0: 150 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg, a Római Birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumlista első három helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez, a Széna Egyesület a Családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Elképesztő jelenségek, amiktől felrobban az agyat, és ha a közelükbe mész, akkor fizikálisan is.
1: Kezdjük a tengeri jégcsappal. Fajosan hangzik, igaz? A mozgó tengeri jégcsap jelensége akkor jön létre, ha az óceán egy részen sokkal hidegebb és sósabb, mint máshol. Ez a jelenség öngerjesztő, ha saját útjára indul, akkor csak nő és nő, megfagyasztva körülötte mindent. Alakja leginkább a föld felszínén is már tornádókra hasonlít, kicsit olyan, mintha Elsa a jégvarázsból, bosszúból egy jó kis jéglöketet adna a tenger mélye felé. Gyorsan nő, aztán ha leér az aljára, tényleg mindent megfagyaszt, beleértve az itt élő tengeri csillagokat és sünöket.
0: Ott van még a vulkáni villám. Ha az olvadt követ és a sok füstöt nem találnál elégnek, a vulkánok villámokat is képesek generálni. Na igen, ha kitörik egy gigászi vulkán nem messze tőled, akkor nem csak a törmelékekre, a porra, a savas esőre, a sziklaomlásokra és a lávára kell figyelned, még agyon is csapat egy villám, mielőtt annyit mondasz, hogy hippopotamus, ez kipadali a fóbia. A piszkos zivatarok néven ismert jelenség úgy jön létre, hogy a hamurészecskék egymáshoz dörzsölődnek, a sólódás hatására pedig villám jön létre. Lehet valaki szép látványnak mondaná, de nem éri meg megnézni, mert halálosan szép.
1: Továbbá a tűzörvény. Ha már fagyörvényről volt szó, kell, hogy legyen egy ellentétje, ami itt a tűzörvény. Úgy is ismerik, hogy ördögörvény, vagy úgy, hogy tűztornádó. Általában akkor keletkeznek, amikor az intenzív hő és viharos szélviszonyok találkoznak. Leginkább nagyobb tüzeknél vannak jelen, legyen az erdőtűz, ősrobbanás után, vagy esetleg csak a házadégle.
0: Végül, de nem utolsó sorban a gömbvillám. Na ez az a jelenség, amiről semmit nem tudunk. Általában villámok után jönnek létre, és másodpercektől percekig a földön maradhatnak. Lehet gömb alakú vagy csepp, bármilyen színű lehet, a szilárd dolgokat pedig kikerülik. Ha egy légtérben vagy egyen, akkor a tudósok szerint feküdj a földre és ne mozdulj. Elvileg, ha felrobban, meg is halhatsz, a károsodásról nem is beszélve. De arról is vannak hírek, hogy valamiféle szuperképességet kap az illető. De azért én nem javasolnám, hogy elkezd kergetni ezt kiabálva. Fel akarom robbantani a világot, adj szupererőt! Lehet, hogy épp rossz napod van, de ez határozottan túlzás.
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha a párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is felkelünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, izületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az ötödik tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az izületeink megérzik a páratartalom, lélnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az izületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.

meg szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: 95 táskaládió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leó és Maráci Lívia. Csapvíz vagy palackozott víz. Egészségünk megérzésének egyik kulcsfontosságú tényezője a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztása. Vajon melyiket választ? A csapvizet vagy a palackozott vizeket?
1: Magyarországon a csapvíz iható az ország legnagyobb részén kiváló a minősége és nyugodtan fogyasztható egyenesen a csapból is, garantáltan természetes, adalékanyagmentes, kiváló szomjaltó. Emellett még szódavíznek elkészítve vagy gyümölcsszörppel is fogyasztható. Sokan úgy gondolják, hogy a vezetékes víz minősége nem megfelelő, de ez több kutatás és ellenőrzés során sem bizonyosodott be.
0: Melyik víz ásványvíz? Nem minden palackozott víz ásványvíz, még ha annak látszik is. Nem ritka a csekély, vagy igen, csak kis ásványi anyagtartalmú palackozott víz a boltok polcain. A palackozott vizek egy része egyszerű ivóvíz, más része kis ásványi anyagtartalmú kaszvíz, vagy ásványi anyagokban ugyancsak szegény forrásvíz.
1: Azt tanácsoljuk, hogy a csapvíz mellett ásványi anyagokban gazdag vizet is fogyassz. A magyarországi ásványvizek nagy része ilyen. Az ásványi anyagok bevitelére a zöldség és gyümölcslevek is megfelelőek, melyek nem csak pótolják a szervezet ásványi anyag veszteségét, hanem szomjunkat is oltják. Lívia, te csapvizet vagy palackozott vizet szoktál inni? Miért?
0: Nem ásványvizet, hanem általában csapvizet iszok, mert próbálom elkerülni a PET palackokkal való találkozást, mert nem szeretem azt, hogyha megiszok valamit, utána kidobom azt, amiben volt, és semmi értem az igazából az egésznek, hisz ugyanúgy folyik a csapból is, és ezért én általában kerülem a palackozott vizeket. És Leó, te csapvizet vagy palackozott vizet szoktál inni?
1: Én azért nem vagyok olyan természetvédő, mint te, mert én ásványvizet szoktam inni, mert alapból nekem nem ízlik a csapvíz, úgymond íze, ha van íze. Jobban szeretem a palackozott vizet, abból is a buborékosat. Palackozottból is iszom meg a szénsav menteset.
0: Talán benned is felmerül a kérdés, miért fizetünk valamiért, ami ingyen van? Hogyan lehet egyáltalán eladni egy üveg ásványvizet, mikor az 2000-szer többe kerül, mint egy üveg csapvíz? Egyszerű, igényt kell rá gyártani. Az 1970-es években nagy ötlettel rukkoltak elő az üdítőitalgyártók. Palackozott vizet fognak eladni az embereknek. Mert csökkent a kereslet a cukrozott üdítők iránt. A reklámok elhitették az emberekkel, hogy a csapvíz egészségtelen, rossz az íze. Az ásványvizeket pedig azzal tették vonzóvá, hogy azt állították róla, hogy forrásvíz.
1: Mi a helyzet a PET palackkal? A palackozott ásványvízzel kapcsolatban nem a tartalom az, ami a egészségügyi kérdéseket vett fel, hanem maguk a PET palackok. Azon felül, hogy ezek a palackok környezetszennyezőek, a PILA palackokból a hő hatására mérgező anyagok kerülhetnek a vízbe. Ehhez még hozzájön, hogy sokan egyszerre nagy mennyiségben vásárolnak ásványvizet, és ha a felhasználásig meleg helyen tárolják a palackokat, akkor jó az esély arra, hogy a méreg a vízbe kerül. Az ásványvizek ráadásul könnyedén fertőződhetnek baktériumokkal is.
0: Örüljünk, hogy Magyarországon iható víz folyik a csapból. Feleslegesen ne cipeljük haza a környezetszennyező PET palackokat. Ezek ráadásul a mi egészségünket is veszélyeztetik.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amit soha ne tegyél fel az internetre.
1: Ha a közösségi oldalakon lúgsz a barátaiddal, könnyen elfelteted, hogy hol a határ. Vannak bizonyos témák, amiket kizárólag 4 szem közt vagy személyesen szabad megbeszélni, hiszen nem tartozik másra. Elhoztunk neked 5 olyan dolgot, amit biztosan ne tegyél ki az online oldalakra.
0: Képek az előző esti buliról. Mindenki azt állítja, hogy ismeri ezt a szabályt, de partizó, ittas és cigiző emberekről nap mint nap kerülnek fel képek a Facebookra. Miért butaság? Mivel online bárki tovább küldheti a fotókat annyiszor, ahányszor szeretné, és annak, akinek csak szeretné. A munkáltatók gyakran ellenőrzik a közösségi oldalakat, mielőtt döntenek arról, hogy kit alkalmaznak, tehát egy kompromittáló kép szó szerint tönkretelti a jövődet. Hogy mit tegyél? Nos, kezdésnek ne viselkedj kompromittáló módon egy partim. Különösen, ha közelben kamera is van. És mivel már minden ember zsebében kamerával ellátott mobillapul, jobb, ha óvatos vagy.
1: Ha már a képekről beszélünk, a kihívó képek is elég cikisek lehetnek. Ebbe a kategóriába tartozik a félig mesztelen képtől elkezdve bármi olyan, magadból többet megmutató kép, amit nem szeretné, hogy a szüleid vagy más ismerőseid is lássanak. Ez azért rossz dolog, mert az ilyen típusú képek hajlamosak nagyon gyorsan gazdát cserélni. Lehet, hogy azt hiszed, ez csak a kedvesed látja majd, de ha egyszer elküldted, minden ellenőrzésedet elvesztett felette. Nem tudhatod, hol végzi majd. Néha a féltékeny exek küldözgetik őket, vagy éppen a büszke barátod, barátnőd mutogatja majd.
0: A telefonszámod vagy a címed. Néhány közösségi oldal lehetővé teszi, hogy személyes infókat közölj a profilodon, és néhány oldalon nyilvános parti meghívásokat küldhetsz, ahol bárki megtalálhatja a lakcímedet. A személyes információk közösségi oldalakon való közzététele a legegyszerűbb módja, hogy megoszd a barátaiddal. De egyidejűleg a legegyszerűbb módja annak is, hogy a legfurább ismeretlenekkel, esetleg egy zaklatókkal közölt személyes adataidat akkor is, ha nem szeretnéd, hogy az ajtódon kopogtassanak. Ezeket az infókat csak privát üzenetekben, e-mailekben küld el. Lehet, hogy időigényesebbnek tűnik, de sokkal egyszerűbb, mint később megváltoztatni a telefonszámodat vagy felhasználó nevedet. És ahelyett, hogy partira felhívott nyilvános meghívót készítenél, egyszerűen csak küldj szét néhány e-mailt, üzenetet a partner listádon található személyek között.
1: Jobb, hogyha a véleményedet a főnöködről vagy a tanáraidról szintén nem az interneten folytatod le. A közösségi oldalak nagyszerű helyek a panaszkodásra, a munkával vagy a sulival

történt. Egyébként is úgy sokkal élvezetesebb. Az ötödik olyan dolog, amit biztosan, hogy ne tegyél fel az internetre, azok a lelki problémáid és a magánügyeid. A közösségi oldalak melegágyai a baráti harcoknak, szakításoknak és szemérmetlen pletykáknak. Az egered egyetlen kattintásával szuper egyszerűen megoszthatod másokkal életed sötét részleteit. Néhány beszélgetés jobb, ha négy szem közt történik. Ha a nagy közönség előtt személyeskedsz, az tönkreteszi a személyes reakció varázsát, sérti a barátaidat és esetleg még több konfliktus szül. A közösségi oldalakat ne olyan helynek használd, ahol kiteregeted a szennyest a barátokról, ellenségekről. Helyette használd pozitív dolgok megosztására. Írd meg a jó dolgokat, amik történnek veled, a személyeskedés pedig tartsd meg magadnak. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek hét különleges tényt Ady Endréről.
1: Ady 1877. novemberében született, de a keresztlevele szerint nem az Endre, hanem az András nevet kapta. Az ismerősök szerint édesanyjára, Pásztor Máriára hasonlított, sötét bőrét, haját és szeme színét is tőle örökölhette. Volt egy másik különös családi öröksége is. Mindkét kezén 6 ujjal született. A csökevényes plusz ujjakat a bába egy-egy cérnahurokkal elkötötte, így azok végül elsorvadtak és szinte nyom nélkül eltűntek. Ady minden esetre szívesen mutogatta a kezén lévő hegeket, mivel kiválasztottsága bizonyítékaként tekintett rájuk. A hiedelmek szerint a sokujjúság a táltottság bizonyítéka volt.
2: A hatójúság mellett voltak más testi problémái is. Mindkét oldalt lenőtt füllel és feltűnően nagy, rövidlátó szemmel született. Felnőttként hiúságból nem hordott szemüveget, inkább egészen közelre hajolva olvasott. Lábai alkatilag véznek, gyengék voltak, ennek tudhatta be bizonytalan járását, nagy bügykei miatt pedig speciális cipőket kellett hordania. Vékony lábait nem szerette, ezért nem is nagyon maradtak fel róla egész alakos fotók. Széles, férfias vállaira viszont büszke volt.
0: A harmadik tény, hogy már egészen fiatalon hőszerelmes volt. Kisgyermekkorában először a szomszédék kis rózája keltette fel a kíváncsiságát.

0: kíváncsiságát. Én már 3 éves koromban nem voltam ártatlan. 3 éves korom óta mindig szerettem, emésztően, viharosan és sokszor, írta a Katinkáig című művében. Később kamaszkorában a nők és a szexualitás iránti érdeklődése csak fokozódott. Sőt, az ébredező nemisége olyan erős volt, hogy orvosi kezelést igényelt. Első szexuális kapcsolata viszont trauma volt számára, csak 16-17 éves volt, amikor megtörtént, de az élmény finoman szólva nem teljesítette be a várakozásait.
1: Adi alkohol betegsége már nagyon hamar, 10 éves korában kialakult, és aztán meghatározta egész életét. Elképzelhető, hogy ennek nem csak az akaratgyengesége volt az oka, mert állítólag már kisgyermekkorában is itatták. Adi többször is említést tett róla, hogy csecsemőkorában egy-egy pohárka bort adtak neki, hogy erősödjön, de az is előfordult, hogy pálinkába mártott rongyolat adták el. Első lerészegedése is még gyermekkorában volt egy lakodalmon. Később rendszeresen előfordult, hogy a versíráskor a pohárhoz nyúlt, bár részegen ő sem tudott dolgozni.
2: Elég valószínű, hogy Adinak lett volna gyereke, ha kicsit máshogy alakulnak a dolgok. Léda 1907. augusztus 26-án halva született lánya ugyanis igen nagy eséllyel Adi Endrétől származott. A magzat pár nappal a születés előtt halt el a méhben, bárhogy mi volt ennek az oka nem derült ki. Czeisel Endre szerint vagy az történt, mert Léda sokat cigarettázott a terhesség alatt, vagy pedig a vérbaj okozta a tragédiát. Bár bizonyíték nincs rá, hogy Adi volt az apa, szinte 3 érv is emellett szól. Egyrészt Adi végig kísérte a terhességet, és Léda őt hívta, amikor rájött, hogy baj van, másrészt Léda és Adi Endre a fogamzás legvalószínűbb időpontjában 1906. december 4-én, illetve az azt megelőző és követő 2 hétben együtt voltak, harmadrészt pedig Adi magáénak vallotta a gyermeket, mert 6 ujjal született, mint ő.
0: Az alkoholizmus mellett Adinak más szenvedélyei is voltak. Rengeteget cigarettázott és szerencsejáték függő is volt. Ráadásul nagyon rossz alvó volt, gyakran szenvedett álmatlanságban, így a gyógyszerek fogja is lett. Életét végig kísérte a neurasztenia, azaz az ideggyengeség is. 1913-ban a problémával felkereste Ferenczi Sándor pszichoanalitikust, ő azonban nem vállalta a kezelését.
1: Bár Adi már régóta beteg volt, a halála mégis váratlanul érte az embereket. Az állapota igazából ekkor már majdnem 1 éve elég kritikus volt. A vérbaj tünetei mellett más problémái is voltak, állandóan lázas volt és többször volt tüdőgyulladása is. Végül, amikor már nagyon rosszul volt, a Liget szanatóriumába szállították, ahol még 2 hétig élt. Adi utolsó reggeléről Pap Márta, az őt gondozó nővér számolt be.
2: Este megvacsorázott, aztán elaludt csendesen. A láz ekkor pontosan 39,9 volt. Éjfél felé én is lefeküdtem, és reggel 8 óra után arra ébredtem, hogy a beteg lélegzete nem normális, és arca hirtelen elfehéredik. Megijedtem, hozzáugrottam és kérdeztem. Fáj? Mi fáj? Hívjak orvost? Nem válaszolt. Aludt. Rémületemben nem mertem otthagyni a szobában, elkezdtem tapsolni hangosan, mint a színházban szokás, hogy valaki észrevegyen a folyosóról. Úgy küldték fel Reis doktor kisasszonyt, ő volt az inspekciós. Kámfor és koffein injekciókat kapott, majd elkezdett hörögni, de még mindig nem ébredt fel. Pár pillanatig tartott az egész, 8:45-kor álmában meghalt.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L.K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja és démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángra lobban.
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek. Mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 97. Táska Rádió.

0: 97.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője. De vajon hogyan is néz ki egy napja, és milyen előkészületekre van szükség az élőadáshoz? Ezeket most egyenesen tőle tudhatjátok meg.
1: Jelenleg ugye a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője vagy, Mars Janikó oldalán. Hogyan néz ki egy napod? Milyen előkészületekkel jár az előadás?
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy az Anikóval dolgozom együtt, akivel egyébként abból a 20 évből körülbelül 15-öt szintén együtt dolgoztam, csak aztán Anikó ugye elköltözött az országból, meg gyermekei születtek, tehát nyilván az élet egy kicsit elsodort bennünket, de aztán visszasodort, ez nagyon érdekes. Itt ugye én most csak műsort vezetek, ez azt jelenti, hogy nem vagyok felelőse, vagy felelős szerkesztője a műsoroknak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy azok az anyagok, amik megszületnek és belekerülnek az adásba, azokat én tulajdonképpen adás előtt látom csak, vagy a szövegeiket csak adás előtt, abban én nem szólhatok bele. Tehát ilyen szempontból a korábbi munkahelyemen ugye egy jóval nagyobb felelősség volt, mert ott egy adásnak minden szaváért én feleltem, az egy óriási munka volt, az reggel kezdődött és este fejeződött be. Ez a munka, ez délután kezdődik, ilyen 2-3 körül bejövök ide a TV2-be, akkor itt a szerkesztővel átnézzük az aznapi adást, megnézzük a promókat, amiket ugye délután folyamán, ugye, ahogy ez a műsort estére promozzuk, aztán nyilván van egy fizikai átalakulás, amikor engem beöltöztetnek, lesminkelnek, beállítják a hajamat, tehát van egy ilyen fizikai rész, és aztán van egy elméleti rész, hogy bejövök ide a szobámba, végignézem az adásmenetet, elolvasom az összes felkonfot, az összes hírt, azért itt egy olyan 50-60 hír megpördül egy adáson belül, nyilván ott azért már fontos minden egyes szó, ami elhangzik. A felkonfjaimba én beleszólhatok, belenyúlhatok, tehát hogyha azt látom, hogy valami hibát esetleg a kollégák nem vettek észre, azt kijavíthatom, hogyha észreveszek benne egy szóismétlést, vagy csak egyszerűen elmondom magamnak, és úgy érzem, hogy ez az én számból nem jó, vagy túl hosszú a mondat, vagy egyszerűen kiállt azért, hogy javítsunk bele, akkor én ezt az egészet átírhatom, és sokszor át is írom, nem mindig, de sokszor átírom, úgy magamra formálom ezeket a szövegeket, és akkor szép lassan elérkezünk az adásig, akkor még egy utolsó ellenőrzés, rajtam is, meg a szövegeken is beülünk, lepróbálunk egy pár dolgot adás előtt, és aztán utána elindul az élőadás.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: vágyá.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
2: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
1: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
2: Pedig amikor igent mondunk úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
1: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
2: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
1: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
2: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
1: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
2: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
1: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
2: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
1: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
2: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
1: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
2: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
1: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
2: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
1: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. We're listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, még a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.
9: Te

0: 27. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgetünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és talán alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrával amivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán ahogy kisgyerekek a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség híján, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egyes szülő szembesítésénél. Remély konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugság vizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során áttámadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen megvannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzem bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről-hátra, vagy hátulról-előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, bőle tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzsöli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd bele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók, hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. Te tudtad, hogy milyen fájdalmasan gyönyörű a hattyúk párválasztása és annak elvesztése?
1: A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat. Ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: A hattyú a görög mitológiában is sokszor feltűnik. Apollón isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyútojásban hozza világra szép Helenát.
1: Nem véletlenül tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen nagyon kecses a tartása és a mozgása. Ha összebújnak párjukkal, nyakuk egy nagy szívet formál, de sokszor teljesen körbefonják egymást. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben.
0: Magyarországon kis számú fészkelő, hazai állománya állandó, részben rövid távú vonuló, telelő területe a Kárpát-medence déli része. Rendszeresen átvonuló, rendszeresen áttelel. Fészkelő állománya 300-450 pár. Fészkelő állományának trendje erősen növekvő.
1: Főleg vízi növényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le. Ebben hosszú nyaka szolgál segítségű, kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
0: Itt egy kis érdekesség. A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyú fajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei, és igenis fontos élőlények?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek, és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetésféleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal ilyen aranyos módszerrel tudatják kötődésüket. A kinti cicák előszeretettel hoznak haza ajándékba zsákmányt. Bár dicséretet várnak, de számos esetben az ajándéktárgya nem nyeri el a gazda tetszését. Gondoljunk itt például tollas barátainkra.
0: A macskák arcán feromonokkal telt mirigyek találhatóak, amely egyedi, mint az embereknél az ujjlenyomat. Területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek felalájkövetni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szilágyi Keve és Csabai Vince. Megéri a Magyarországon profi sportolónak lenni. Nem csak a focisták keresik degeszre magukat Magyarországon, egy-egy kézilabdázó és kosaras is simán hazavisz 6-7 millió forintot havonta. Ugyan a pontos összegeket csak az aláíró felek ismerik, több sportoló és játékos ügynök is árulkodott alapnak. Például a kézilabda, ahol az átlagfizetés 3 millió forint. Ezek a fizetések férfiakra vonatkoznak, a nők fele annyit kapnak. Kivétel a röplabdában, ott a nők keresnek többet, mint a férfiak. Ám de ezek a fizetések is nagyon változók, mindenhol más és más mennyiségben kapjuk meg pénzünket.
1: Ezek bizonyítják, hogy csapatsportban éri meg a legjobban profinak lenni. Nyilván az egyéni sportolók is jó az összvagyonuk, csak a sportból például Csipes Tamara, aki 107,2 millió forintot szedett össze kajakozásból, vagy Szilágyi Áron, aki 78,5 millió forintot vívásból. Ám bár a kézilabdázók és vízilabdázók már felveszik versenyt keresetben a világelittel. Ennek köszönhetően a legjobb játékosok már nem állnak feltétlenül légiósnak, hanem itthon maradnak. A futballisták fizetése ugyan jócskán elmarad a világsztárokétól, de mivel vannak már több mint 10 milliós havi fizetések is az NBA-ben, nem lehet okuk panaszra, főként ha az eredményeket is figyelembe vesszük.
0: De röplabdában miért keresnek kevesebbet a férfiak? Kaptuk meg a kérdést egyik kedves vendégünktől. Erre a válasz az, azért kapnak kevesebb fizetést a férfiak, mivel utánpótlásból jönnek fel a felnőtt csapatba, tehát nem kell külföldre igazolni. Főleg most, hogy lekorlátozták azt is, hogy egy pályán maximum 3 külföldi lehet.
1: A nőknél viszont megint más. Ott is nyilván utánpótlásból jutnak el páran a felnőtt csapatba, de inkább az igazolás játszik náluk. És ha sokan jönnek külföldről, azért borsát kell fizetni a csapatnak.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódics Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk a Jonas Brothers-t. A Jonas család életében mindig ott volt a zene. A fiúk gyermek

0: School 4. Végül a lemezük 2006. augusztus 7-án került ki.
1: A Jonas Brothers első fellépése a Fehér Házban 2007. április 9-én volt, a White House Easter Egg Rollon, ahol a nemzeti himnuszt énekelték. 2007. június 27-én a Celebrating Women in Sports T-ball játékon elénekelték a himnuszt, és a játék után a saját dalaikkal szórakoztatták a piknik fogadáson résztvevőket. A saját nevükkel fémjelzett második album 2007. augusztus 27-én jelent meg. A Jonas Brothers harmadik stúdióalbuma, a Little Bit Longer 2008. augusztus 12-én jelent meg. A lemezen lévő összes szám legalább 3 napig az iTunes vezető listájának első helyén szerepelt. Október 9-én a banda lemondta a régóta várt turnét pár nappal kezdés előtt, együttesen belül létrejött feszültségek miatt. Ezután Twitter oldaluk megszűnt, így legtöbben tudták, hogy nem sokára a banda felbomlását fogják közölni. Október 29-én a fiúk hivatalosan is bejelentették az együttes feloszlását.
0: A rajongóknak mindössze csak 5 évet kellett várniuk, hogy a csapat újra együtt legyen. Habatortán, hogy a Sucker klipjében Nick felesége, Joe menyasszonya és Kevin neje is látható. A srácok azt is elmondták, hogy hosszú ideig terápiára jártak annak érdekében, hogy újra együtt tudjanak dolgozni. Az összeállás viszont elég jól sikerült, már több mint 30 dalt vettek fel, és Ausztráliába turnézni is fognak.
1: Végül jöjjön pár érdekesség a csapatról. Britney függőség. Ahogy a legtöbb fiatal tinédzser, ők is Britney Spears-en nőttek fel, nagy rajongói voltak a 2000-es évek pop hercegnőjének. Joe különösen csodálta zenéjét, és azt mondta az MTV-ben, hogy az első CD, amit megvásárolt, Britney Spears-é volt.
0: Inspiráció filmekből. Az együttes gyakran kapott zenei inspirációt mozivászonról. Az egyik legnagyobb slágerüket, a Love Bugot, Juno alapozta. Mindhárom srác beleszerelmesedett, és mindegyikőjük beletette a dalba a kedvenc elemeit a filmből.
1: A Jonas formáció. A banda szenzáció lett a fiatal rajongók körében. Mindazonáltal nem terveztek mindig együttessé válni. Nick Jonas mondta először a tesóknak, hogy a zenélésben lát jövőt. Az apjuk azt javasolta, hogy zenéljenek együtt, így alakult meg a J3 trió, ami hamar elnyerte a Jonas Brothers nevet.
0: Alias Paul. A legtöbb ember nem tudja, hogy Kevin nem éppen az, akinek gondoljuk. Valójában a keresztneve nem éppen Kevin, hanem Paul.
1: Nemzetek körül. A Jonas testvérek együtt nőttek fel New Jersey-ben, de a fiúk közül van, aki más államban született. Kevin New Jersey-ben, Joe Arizona-ban, Nick pedig Texasban. Lehet, hogy fiatalok, de már jártak mindenfelé.
0: Rock the Cover. Rolling Stone, amerikai bulvármagazin a Jonas fivéreket tette borítóra 2008-ban, és ez volt az egyik legjobb üzleti döntésük az évtizedben. Az a bizonyos szám a cég egyik legnagyobb eladási számával büszkélkedhet.
2: 97.5. All the time. Táskodás.

0: Judit, Noel Barbara és Tokori Blanka.
1: Harry Styles 1994. február 1-én született Angliában. A Holmes Chapel Comprehensive iskolának volt a tanulója. Tanárai szerint beszédes gyerek volt, amolyan osztálybohóca. Rendkívül népszerű volt, sportokban jeleskedett, azonban tanulmányaiban segítségére szorult, ezért nővére Gemma korapetálta. Iskolai tanulmányai alatt ismerkedett össze Nick Clowe-gal, Hayden Morris-szal és Will Sweeney-val, akikkel közösen megalapították a White Eskimo elnevezésű zenekart. Harry itt kezdett el először énekelni. A zenekarral egyszerre jelentkeztek a Bandák csatája elnevezésű helyi versenybe, ahol rajtuk kívül számos fiatal tehetség mutatta be, mit tud. A fődíjat ők vihették haza, ugyanis megnyerték a megmérettetést. A divat már tiniként fontos volt számára, népszerűsége véget, így fizetését a ruhatára frissítésére költötte, és többek között ezért vállalt hajnali munkákat, mint a pékségtakarítása vagy újságkihordás.
0: 2010-ben jelentkezett a 7. alkalommal megrendezett X-faktorba, mint szóló énekes. Első meghallgatásán Stevie Wonder Isn't She Lovely című dalát adta elő, ezzel a dallal pedig 2 igent kapott, így tovább jutott a második fordulóba. A második fordulóban már nem volt elég a Michael Jacksontól előadott Man in the Mirror dala. A zsűrik házánál Nicole Scherzinger énekesnő és vendégzsűritag azt javasolta annak az 5 fiúnak, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik és Louis Tomlinson, hogy alkossanak egy fiúbandát, mert ugyan tehetségesek, de sikert külön-külön nem fognak elérni. Ennek hatására a fiúk 2 hetet kaptak arra, hogy összeszokjanak, ez alatt pedig összebarátkoztak és megismerték egymást, ezután már együtt el is kezdtek gyakorolni. Mivel a zenekarnak nevet is kellett adni, Harry a One Direction-nel állt elő, hiszen ugyaneddig nem ismerték egymást, de egy irányba tartanak az énekesi pályán. Simon Cowell-nek a mentoruknak tetszett az ötlet, szint ugyanígy másik fiúnak is, így lett a banda neve One Direction. A nagy sikerek után a banda feloszlott, mivel a tagoknak különböző céljai voltak.
2: Harry Styles szexualitása nem egyszer került gorcső alá, hiszen a rossz nyelvek, sőt meg annyi rajongó szerint az énekes a saját neméhez vonzódik, vagy legalább biszexuális. Styles nem igazán foglalkozik a pletykákkal, és gyakran süt el kétértelmű poénokat, tovább borzolva ezzel a kedélyeket. 2013-ban azonban egyértelműen tagadta a GQ magazinnak a vádakat azzal, miszerint 100%-ban heteroszexuális, és egyáltalán nem gondolja magát biszexuálisnak. Emellett a szóbeszédek nem zavarják, és mindig nagy támogatója lesz az LMBT közösségnek, hiszen hisz az egyenlőségben.
1: Szabad idejében sem tétlenkedett, hanem a korábbi pletykáknak igazat téve elvállalta első mozis film szerepét egy Christopher Nolan háborús drámában, ami a II. Világháborúban játszódik. Styles hátránnyal indult a One Direction-ös múltja véget, de a stábtagok nyilatkozata alapján láttak benne valami pluszt, amiért meg akarták tartani, és tetszett nekik, hogy ennyire harcolt a karakterért.
2: A film kedvéért vágta le hosszú haját, amelyet elajándékozott rákos gyermekeket támogató intézmény számára. Első kislemeze április 7-én érkezett, amihez a promóciós klippet március 25-én osztották meg az ITV-n. Styles ugyanezen a napon lecserélte az összes közösségi oldalának dizájnját fehérre, és eltűnt a One Direction weblapja az elérhetőségei közül.
0: A Sign of the Times először a BBC Radio One műsorában került lejátszásra, ahol Styles egy 2 órás interjút adott. Előtte pár perccel felkerült a felvétel az összes letöltő helyre, beleértve az iTunes-t, Apple Music-ot, Spotify-t és YouTube-ot is.
2: Reméljük, a jövőben még sokat hallunk Harry Styles-ról.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kis Léna és Széplaki Emma. John Christopher Depp, Johnny Depp néven született 1963. június 9-én Owensboro-ban. Anyja Betty Sue Palmer pincérnőként, apja John mérnökként dolgozott. Két lány és egy fiú testvére van. 12 éves korában az anyja vett neki egy elektromos gitárt, és Depp különféle garázsbandákban kezdett játszani. 15 évesen a szülei elváltak, Depp az alkoholba és a drogokba menekült, ott hagyta a középiskolát, hogy rockzenésszé váljon. Egyszer elmesélte az Inside the Actors Studio-nak, hogy két héttel az iskolából való eljövetele után megpróbált visszamenni, de az igazgató azt mondta neki, hogy kövesse az álmát és legyen zenész. A The Kids-ben játszott.
1: Karrierének indulása Nicolas Cage nevéhez fűződik, akivel Los Angelesben ismerkedett meg az 1980-as évek elején. Az akkor még szintén ismeretlen színész ajánlotta be a Rémálom az Elm utcában című, ma már klasszikus horrorfilmbe. 2008-ban megkapta a Golden Globe díjat a Sweeney Todd Tim Burton rendezte musicalért. Ugyanezért a szerepért jelölték Oscar díjra is. 2009. augusztusában megjelent a Közellenségek című filmje, és még ebben az évben egy kisebb szerepet játszott a Dr. Parnassus és a Képzelt Birodalma című kalandfilmben. Eredetileg nem tervezte, hogy játszani fog a filmben, de mivel az alkotás főszereplője Heath Ledger meghalt, így mégis elvállalta a szerepet.
0: Johnny Depp kiskorában allergiás volt a csokoládéra, de szerencsére ma már eheti. A színész rendkívül irtózik a pókoktól, a szellemektől és nagyon fél a bohócoktól. 2003-ban és 2009-ben is megválasztották az év legszexi pasiának. Jelenleg 37 tetoválása van. Első tetoválása 17 évesen készült, ami egy indián törzsfőnököt ábrázol, mivel azt mondja, indián vér folyik az ereiben. Édesanyja tiszteletére is készített magára egy tetoválást, ezen kívül még lányai és fiai nevét is megtalálhatjuk rajta.
1: Két portréja is van, egyik édesanyját, a másik pedig nagyapját ábrázolja, akihez nagyon közel áll. 2012-ben bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világ legkeresettebb színésze, 75 millió dolláros keresettel. Sok filmjével nyert Oscar-díjat. Ilyen például a Karib-tenger kalózai. A színész rengeteg gyerek otthonba és szegényebb iskolába jár el Jack Sparrow ruhájában, és mosolyt csal az arcukra.
0: Johnny Depp egyik legismertebb filmje a Karib-tenger kalózai. A filmből 5 részt csináltak. Más mai filmekre is jelentkezett főszereplőnek, a Matrixban, a Titanicban, a Féktelenül című filmben, de akár Hulk szerepében is játszhatott volna. Esélyes volt a Mr. és Mrs. Smith-ben játszani. A Karib-tenger kalózaiban Jack Sparrow szerepére elsősorban Hugh Jackman, Christopher Walken és Jim Carrey is. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. Most megtudhatod, miért jó olvasni. A mai világban az olvasás eléggé ritka dolog a fiatalok körében, pedig ha az ízlésünknek megfelelő könyvet találunk, akkor ez egy kiváló időtöltés lehet. Általános iskolás koromban azt vettem észre, hogy az egy Ropi naplója című könyv igen nagy népszerűségnek örvend azoknál, akik nem szeretnek olvasni. Ez a könyv azért lehet népszerű, mert az író humoros és könnyen fogyasztható iskolás gyerekeknek szánt sorozatot írt. Én személy szerint nem igazán rajongtam az egy Ropi naplójáért, engem főleg a kaland és fantasy könyvek ragadtak meg, bár ennek ellenére a Harry Potter sorozatot csak filmben láttam. Szerintem már csak az ismerős történetekkel és azokkal a karakterekkel hozhatják vissza ezeket az olvasni nem vágyókat, amelyekkel könnyen lehet azonosulni.
1: Tanulmányok kimutatták, hogy az olvasás lassítja, vagy esetleg meg is akadályozhatja az Alzheimer-kór és a demencia lefolyását, mivel aktivizálja az agyi területeket, így tartva mozgásban. Ugyanúgy működik az agy is, mint bármely más izom a testben, vagyis megfelelő gyakorlatokkal, aktívan és egészségesen tartható. Ilyen módszer az olvasáson kívül a sakkozás, keresztrejtvények és a társas játékozás is. Azt mondani sem kell, hogy fejleszti a tudásod, és új ismeretekkel bővülhetsz, akár egy szimpla regényben. Az olvasás stressz csökkentő és segít az elalvásban is, mivel semmilyen fényt nem bocsájt ki, amilyet a digitális eszközök. Olvasás után sokkal koncentráltabb leszel, szóval, hogyha munka vagy iskola előtt olvasol, az sokat segíthet. Manapság igazán fontos, hogy fejleszti a szókincset, mert bármennyire is meglepő, 6. osztályban is lehet látni olyanokat, akik nem tudnak rendesen elolvasni egy szöveget.
0: Ha valaki nem szeret olvasni, az általában azt mondja, hogy ehhez nincs fantáziám. Ez hülyeség, mivel a fantázia nem egy külön adottság, az bárkinek lehet. Ezért kell olyan könyvet választani, ami tényleg érdekel és világával te is szimpatizálsz. Hiába van itt az internet, mégis a könyv az, amit megismerteti velünk igazán a világot. Reméljük sikerült kedvet csinálni az olvasáshoz, hidd el, megéri. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutyasétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi új lenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szamolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacskó és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóból, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négy lábutok, írjátok meg a nevét.

0: minden hétön Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gletcserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gletcserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római települést fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdióalbuma bekerült a brit albumista első 3 helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptujba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihály Kóduca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi neve Filippino-tenger, fekszik a Sárkány háromszög, a Bermuda háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a Föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen. Iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a sárkány háromszögön. A 40 ezer fő sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később, szinte pontosan ugyanazon a helyen, a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ma az állati szuperérzékekről fogunk beszélni. Először is az infravörös fényérzékelésről. Azok a színek, amelyeket látunk, csak töredékét teszik ki az elektromágneses hullámok tartományának. Nem látjuk például az infravörös sugárzást, melynek hullámhossza nagyobb a vörös fénynél. A csörgő kígyók szeme és orra között azonban van két kis, gödörszerű bemélyedés, mely felfogja az infravörös sugarakat. A gödörszerv belsejében egy membrán van, mely 0,3 Celsius fokos hőmérséklet különbséget is érzékelni tud. Ezért még sötétben is pontosan le tud csapni melegvérű zsákmányára. Tehát az infravörös sugarakat valójában nem fényként, hanem hőként érzékelik a kígyók.
1: Az ultraibolya fény. A látható tartománynak az ibolya fénnyel végződő határán túl kezdődik az ultraibolya UV fény. Bár mi nem látjuk az UV fényt, de legtöbb állat igen. Sok virágzó növénynek olyan mintázata van, mely csak az ultraibolya tartományban látható. Néhány virágnak még nektárjelzője is van, melynek az UV fény visszaverése előtt a növény többi részétől. Így vezet oldal rovarokat a nektárhoz. Mivel a madarak látják az UV sugarakat is, és ebben a tartományban még ragyogóbb a tollazatuk, valószínűleg sokkal színesednek látják egymást, mint ahogy mi látjuk őket. Tudósok szerint annyira gazdag színvilágban élnek, amit mi el sem tudunk képzelni. Az UV fénylátásának a képessége még abban is segíti a bizonyos sólyom és fércsefajoknak, hogy észrevegyék a mezei pockokat.
0: Hogyan történik ez? A hímpockok vizelete és ürüléke olyan vegyületeket tartalmaz, melyek elnyelik az UV-fényt. A pockok vizeletükkel jelölik meg az útvonalukat. Az elnyelődés éles kontrasztot jelent a környező növények UV-visszaverődéséhez képest. A ragadozó madarak, tehát a pocoknyomokat és az azok környezete közti UV-kontrasztot észlelik. Ez a titka annak, hogy a vértség és solymok rendkívül gyorsan feltérképezik egy terület gazdagságát, pocok sűrűség szempontjából.
1: A nagy fehér cápa. A nagy fehér cápa nem csak a vízben gerjesztett hullámrezgésekből kap információt arról, hogy zsákmányúszkál a közelben. Akváriumi kísérletben elektródákat rejtettek a homokba. Hogy a cápa megérezte a kibocsátott impulzusokat, lecsapott az elektródákra. A tengerben élő ráják sajnos nem tudják, hogy a cápának ilyen különleges szuperérzéke van. Minek köszönheti ezt? A felső állkapcsa orr alatti részét behálózó Lorenzini ampulláknak.
0: A Lorenzini ampulla egy zselatinos, kocsonyás anyaggal teli csatornából áll, melynek egyik vége a bőr felszínén egy kis póruson nyílik a szabadba, míg a másik vége egy kis zselatinos halmazba fut bele. Leginkább a porcos halakra jellemző, de más halfajoknál is felfedezték már. Minden fajnak saját ampulla térképe van. A cápának emellett igen jó a szeme, érzékeny a fényre és a sötétre, a felkavart vízben is jól lát, de színeket nem érzékel. Ami a szaglását illeti, már-már városi legenda, hogy egyetlen csepp fért is megérez 2,5 km távolságból. A csörgőkígyó és a cápa azok közé az állatok közé tartozik, melyeknek olyan specializálódott érzékeik vannak, amilyenek az embereknek nincsenek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ez a kéziszkenner felismeri a hamisított italokat.
1: A Manchesteri Egyetem kutatói kifejlesztették a világ első hordozható SORS eszközét, amivel könnyűszerrel kiszűrhetők a hamisszeszes italok. Az eszköz ugyanis az üvegen keresztül is meghatározhatja az abban lévő folyadék összetevőit. Az SORS spektroszkópok igen pontos kémiai elemzést végezhetnek, akár áttetsző felületeken keresztül is. A működési elve úgy néz ki, hogy lézerekkel megvilágítják az üveget, és ezekkel elemzik a szeszek pontos vegyi összetételét.
0: Az efféle eszközöket többnyire biztonsági célokra, veszélyes anyagok ellenőrzésére, valamint gyógyszerészeti elemzésre használják. A Manchesteri Egyetem Biotechnológiai Intézetének kutatói elsőként készültek el egy SORS szkenner kézi változatával, amit akár az élelmiszer biztonság területén is használni lehet.
1: A szeszes italok az EU legnépszerűbb exporttermékének számítanak. A szeszes ital export és forgalmazás legalább 23 milliárd eurónyi adóbevételt és 1 millió munkahelyet teremt. Az élelmiszerek és italok hamisítása nagyon komoly egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, különösen az alkohol esetében. A fogyasztók bizalmát csak úgy biztosíthatjuk, ha meggyőzzük őket, hogy ezek a termékek eredetiek, nem hamisítottak és nem szennyezettek.
0: Mondta a Manchesteri Egyetem professzora.
1: Következő témánk, agydaganatot gyógyíthat a Zika vírus.
0: Bár a Zika vírus súlyos agyi deformációt okozhat csecsemőknél, új gyógymódot kínálhat a felnőttek agydaganataira, írja az MTI. Egy amerikai kutatócsoport kimutatta, hogy a kórokozó kiválasztja, megfertőzi és elpusztítja a felnőtt agy rákos daganatsejtjeit. Tanulmányukat egy szaklapban közölték. A kísérletben, a kísérleti egerek agyában a Zika vírus a tumort összezsugorította, az egészséges agysejteket pedig érintetlenül hagyta.
1: Az embereken végzett kutatások még messze vannak, de a szakértők szerint a vírust akkor is be lehetne juttatni az agyba, amikor a tumort eltávolító műtétet végzik. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i orvosi karának egyik tudósa, a tanulmány egyik készítője azt reméli, az emberi tesztek másfél éven belül elkezdődhetnek.
0: A vírus emberi agysejtenyésztetésére teken végzett laboratóriumi kísérletekben jól működött. Az agydaganatoknak többféle típusa van. A felnőtteknél a leggyakoribb és legnehezebben kezelhető a glioblasztóma. Gyorsan növekszik, gyorsan terjed az agyban, és nehéz megállapítani, hol végződik a tumor, és hol kezdődik az egészséges agyszövet. Az agresszív sejtek eltávolításához ezért néha nem elég a sugár és a kemoterápia.
1: Az új kutatás szerint azonban a Zika vírusos kezelés elpusztítja az eddigi terápiáknak ellenálló tumorsejteket. A tudósok szerint a glioblasztóma őssejtjei tovább növekedhetnek és osztódhatnak, új és új daganatsejteket termelve még a legerőteljesebb kezelés után is. A csecsemők agyában rengeteg egészséges őssejt van, alig hanem ez magyarázza, hogy miért okoz náluk súlyos károsodást a Zika vírus. A felnőtt agyban kevesebb az őssejt, vagyis a Zika vírusos terápia csak a daganatot okozó őssejteket támadja meg, komolyabb mellékhatások nélkül.
2: 97.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fresti Zsófia és Marosán Dorka. A lovaglás sport vagy nem sport? A mai napig nagyon megosztó téma, hogy most a lovaglás sportnak számít vagy nem. Egyesek szerint semmiképp, míg mások szerint természetesen. De most akkor hol van az igazság? Talán félúton van?
1: Először is nézzük, mi is a lovaglás? Erre találhatunk több definíciót is, de összességében mindegyiknek ugyanaz a lényege. Az egyik szerint a lovaglás egy haladó sporton végzett mozgástevékenység, aló irányítása, egyensúlyozás és együttes ritmikus mozgás. Korábban elterjedt közlekedési mód volt, a mai világban már többen csak hobbiból vagy sport céljából űzik. Míg a másik szerint a lovaglás élménydús tevékenység, amely a test összes izmát megmozgatja, alvos lelkére is hat és folyamatos koncentrációt igényel. A kikapcsolódás mellett a lovaglás használható terápiás célokra is, a fizikai és szellemi állapot javítása révén pozitív hatással van a gyermekek fejlődésére. Számos területen alkalmazható, mint például autistáknál, fogyatékkal élőknél, szorongással küzdő betegeknél.
0: Jó, most már tudjuk, mi a lovaglás, de mi számít sportnak?
1: Erre is van több definíció. Van egyszer egy olyanunk, hogy a sport meghatározott célú tevékenység a mindennapoktól különböző környezetben. Célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás eredménye elérése, a képességek fejlesztése. De van egy olyanunk is, hogy mindazon szervezet és vagy szervezetlen csoportos vagy egyéni testedzések, tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyekben az ember biológiai mozgásigényét, szükségletét társadalmi körülmények között kielégíti.
0: Tehát a sport azt mondja ki, hogy valamilyen testedzés folytatása, a lovaglás meg az, hogy te mint lovas erőfeszítés produkálsz a lovaglás közben. Akkor sportnak tekintető, nem?
1: Igen, ilyen alapon annak vehető. Egy ló átlagos testsúlya 500 kg-tól 1000 kg-ig is terjedhet. Egy felnőtt ember testsúlya, aki lóra tud ülni, 50 kg-tól mondjuk 110 kg-ig terjed. Az első sarkalatos pont a lovaglásban, hogy tized akkora izomtömeggel és testsúlyjal akarunk irányítani egy másik élőlényt. A fenti tényekből következik, hogy a lovaglás kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés kell, hogy legyen. Ellenkező esetekben mindkét fél számára negatív eseményé válik, és veszélyessé a lovaglás.
0: Így belegondolva, nagyon sok mindenre kell figyelnie egy lovasnak. A lábfejüket, a sarkukat feszesen erősen kell tartaniuk a térdükkel, combukkal fogják a lovat, fenekükkel vannak a legnagyobb hatással a ló hátára, derekukkal is nagy hatással tudják irányítani a lovat, és a megfelelő pozícióba kell tartani karjaikkal, kezükkel fogják a szárat, és irányítják a lovat.
1: Hú, ez rengeteg dolog, amit egyszerre kell csinálni. Szerintem ez igenis sportnak számít.
0: Szerintem is. Y'all ready?

0: Öncelejtett Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál
1: Üres Csenge,
2: Hedrik Mira
0: és Ladányi Lilla. Hoztunk pár szokást, amivel könnyebbé tehetjük a tanulást. A magyarok átlag életkora 75 környékére teltő. Ebből rosszabb esetben 8, jobb esetben pedig legalább 16 évet tanulással töltünk. Tanulni azonban nem mindenki szeret, és nem is egyenlő hatékonysággal tud. Egyes tanulási technikák és módszerek viszont bizonyítottan megkönnyítik a tanulást. Most álmodunk pár tanulási technikát, amivel könnyebb lesz megtanulni a tananyagot.
1: Az első az újraolvasásos technika. Ez a legelterjedtebb. Népszerűsége abban rejlik, hogy egyszerű. Általában addig olvassuk újra és újra az adott szövegrészt, míg végül vissza nem tudjuk mondani. Ez a technikai ismertebb nevén magolás. Legtöbbször verseknél, hogy rövidebb szöveges szó szerint megtalálandó anyagoknál szokták alkalmazni. A célunkat elérjük vele, mert a rövid távú memóriánba bejutatjuk az anyagot.
2: A második a szövegkiemelőzés. A szövegkiemelős tanulási módszert általában azoknál a szövegeknél szokták alkalmazni, ahol nem szó szerint kell elsajátítani az anyagot, hanem csak a lényeget kell visszamondani. Például törifelelésnél. A tanulási módszer alapja, hogy fogsz egy szövegkiemelőt, majd végigmész a szövegen, kihúzod a számodra fontos mondatokat és megtanulod.
0: A harmadik a tanulj részletekben. Lényegében azt jelenti, hogy ne egy húzamban tanulj sokat, hanem eloszva több részletre kevesebbet. Kutatások bizonyítják, hogy egy intenzív tanulási periódus sokkal kevésbé hatékony, mint több kisebb tanulási periódus. Például, ha tudod, hogy 10 órát szeretnél tanulni vizsgára, akkor sokkal hatékonyabb, ha 5 napon keresztül 2 órát tanulsz, mint ha egy nap tanulsz 10 órát. Ennek az az oka, hogy az agy alvás közben raktározza el a bevitt információkat a hosszú távú memóriába.
1: Illetve ahhoz, hogy az agy hosszú távon is stabilan elő tudja hívni a bevitt információt, újra és újra meg kell ismételni az előhívást. Az agy így tudja megszokni, és később könnyen alkalmazni ezt, és ez a több, de rövidebb tanulási ciklusra lehetséges. Mit kell tenned, ha ezt a tanulási technikát akarod alkalmazni? Oszd fel egyenlő részekre az anyagot, amit tanulni fogsz. Miután végeztél, kezd az első résszel, majd haladj így az előre meghatározott ütemtervet szerint.
2: A következő az információk előhívása. A lényege, hogy olvasd el egy fejezetet vagy bekezdést, majd jegyzeted le a legapróbb részletekig a megjegyzett információkat. Ezután ellenőrizd le, hogy helyes információkat írtál ele. A hatékonysága abban rejlik, hogy hozzászoktad a számadáshoz. Nem a dolgozat vagy a teszt lesz az első helyzet, ahol a tudásod elő kell hívnod. Kutatások igazolják, hogy sokkal hatékonyabb, ha 100 percből 30-40 percet tanulsz ténylegesen. A maradék idő

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fejn Liliana és Podhorszki Sára. Most pedig a mai adásunkban a Well Hello-ról lesz szó. A Well Hello 2014. július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tomi és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádiójátszási listák élére került. Első albumuk 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton. Ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult az elnöki turnéven.
1: Kezdetek! A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Parti Art című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizu-val. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. Együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Annibal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt. Így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk.
0: 2014-2015 fogadtatás és az első album. A Well Hello az első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például Single Track Top 40-nek is az első helyére került.

0: Budai Béla dob,
1: Körös Tamás basszusgitár, Faragó Viktor gitár, Kovács Felícián billentyű vokál.
0: És akkor most itt egy kis érdekesség a Well Hello-ról. Flores Diaz egy régi fotó segítségével idézte fel az első lépéseket, ami így szólt.
1: Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mennyi embernek lehetünk életpillanataiban egyfajta filmzeneként, hiszen elég sűrűn kapunk esküvői videókat, leveleket, visszajelzéseket, hogy jó volt megélni a dalainkra egy-egy szakítást, szerelmet, vagy épp összejövetelt. Kicsit úgy érezzük a film által, mintha beleshetnénk néhány ilyen történetbe. Minket elvarázsolt és nagyon izgatottak vagyunk, reméljük, hogy megfelelő lenyomatot tudtunk adni a generációnkról. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Fonai Dorka, Fésremira Bonita és Naár Barbara. Az internet nagyon sok mindenre jó. Nélküle például sokkal bonyolultabb volna megismernetek a világot, sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartanatok a barátaitokkal és munkatársaitokkal, valamint az internet abban is segít, hogy hivatalos ügyeiteket kényelmesen és gyorsan elintézhessétek. Viszont az internet veszélyei csak azok tudják megérteni, akik éltek már át internetes zaklatás, vagy esetleg hirtelen eltűnt a bankkártyájukról a pénz. Ma ezt a témát fogjuk egy kicsit átbeszélni, és reméljük, hogy hasznos tanácsokkal fogtok gazdagodni.
1: Szerintünk az első és legfontosabb, hogyha az interneten ismeretlen írátok, ne válaszoljatok neki. Vannak azok az ismeretlen személyek, akik azzal közelednek felétek, hogy emlékszel rám, vagy megismersz még? Az ilyen üzenetek biztosan nagyon felkeltik az érdeklődéseteket, és nagy a valószínűsége, hogy válaszoltak is rá. Ezzel alapjában véve semmi gond sincs, mivel mindenki szeretné újra tartani a kapcsolatot egy régi ismerősével, de figyeljetek oda, hogy addig ne adjatok meg személyes adatokat, és ne küldjetek fényképeket magatokról, amíg az illető el nem mondja, hogy pontosan ki ő, és ti nem ismertek rá.
2: Ha biztonságosan szeretnétek használni az internetet, tanácsoljuk, hogy közösségi profiljaitokon ne adjatok meg személyes adatokat, például e-mail címet, telefonszámot, esetleg lakcímet. Ha regisztráltok egy közösségi oldalra, vagy bárhová, igyekezzetek minél személytelenebb jelszót megadni. Ezt azért javasoljuk, mert a hozzátok kötődő jelszavakat mindenki könnyebben kitalálja, így nem tanácsoljuk, hogy házi állatotok, vagy esetleg saját nevetek legyen a jelszó.
3: Biztosak vagyunk abban, hogy ti is rengeteg internetes felületen regisztráltátok magatokat. Itt arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy minden egyes platformon, ahol regisztráltatok, próbáljatok meg különböző jelszót beállítani. Lehet, hogy nektek egy kicsit nehezebb lesz ezeket megjegyezni, de ha felírjátok egy papírlapra, amit mindig magatoknál hordotok, ez a probléma is megvan oldva.
0: Azt is javasoljuk nektek, hogy ne intézzétek hivatalos ügyeiteket, valamint ne nézzétek e-mailt nyilvános wifi pontokon. Itt ugyanis simán lehet úgy beállítva a rendszer, hogy megegyezze a jelszókat, amikkel regisztráltak rá.
1: Ha esetleg nyilvános helyen jelentkeztek be internetes fiókjaitokba, figyeljetek oda, hogy az adott számítógépet ne hagyjátok őrizetlenül, addig, amíg be vagytok lépve rajta. Az internetezés végén pedig figyeljetek oda, hogy jelentkezzetek ki fiókjaitokból.
2: A most következő rész inkább a tinédzser korosztálynak szól. Nagyon sokan beszélnek ugyanis meg cseten randit vagy találkozót ismeretlen emberekkel. Ez néha tényleg jól tud elsülni, és lehet, hogy olyannal találkoztok, aki később a legjobb barátotok lesz, vagy esetleg megtaláljátok életetek párját. Viszont azt ne felejtsétek, hogy ez egyáltalán nem veszélytelen. Így ha ilyen találkozóra indultok, kérjetek meg egy felnőtt családtagot, hogy kísérjen el titeket az első pár alkalommal.
3: Utolsó tippünk, hogy a közösségi oldalakon csak olyanokat jelöljetek vissza, vagy engedélyezzetek, hogy kövessenek titeket, akiket ténylegesen ismertek. Az ugyanis sosem jó, ha ismeretlen emberek látják az általatok kirakott képeket és helyeket, ahol jártok.
2: Amúgy veletek volt már ilyen?
0: Egyébként velem történt egyszer egy ilyen, hogy ilyen szimple vasárnap este, és rám írt valaki az Instagramon, hogy szia, megismersz még, és mondtam neki, hogy nem, hát honnan kéne. És akkor elkezdi, hogy ő az iskolából ismer engem, és mondtam, hogy hát ez így elég tág, úgyhogy mondjon még valamit, és akkor mondta nekem, hogy neki nincsen kedve irogatni, és akkor felhív videócsatán, vegyem föl, ha otthon vagyok. És mondtam, hogy én addig vele nem videócsatálok, amíg el nem mondja, hogy ő pontosan kicsoda, és hát le is tiltottam úgy, ahogy volt.
1: Szerintem nagyon jól tetted, és szerintem ti is tegyétek ezt, ha veletek valami hasonló történik.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigül Barnabás és Szigetvári Máté. Mennyi folyadékot kell meginnod egy nap? A megfelelő folyadékpótlásra minden nap figyelni kell, de nagy melegben, aktív tevékenység közben, vagy vírusos megbetegedésnél különösen fontos, hogy mennyi folyadékot iszol. A hidratálás kihat a tested működésére, különféle panaszok, mint például felfájás, gyengeség, alhasi görcsök és memória problémák is jelezhetik, ha nem ittál eleget.
1: Miért kell folyamatosan pótolni a folyadékot? Az emberi test mintegy kétharmadát víz alkotja, de ennek mennyisége nem állandó. Napközben sok folyadékot veszítünk a kilégzéssel, az izzadással és a salakanyagok távozásával. Csupán bőrünkön keresztül naponta majdnem 1 liter folyadék távozik, még télen is, amikor hideg van. A folyadék szükséglet, az életkor, a testalkat, az egészségi állapot és egyéb körülmény hatására is változik. Más mennyiségre van szüksége egy csecsemőnek és egy felnőttnek, egy vékony, illetve testes embernek. De a nyári meleg, az intenzív sportolás vagy egy vírusos megbetegedés akár duplájára is megnövelheti a szervezet számára szükséges napi átlagos folyadékmennyiséget.
0: Ennyit igyel legalább. A legújabb kutatások szerint az optimális napi folyadékbevitel körülbelül 1 liter 25 kg-onként. Ez egy átlagos, 75 kg súlyú felnőtt esetében mintegy 3 liternek felel meg. A folyadék szükséglet 20-30%-át általában táplálékkal, 70-80%-át pedig folyadék formájában vesszük magunkhoz. A víz mellett a tea is jó alternatíva lehet a folyadékpótlásra.
2: Egészséges folyadékpótlás. Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak teát, ritkábban fordul elő a csontritkulás, és kisebb a kockázata a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek. Ez annak köszönhető, hogy a tea igen gazdag antioxidánsokban, az antioxidánsok megkötik a szervezetben elszaporodó káros szabadgyököket, amelyek különféle betegségeket okoznának. Alacsony kalóriatartalmával a tea segíti az ideális testsúly megtartását is. A zöld tea például kifejezetten ajánlott a fogyókúrázóknak, mert serkenti az agynyakcserét és elősegíti a zsírok lebontását. Egyik speciális vegyületének, az EGCG-nek például gyulladás csökkentő, diabétesz és rágmegelőző hatást tulajdonítanak.
0: Üzenet a kávé szerelmeseinek. A teában is van koffein, ám ez a kávéval ellentétben nem gyorsan, hanem fokozatosan lassan szívódik fel. Tovább tart a hatása, hosszabb időn át biztosít élénkséget, ráadásul még kiméri a gyomrot és a beleket is. Mindig ügyelj a megfelelő folyadékpótlásra. A hidratáció minden korosztály számára fontos, ezért figyelj oda a gyerekekre és az idősekre, akik sokszor megfeledkeznek a rendszeres és elegendő mennyiségű folyadékfogyasztásról.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: Storik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr. Tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kislétszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Eritrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az eritrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez. Írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lila és Pál Péter. Minden idők legnagyobb kutató expedíciója indul az északi sarkra.
1: Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutató expedíciója indul szeptemberben az északi sarkra, hogy egy jégtörőhajóval, amely egy éven át az zajló jéggel együtt sodródik majd, a klímaváltozást vizsgálja a világ leggyorsabb ütemben melegedő, de ebből a szempontból eddig alig kutatott térségében.
0: A Mozaik nevű expedícióban 17 ország 600 kutatója vesz részt hosszabb, rövidebb ideig. Az óriás projektbe besegítenek más jégtörők, repülőgépek és helikopterek is.
1: A 120 millió eurós, 38,5 milliárd forint expedíció központi eleme a Polar Star nevű német jégtörő lesz. A hajó előbb végighalad a norvég, majd a szibériai partok mentén, és irányt vesz a jégmező belsejébe, az északi sarkhoz. Célba érve a legénységnek két hete lesz arra, hogy felépítsen egy tábort a jégen. Ez idő alatt napi 4 órán át lesz világos, október közepétől már teljes sötétség borul a tájra. Több állomáson is méréseket végeznek a tengervízben, a jégben és a légkörben. Olyan sok mérőállomást létesítenek, amire még nem volt példa.
0: Ti mit gondoltok a globális felmelegedésről? Írjátok meg nekünk a Facebookos oldalunkra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A nikotinmentes e-cigaretta is ugyanúgy ártalmas. A közelmúltban közölt tanulmány rávilágít arra, hogy az elektronikus cigaretta miért káros, még akkor is, ha nem tartalmaz nikotint. Az e-cigaretták hatásaival kiemelten foglalkozik a napokban az álló Európai Légzőszervi Társaság éves kongresszusa is.
1: Az ERS által felvetett legfőbb tisztázandó kérdések arról szólnak, hogy kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segíteni a dohányzásról való leszokást, mégis gyakran találkozhatunk erről szóló ajánlásokkal. Másik kulcsfontosságú kérdés pedig az e-cigaretták hosszú távú hatásaihoz kapcsolódik.
0: A szakmai szervezet szerint jelen pillanatban nem áll rendelkezésre álló elegendő adat, amely alapján egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehetne a hagyományos dohányzásról leszokók számára.
1: Ellentmondásos vélemények. Az e-cigaretta is károsítja a tüdő egészségét, majdnem ugyanúgy, mint a normál cigi. Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények tehát megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagi károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohánycigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak.
0: Az elmondásos vélemények arra ösztönözték a Houstoni Baylor College of Medicine szakembereit, hogy megvizsgálják az e-cigaretta gőzének és hagyományos dohányfüsttartós belégzésének a tüdőfunkcióra gyakorolt hatásait.
1: Hogy is folyik a vizsgálatmenete? A Journal of Clinical Investigation folyóiratban közölt tanulmányuk megállapította, hogy egereken végzett megfigyelésük alapján az e-cigaretta gőzének tartós belégzése még nikotin nélkül is negatív hatással lehet a tüdő normál működésére. A kísérletben 4 egércsoportot vizsgáltak.
0: A kutatók az egyik csoport e-cigaretta típusú gőzöknek tették ki, amelyek nikotint és más oldószereket, például propilengikolt és növényi glicerint tartalmaztak. Egy másik csoportot ugyanazon oldószereknek tették ki, de nikotin nélkül. Egy harmadik csoport dohányfüstöt lélegzett be. A negyedik csoport tagjai pedig csak tiszta levegőt.
1: Károsítja a tüdő egészségét? A 4 hónapon ez az időszak emberek esetében azt jelenti, mintha 10 éves korától egészen az 50-es éveig dohányozna. Áttartó kísérletet követően a dohányfüstöt belélegző egerek súlyos tüdő tágulásnak megfelelő szöveti károsodást és gyulladást tapasztaltak. Ez hasonló ahhoz, ami az embereknél is történik, ha hosszú ideig dohányoznak.
0: A kutatók azonban meglepődtek, amikor megtudták, hogy a nikotin nélküli e-cigaretta gőzének kitett egerek tüdeje is károsodott. Bár nem ugyanaz a károsodás volt megfigyelhető, amilyet a dohányfüstnek kitett egerekben észleltek, ez mégis jelentős megállapítás.
2: 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira, Nagy Noémi és Hódis Anna. Védjük meg a fecskéket. Biztos te is találkoztál már ezekkel a kismadarakkal, istallokban, parkokban, vagy akár a saját tereszed alatt is. Na de miért is vannak veszélyben? Sokan nem szeretik őket, mert a fészküket az ereszünk alá építik. De nézzük csak meg a fecske szempontjából. A fecskepár végre talál egy helyet, ahova biztonságban megépíthetik fészküket. Kikelnek a fiókák, akik folyton éhesek, ezért a fecskeszülők felváltva hozzák az ételt. Aztán az egyik szülő arra ér haza egy sikeres vadászatból, hogy a fészek a földön hever, a fiókák pedig elpusztultak. Ezért neved le a fecskefészket.
1: A fecskéknek mostanában egyébként nehéz alapanyagot szerezniük, főleg sárból készítik lakhelyüket, de a globális felmelegedés miatt az esővíz gyorsan felszárad, így kevés helyen találnak sarat.
0: Hogy mit tehetsz te? Nos, ha érdeked a fecskék megmentése, csinálj a kertedbe sártócsát. De aztán ne lepődj meg, ha reggelre egy fecskepár költözik az ereszed alá.
2: Ez egyébként hasznos is lesz, ha egy kerti parti alkalmával szeretnéd elkerülni a hivatlan látogatókat. A fecske a levegőben elkapja és elfogyasztja a legyeket, szúnyogokat.
1: Néhány tény. 1982-ben, 1983-ban és 2010-ben az év madarával választottak. A szabadságmadara is. 50-65 km/órával száguldanak, 32-35 cm a szárny fesz távolsága. Testsúlya 16-22 g, másodpercenként akár 9-et is csaphat szárnyaival.
0: Ha érdekel továbbra is a téma, szinte minden madaras könyvben találhatsz róluk információt. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A budapesti gazdasági főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök klub és a Mozi klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a Reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag születik és az X-Faktor című tehetségkutató show házi asszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 év elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Énekiskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017 március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorházigazdája is ő lett. Láttuk még a Séfek séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Ni csak ki vagyokban is a Szívkirálynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évnyi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után 2013. május 6-án született meg első gyermeke Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része, ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen új ágban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, nekem a Balaton Nánásiék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál saját kezüleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Mag Bistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott, például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok, meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik, és ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Mag Bistróba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördögnóra, melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vány Viktória. Most megtudhatod a TikTok mögötti sötét igazságot. Valószínűleg már te is hallottál a TikTok nevű alkalmazásról, nagy eséllyel le is töltötted. És ha letöltötted, akkor nem érted, hogy a telefonod szerint miért töltesz el egyre több időt rajta. Hogyan lehet napi 2, akár 7-8 órát eltölteni egy alkalmazáson? Hogy érhetik el ezt a hatást? Mivel rövid videókat lehet csak feltölteni a felületre, ezért ha nem akarsz egy hosszabb szünetet tartani a teendőid közben, inkább felmész TikTokra. Itt rengeteg olyan videó fogad téged, amit a te érdeklődési köröd alapján dob fel, így elérve, hogy folyamatosan tovább görgess, így a pár percesre tervezett szünetedet is hosszabbra fogod nyújtani. Mivel mindig számodra érdekes videókat látsz a platformon, így nagyon szívesen nézel fel bármikor, amikor van egy pár perced. Ilyen módon a TikTok tulajdonképpen megfertőz téged, függővé tesz.
1: Már azt hiszem érted, mitől ennyire vonzó, de hogyan is lett ilyen népszerű? Pár évvel ezelőtt az alkalmazás neve még Musical.ly volt, ahova kreatívabbnál kreatívabb videókat töltött fel mindenki. Majd mikor egy bizonyos cég megvette a platformot, átnevezte TikTokra, még senki nem gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. A dolgok eleinte jól mentek, megjelentek a táncos trendek, amik még teljesen ártalmatlanok voltak. Persze ekkor is voltak már trollok, de lényegesen kevesebb gonosz komment érkezett egy-egy videó alá. A dolgok akkor indultak el nagyon gyorsan a lejtőn, amikor az amerikai híres TikTokerek úgynevezett TikTok házakat alapítottak, amiknek az volt a lényegük, hogy a lakóik együtt gyártsanak tartalmat. A házak között egyre több lett a dráma, néhol rendesen elfajult a dolgok. Ekkor kezdett el egyre több ember utálkozó kommenteket írni a videók alá. Mikor látták, hogy a dráma csak még nagyobb nézettséget hoz nekik, ezáltal még több pénzt is, már szándékosan kezdtek el vitákba avatkozni.
0: A feltörekedni próbáló emberek is látták, hogy a nem megfelelő viselkedés nagy nézettséget eredményez. Nem feltétlen jót, de kit érdekel, ha sok pénzed van, nem? Az alapján nagyon sokan elkezdtek durva dolgokat csinálni. A helyzet folyamatosan rosszabbodik. A gyermekbántalmazástól elkezdve az állatkínzáson át egészen a gyilkosságig is elmentek néhányan, ezért a 10 perc hírnévért, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni.
1: Napról napra egyre több ember kerül veszélybe a TikTok miatt. Nem csak olyanok, akikkel a való életben történik valami TikTokerek által, hanem sokan a saját életüket dobják el maguktól a sok szemét komment miatt, mert az emberek azt hiszik, ha valamit az internet anonimitása alatt írnak, akkor az rendben van, és azzal nem tudnak a másik lelkébe tiporni.
0: Azért nem csak rossz dolgok történnek a TikTokon, mert vannak felhasználók, akik tényleg hasznos dolgokat osztanak meg. Például önvédelmi trükköket, akármilyen tutoriálokat,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Attila. Elhoztunk neked 5 tippet, hogy hogyan fejleszd a rajztudásod.
1: Figyelj arra, hogy ne átmásold a képet, hanem csak legyen melletted a telefon, vagy éppen könyv, amiről nézed, és onnan hasonló vonalakkal próbáld meg leutánozni azt a rajzot, és akkor látod, hogy jól dolgoztál-e.
2: A második ilyen tippünk, hogy ne kezd bonyolulttal. Sokan abban a hibába esnek, hogy nagyon-nagyon bonyolulttal akarnak kezdeni, és amikor nem sikerül nekik, mert mondjuk túl nehéz, akkor rögtön abba hagyják a rajzolást. És ezért ajánlatos az, hogy ne legyen sok apró vonal, árnyékolás és ilyen nehezebb minták vagy formák, amiket nem olyan könnyű lerajzolni.
0: Harmadik tippünk, hogy figyelj az arányokra. Igazából az nem annyira fontos, hogy az arányok tökéletesen megegyezzenek a képpel, amit éppen te le akarsz másolni, de az fontos, hogy a vonalak egymáshoz viszonyított helyzete ne legyen annyira aránytalan. Szóval, hogyha látod a képen, hogy az egyik vonal kétharmada a másiknak, akkor a te képeden ne legyen négynegyede, lehetőleg.
1: Az utolsó előtti tippünk az, hogy ne görcsölj rá. Nem volt, hogy nem teljesen ugyanúgy sikerül, mint ahogy a mintád mutatja, hanem fontos az szerintem, hogy mindenképpen belevidd egy kicsit a saját egyéniségedet is, és ne pontosan ugyanolyan legyen, hanem mindig legyen benne valami olyan, ami így belőled szól, amit te teszel hozzá.
2: Az ötödik tippünk, hogy fejleszd a rajztudásodat, az, hogy gyakorolj sokat. Sok rajzot kell készíteni, sokat kell gyakorolni. Ezek nem olyanok, amiket össze lehet csapni, hanem pontról pontra kell haladni, és aztán egyre fejlettebb lesz a rajztudásod.
1: Ti hogy álltok ezzel a rajztudás témával?
2: Hát én még mindig nem tudok rajzolni, de tényleg semmit, abszolút, még egy vonalat se tudok húzni.
0: Igazából egy ideig én is ott tartottam, mint a Vivi, én se tudtam gyakorlatilag egy vonalat se húzni, de pont ezekkel a tippekkel

0: tippekkel fejlesztettem egy kicsit a rajztudásomat, és most a szörnyűről eljutottam az elfogadható szintig.
1: Próbáljátok ki ti is a tippjeinket! 97. Yeah!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
1: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rágcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták, de mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibolycsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogyni vágyás kialakulásában gyakran közre játszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa károsnak ítélt étel fogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet eszik. Azonban ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késlelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek. De ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongótáborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
8: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gletcserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig égbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gletcserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdióalbuma bekerült a brit albumista első 3 helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Winterdia és Balivillő. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte, illetve 29 ezer műanyag kacsa vett részt egy tudományos küldetésen. Mindjárt hozok a részleteket, de előtte érkezzen Ketszájtól az Animal itt a 97-en.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Műanyag kacsák tudományos küldetése. 1992-ben egy szállítóhajóról csaknem 29 ezer műanyag fürdőkacsa esett a Csendes óceánba. A gumikacsák azóta is sodródnak a világóceánokon, a tengerkutatók pedig a mai napig az ő útvonaluk alapján térképezik fel az óceáni áramlatokat.
1: Nem erről írtunk adást?
0: Te írtál róla adást?
1: Én
0: közreműködtem a felolvasásba, igen.
1: A gumikacsa,
2: tényleg.
1: A gumikacsás adásunk, ugyanakkor olvastuk fel, mint a tekergő fásat.
2: Atya, igen, mikre
0: emlékszel? Igen, szerintem ilyen az volt, hogy ilyen furcsa
1: rövid volt.
0: Történelmi izék voltak, nem?
1: Igen.
0: És nem szerintetek, földre,
2: ha most itt 29 ezer műanyag kacsáról beszélünk, vajon mennyi került emberek tulajdonába? Értitek? Tehát, hogy ez így összegyűjtötte valaki. Jóti kacsa.
1: Ja, hát, én azt olvastam, hogy miután ez megtörtént, utána az, a partokat így elválasztották a kacsák, ugye, ahol kiborult ez.
2: Aha.
1: Ugye mentek össze-vissza kacsák, és így volt olyan part, amit így befettek a kacsák.
2: Nagyon kemény. Tök jó.
0: Hát akkor gondolom, de ugye azt is írja, hogy a mai napig követik azokat a gumikacsákat, amik még az óceánon vannak.
2: A gumikacsákon van követő, nyomkövető, vagy ez hogyan?
0: Nem, mert ugye ez nem szándékos volt. Igen, tehát, hogy ilyen nagyon rikító színük van, és gondolom úgy figyelik valahogy.
2: És rendben. Akkor elmondhatod, te apádnak mi a munkája? Ha gumikacsákat figyel a Csendes óceán, az milyen már? Tetszik, jó munka lehet. Jó, egyébként a tudomány olyan érdekes dolgokra képes. Hát 92 óta már elég sok mindent láthattak ezek a gumikacsák. És hát túlérték.
1: Igen, de amúgy sokszor használnak ilyen dolgokat így a tudósok meg ilyenek, hogy például van olyan is, hogy van egy olyan forrás, ami továbbra sem tudják, hogy hova megy. Így belemegy a földbe és eltűnik, és öntöttek bele festéket, hogy megnézzék, hogy merre megy ki.
0: És nem találták meg. Sehol, nem találták meg.
2: Aztán.
1: Tehát nem jött ki sehol se az a festék, eltűnt.
0: Erről én is hallottam, hogy erre annyira kíváncsi lennék.
2: Akkor oda ne vigyünk gumikacsát.
1: De mit láthatna a gumikacsa azért?
2: Hát ez az, inkább eltűnik, mint hogy lássa.
1: Lehet, hogy nem tudok gumikacsa a gödörbe. Amúgy.
2: Érdekes. Vagy a Csendes óceánon?
1: Amúgy az is jó hangzik.
2: Ne az eltűnő gödörbe menjél.
1: De jó hangzik.
0: El ne tűnj. Nem ér.
2: Kérlek. Jó, elég antiszociális műanyag kacsa lennél, az biztos. Jó, nem, egyébként nekem ez tetszik ez az ötlet, csak olyan furcsa, ugye tudomány műanyag kacsákat használ feltérképezni az óceáni áramlatokat.
1: Néha az egyszerűbb a jobb.
2: Lehet.
3: Volt egy hasonló eset, ha jól hallottam, igazából ott azt hiszem Garfieldos telefonok folytak ki az óceánba, és igazából ott a tengerparton találták meg az emberek, és IBM még szerintem manapság is kaphatóak ezek a kis...
2: Ne, tehát ott. Árulták őket ott.
3: Szerintem igen.
1: Mi az, hogy IBS? Mi az, hogy mármint, hogy telefon?
2: Garfieldos
3: igen, ez a régi, tehát tudod, az a pörgetted, és akkor úgy felveszed az a régi. Tehát
0: ilyen tárcsázós telefon.
2: Ja, tudom, igen.
0: Csak
2: igen. Azért retro. Az nagyon menő.
0: Igen, de egyébként nagyon sok ilyen Garfieldos cucc van, ami ilyen híres lett, tehát, hogy amiből ilyen hír lett.
2: Mert, nekünk is van itt a suliban, mert, azt tudjátok. Igen, a Garfieldos óra a büfénél.
0: Ja, az igen.
2: Megy. De, idegesítő, de jó fej.
0: Én arra gondoltam, van például olyan, volt egy ilyen Garfield plüss, ami ilyen tapadó korongok vannak a mancsain. Uh-huh. És hogy az annyira népszerű volt Amerikában, hogy ezt így sokszor így kirakták a kocsira, tehát így belülről oda föltapasztották, és hogy olyan népszerű volt Amerikában, hogy így betörték az autók üvegét azért, hogy kilopják.
2: Jesszusom!
0: Tehát, hogy ennyire népszerű volt. Tehát elég sok ilyen Garfieldból úgy tűnik, hogy elég jól meg tudja magát szedni az ember.
2: Úgy tűnik, de azért ne szórjunk ki dolgokat, csak úgy random a tengerekben és óceánokban. Köszi.
0: Valóban ne. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, hallottatok-e már hasonló esetekről, most pedig menjünk tovább Don Toliver-től a Lose My Mind-dal.

0: 95 a táskarádió, te is beleférsz. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte a parkolóba egy tankbenzin kíséretében. A kesztyűtartóban egy kézzel írott levelet hagyott. Bocsánat, sürgősen el kellett érnem a vonatomat, de a fékfolyadékot sürgősen cseréltesse ki, mert életveszélyes.
1: Mi van? Ellopta a kocsit, hogy elérje a vonatot?
0: Igen,
1: annyira... Vagy visszavitte a kocsit?
2: Hogy vitte vissza?
0: Tehát annyira el kellett érni azt a... Hát gondolom, elérte a vonatát, elment, majd amikor visszajött, akkor visszavitte a kocsit ott, ahol, oda, ahol találta. Csak előtte elmettakod a benzinnel így. Nem tudom, gondolom, kompenzációként, hogy ellopta.
1: Én ilyet nem mernék csinálni. Te mi az, hogy ellopta?
2: Nyilván, de egy tolvaj.
1: Most hát mit csináljon? De, és visszaviszi?
0: Igen,
1: és
0: tehát
1: levelet is hagy?
2: Inkább az volt a kérdés.
0: Hát de, ja, tehát, hogy akkor tehát neki nem az volt a célja, gondolom, hogy ellopja és eladja, és akkor pénz,
1: hát ez az.
0: Valamiért nagyon el kellett érni azt a vonatot.
1: Lehet, hogy James Bondnak érezte magát, hogy meg kell oldani a szituációt. Akkor itt egy autó, hopp, ezzel elmegyek a vonatta.
0: Aztán hazafelé rájött, hogy nem egy filmben van, és lehet, hogy ezért lecsukják, szóval inkább visszavitte.
1: Lehet, hogy több személyisége van, és éppen bekapcsolta James Bond.
0: Ja, ilyen skizó.
1: Hát, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem tudom elvenni más dolgát. Tehát én elkérem, hogyha nincs egy ceruzám, mert elveszik, akkor visszakérem, vagy
2: az
1: elkérem.
2: Az én voltam, nem vigyorani ezt.
1: Viccelek. De hogy alapvetően, nem. Tehát, hogy én nem veszem el más dolgát.
0: Valahogy nem, ez... így, tehát, hogy így alapból rosszul érzem magam. Jó, barátokkal egy kicsit más, hogyha megszokjuk egymást, és tudjuk, hogy jó, ki azt használhatom.
1: Az megint más,
0: tehát ez egy más dolog, de az, hogy így random valamit fogok, és így hopp, akkor ez mostant az enyém. Én ezt így nem tudom megcsinálni.
1: Sőt, ugyanígy vagyok akkor is, ha találok valamit, mert az valakié, és nincs, tedd el, mert pénztárca meg, mit olyan ékszer, dehogy is, az másé.
0: Hát persze.
1: Az az első, hogy megpróbálom visszaadni.
0: Hát nekem pont pár napja voltam úgy, hogy ilyen este felé jöttem haza vonattal, és felszállok a vonatra, és azt látom, hogy ott van fönn ott a csomagtartó részen egy szatyor, meg mellette egy pulcsi. És hát Nyilván nem, tehát hogy nem vittem volna el, azt is megcsináltam volna, hogy leignorálom és ott hagyom, de úgy voltam vele, hát még negyed óra van a vonat indulásig, fogtam magamat, visszavittem, leadtam, aztán visszafelszálltam a vonatra.
1: Ó, de ez milyen jó már. Egyébként én imádom az ilyen sztorikat, képzeljétek el, hogy legutóbb az egyik gyermekemnek sikerült a telefonját elveszíteni a buszon. És amikor észrevette, hogy nincs meg a telefonja, leugrott a buszról, mondván biztos valahol elhagyta útközben. És még jó, hogy lehet ugye követni a Google segítségével, hogy hol a telefonod, és azért láttuk, hogy a buszpálya udvaron van. Elmondtam, hogy akkor egy életünk, egy halálunk, menjünk, nem mozog a telefon, tehát az már egy jó jel. Ugye, hogyha járatban lett volna, az vicces lett volna, úgyhogy nagy ideje elindultunk, és hát ilyen jó magyar módjára, amivel nem volt információs pult meg senki, ezért bekopogtunk a hasonló méretű és formájú buszokhoz, a sofőrökhoz, hogy tudnak-e segíteni ebben az ügyben. És volt egy nagyon cuki sofőr, azt mondta, hogy várjon, telefonálok kettőt, még van 5 percem az indulásig, és a két telefonból tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy meglett a telefon. És annyi, hogy át kellett mennünk a vasútra, mert a busz már ott volt, de mindegy, de meglett a telefon, és ugye ez egy annyira jó dolog, és ez tényleg...
0: Nem tudom, nekem az annyira szívmeleget, amikor ilyen kedvesek az emberek, hogy ilyen segítőkészek, persze, tehát hogy ez annyira jó.
2: Hogy láttátok a Google-on, hogy hol van a telefon, akkor miért nem követtétek?
1: Mondom, miért egy helyen volt.
2: De nem tudtatok belokátolni, hogy pontosan hol van?
1: Azt nem. Azt nem tudtuk, és ugye mire mi már odaértünk, addigra az a busz, az elment.
2: És akkor nem láttátok a telefonon, hogy elindult a telefon?
1: Nem, mert le volt merülve. Tehát itt kezdődtek a sztorik, hogy ugye 6%-on volt a telefon, oda kellett érnünk. De az a nyomozás, meg az az izgalom, úgyhogy szerda este 9 órakor az ember már így pihenőbe menne, nem? Mi felpörögtünk attól, hogy ez az, megvan a telefon. De hát most is köszönöm szépen mindenkinek, aki közrejátszott.
0: A témához visszatérve, ha esetleg lekésnétek a vonatotokat, inkább ne lopjatok autót, mert a végén még gondok lesznek belőle. Most pedig érkezzen Tét Mekrétől

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen, római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr. Tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelme

0: egyik alapvető építőköve lehetett. Az Eritulust most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez. Írták a kutatók egy közleményben.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Vintárdia és Bali Villő. A most következő fél óra a férfiak fél órája lesz, az egyik egy biztonsági őrbe harapott bele, a másikba pedig 7-szer belecsapott a villám. De mindezek előtt érkezzen Teddy Swims-től a Loose Control.

0: 90 a Táskrádió, te is belefersz. A férfi, akit 7-szer csapott meg a villám, és mindegyiket túlélte. Roy Sullivan, az amerikai Shenandoah Nemzeti Park vadőre tartja a Guinness rekordot, mint a férfi, akit a legtöbbször sújtott villámcsapás a történelemben. A statisztikusok számításai szerint annak az esélye, hogy valakit 7-szer érjen villámcsapás élete során, körülbelül 1/10 quadrillióhoz.
1: Ezt a számot még életemben nem hallottam. Hogy 10 quadrillió.
0: Hát egyrészt, az, tehát az a mit billió akkor a szám?
1: Igen, valószínűleg. Szerintem tehát ez igen. Az a helyzet, hogy ez az ember tényleg extra. Bár nem tudom, hogy bárki akarná a Guinness rekordját megdönteni, tehát figyelj, minden egyes villámcsapáskor valamilyen leégett. Én olvastam, évekre le van bontva, hogy horgászat közben a bokáját égette meg a villám, akkor volt, hogy a haja leégett, akkor egy időben már úgy járt mindenhova kocsival, hogy volt nála egy vödörvíz, vagy így egy flakon víz, hogyha ne találtam valamilyen égne, akkor le tudja azt hűteni. Komolyan az ember az már felkészült mindenre. És az szerintem extra, hogy mind a 7-szer igazából csak megkóstolgatta a villám, tehát hogy mert ha belé csap azért az
2: ugye szívvel rámegy, akkor meghalsz.
0: Igen, tehát ugyanezen gondolkodtam, hogy ő milyen pozícióban, vagy hol volt, hogy belecsapott a villám, és ezt túlélted, akkor megkóstolgatta a villám.
1: Úgy tűnik, igen, hogy még
2: és
1: csak
2: és a kóstolgatás. Ilyen, tehát olyan tudjátok, vannak azok a hírek, hogy akik belefagyap a villám, akkor ilyen lesz ilyen villám alakú heg.
1: Hát azt nem tudom, azt nem mutatták, de akkor 7 hege van már, az biztos.
2: Igen, ilyen villámcsapás.
1: Jézus Isten.
0: Jó, hát ilyen Harry Potterbe átvan.
1: Ismertek valakit, aki ennyire pehjes így a környezetetekben?
0: Hát,
1: akivel mindig történik valamilyen hihetetlen sztori.
0: Amúgy ez nem igazán. Egyébként van egy olyan barátnőnk, akitől én tök sokszor hallom azt, hát most is legutóbb is mesélte, hogy egy másik barátnőjével volt, és hogy buszmegállóba mentek, hogy menjenek busszal, és hogy ott volt egy ilyen furcsa fazon, aki nekiállt nekik angolul domálni, meg hogy menjenek el együtt, hogy nincs-e kedvük megenni velük egy pizzát, mert hogy ott egy pizzéria sarkon nem volt ott semmilyen étterem, se pizzéria, se semmi, meg hogy kirohant után az út közepére, és ott valamit magyarázott, meg hajbókolt, aztán visszament, tehát hogy ilyen
1: furcsa ember
0: tehát
1: volt.
0: Ilyen furcsa. Mm. És ő tök sokszor meséli, vagyis hogy nem tudom, nekem valahogy úgy van meg, hogy ő többször is mesél, de hogy ilyen furcsa emberekkel találkozik.
1: Akkor
0: meg
1: ilyesmi. Akkor vonzza a furcsa tehát, embereket. Egyébként ebben
2: lehet,
1: én
2: ez a pasas a villámokat.
1: Ja. Ez olyan, mint amikor Budapesten jártunk az Alkotó héten, hát hány furcsa ember jött a
0: egyébként
1: közelünkbe.
0: Mindig
1: megtaláltak. Mondjuk Budapesten nem nehéz találni furcsa embereket, nem bántásból, de ott azért sokan vannak.
0: Ja, mondjuk én egyébként szerintem Budapesten még ilyen nagyon furcsa emberrel nem is találkoztam.
1: Tényleg?
0: Pedig volt már, hogy azért úgy olyan elég késő jöttem haza így valakivel együtt, azért hát nem egyedül, de hogy így annyira furcsa emberrel is sose találkoztam.
1: De pehjes, tehát olyan abszolút pehjesem, hogy mindig rossz történjen vele, egyetlen egy embert ismerek, nem közvetlen ismerősöm, csak egy társaságban találkoztam vele, és amikor elkezdtem mesélni egy sima nyaralásukat, ahol az autójuknak nem tudom milyen problémája lett, de
2: mint a filmekben?
1: Mint a film, és így ülsz, és így mondja, és mondom, úristen, és ezt túléltétek túl? És ez még csak az eleje. Jézus! Tehát, hogy, és abszolút éri az életét, de hogy így benne van, hogy bármihez hozzákezdő, tudja, hogy abban valami rossz fog kisülni. Tehát, hogy lehet úgy élni, érted? Hogy
0: de ez amúgy nagyon rossz lehet, hogy tervezed, és közben azzal is tervezem, hogy na most valami rossz úgy is lesz.
1: Igen, de az abszolút nyertes típust is ismerek, hogy akármibe kezd, az neki sikerül. És ha belegondolunk, pehes a csávó, de valahol mindig túléli. Úgyhogy ez
0: igen,
1: a Guinness rekordján
0: valahol más is egy picit. Én szerintem egyébként olyat, aki ilyen mindig pehes, olyat nem tudok, viszont azt magamról el tudom mondani, hogy ami kicsit ezt kapcsolódik, hogy én állandóan törömzúzom magam. Én állandóan sérüléseket szerzek. Én elmegyek diákbára, bokaficamom lesz, elmegyek bulizni, összetöröm magam, lila foltokkal jövök haza. Tehát, hogy állandóan törömzúzom magam.
1: Vigyázni kell az egyensúlyra, az biztos.
0: Hát ez a villámcsapásos sztori eléggé sokkoló volt. Nem úgy Miley Cyrus dala, érkezik a Best Pursuits itt a 90-en.

0: 97. Táskarádió Te is beleférsz. Kétszer is megharapott egy biztonsági őrt egy 44 éves férfi a bécsi főpályaudvaron, miután többször felszólították, hogy hagyja el az állomást. A férfi korábban többek között vizet öntött ki az aluljáróban, szájkosár nélkül vezette a kutyáját, illetve utasokkal teli liftet is eltorlaszolt.
1: Mi az, hogy eltorlaszolt?
0: Hát, hogy gondolom az egyik végéhez így oda rakott dolgokat, vagy így odaállt, hogy ne tudjanak kijönni a liftbe.
2: Érdekes a fiatalembernek a viselkedése.
0: Amikor a szájkosaras részt olvastam, akkor azt hittem, hogy rajta nem volt szájkosár, és hogy kellett volna, mert hogy megharapta a biztonsági.
2: De az, hogy kétszer is megharapta a biztonsági őrt, az milyen durva már. Meg mondjuk egyáltalán beleharapni egy ember. Belemernél harapni egy emberbe?
1: Simán.
2: Jézusom!
0: Hát most figyelj!
2: Kérek veszélyességi potlékot. Most! Félek.
0: Igen, nem harapnánk meg, de most szükségtörvényt bont, tehát, hogy most
2: hát tudja. Hát a csávó is jött, tök normális volt, ezt a biztonságérbe beleharapott.
0: Hát de nem, de...
2: Azért, mert szólt neki, hogy ember, ne jöss ki a vizet.
0: De hát nem, mert hogy elküldték, hogy menjen innen el az állomásról, köszi szépen, és neki ez nem tetszett, ezért beleharapott. De hogy így, mint láthatjuk belőle, így, na szóval vele így voltak más gondok is.
2: A gondatoronyban az biztos.
1: Szerintem csak ma két kezemen sem tudnám megszámolni, hogy hány embert akartam megharapni, megrudosni, meg
2: így tüketni. Kora reggel már?
1: Jaj. Nagyon pocsék nap volt.
2: Jaj. Na jó, de alapvetően, ha belegondoltok, az nem volt meg semmit.
1: Ha most megharapsz embereket?
2: Igen.
1: Néha megold, legalább te jobban érzed magad.
2: Te jobban biztos. Érzed magad attól, hogy jó, hát szerintem lassan kihívom a gyermekvédelmét, vagy nem tudom. Megoldás az agresszivitás, tehát azzal nem leszel előrébb, nem fogja azt mondani, jaj, olyan cuki vagy, hogy megharaptál, maradj itt még egy órát.
1: Van egy olyan dolog, hogy az agresszió nem a válasz, és akkor mondják, hogy nem, mert az a kérdés, és a válasz igen.
2: Érted? Igen, sajnos. Oké, kemény.
0: Hát egyébként, tehát hogy így, jó, most egy random embert nem harapnék meg, hogyha megkérik, hogy menjek el az állomásról,
1: mondja
0: akkor
1: az,
0: akkor elmegyek, meg mit tudom én. De épp ez az, hogy csak úgy valakit random nem harapnék meg, vagy ilyesmi, de én általános iskola, hát inkább a sopáján egy picit verekedős gyerek voltam.
1: Egyébként nagyon azért, verekedős.
0: Nem, egyébként ugyan már nagyon én, nézzetek rám,
2: tehát hát egy gyors reflexzerűen az volt a válaszod mindenre, hogy odaütöttél?
0: Nem, hanem az volt, hogy így mondjuk, tehát amikor én jó, nem mondunk számokat, de volt olyan, hogy verekedtem.
2: Sokat verekedett ezek szerint a hölgy, igen.
0: Annyira sokat, nem? De hogy barátok...
2: Mindjárt hívnak tehát, az ismerősök, hogy igen, köszi, én is kaptam egy pofot, igen, figyelünk.
0: De hogy, tehát, hogy barátok miatt, hogy barátomat szekáltak, és akkor én megmondom, hogy nem, ezt nem. Tehát, hogy én így verekedtem. Tehát, hogy ez annyira nem verekedés, tehát, hogy én annyira nem tudok kárt tenni így annyira senkibe se, tehát hogy annyira erős nem vagyok.
2: Ja, meg
0: hogy
2: eszembe jutott a mém, amikor így kis cicásan.
0: Tehát arra gondoltok, hogy általános iskola alsó, tehát hogy annyi fegyverem volt, hogy zongorakottával csapkodtam meg néha egy-két ember, de hogy így...
2: Szegény zongorakották, ne haragudj.
0: Szegény zongorakotta, igen, egyébként.
2: Mi lett volna akkor az arcán az embernek, hogy ha a biztonsági őr azt mondja, hogy ez az még. Tehát, hogy ez a...
0: Wow, na az azért már haló.
2: Jó, maradhatsz, még harap. Tudod, ez a durva szituáció.
3: Ez még egy olyan tipikus sztori, amit így Floridából közvetítenek, hogy ott is elvileg nagyon örülségek vannak, hogy most hirtelen nem is tudok egyet mondani, de tényleg olyanokat lehet olvasni, hogy egy floridai férfi mondjuk... nem tudok most így említeni, de bárki
2: mert, hogy Floridában furák az emberek, igen, és hogy ott igen, ilyeneket csinálnak. Igen. Tehát ilyen cikkeket olvasták korábban.
3: Igen.
2: Amúgy vannak földrészek, ahol extra furcsa emberek élnek. Tehát én mondjuk Amerikából indulok ki, hogy a macskát berakta az ember a mikróba megszárítani, és utána onnantól kezdve a mikrokra rá kellett írni, hogy macskát ne szárítsa, és állatot ne szárítsa mikróhullámú sütőben, mert nem arra való. Tehát, hogy vannak furcsa emberek, ez tény. Tehát akkor ezek szerint Ausztriában, de nem feltétlen ausztrák lehetett ez az ember, mert attól függetlenül lehetett egy teljesen más
1: főpályaudvaron volt, szóval.
3: Meg nem is írta, hogy igazából hogy milyen nemzetiségű, csak Bécs. Ami.
2: Igen, de hát akkor már ezek szerint Bécsben sem lehetünk nyugodtak.
0: Ja, hát vigyázzatok a bécsi pályaudvaron akkor, nehogy összetalálkozzatok harabdáló emberekkel. Most menjünk tovább Jungkooktól a Standing Next to You-val.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumlista első három helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Gyereket Magasba, Karainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptujba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Öt, négy, három, kettő,

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jázmi és Sarf Janka. Most arról fogunk beszélni, hogy a pénz csak akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla, vagyis egy új filmről, és arról, hogy nem akart egy órát autózni egy férfi, ezért helikopterrel ment bevásárolni. Mindjárt hozzuk a részleteket, de először érkezzen Artemastól az I Like The Way You Kiss Me.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Nem akart egy órát autózni egy 69 éves férfi, ezért helikopterrel ment bevásárolni. Elég szokatlan látvány volt, mert hogy ugye ez a férfi helikopterrel érkezett, és szabályosan repült, még bírságot sem kapott, és így megsporolt egy órás autóutat.
1: Egy órás autóutat nem vállalt be, ezért inkább helikopterrel ment?
0: Igen.
1: És mennyi idő alatt érted a helikopterrel? Vajon?
2: Meghagyta, hol szállt le?
1: Ugye? Erre gondoltam én is.
0: Szerintem parkolóban.
2: Hát de a parkolóban nincs engedélyezve.
0: Hát egy amerikai ruház parkolójában volt szokatlan látvány.
1: Hát akkor csak random leszállt a parkolóba a helikopterrel.
2: Uh-huh. De amúgy ezért nem büntetik meg?
1: Igen.
0: Ezt mondta, hogy ezért szabályosan repült, ezért bírságot sem kapott.
1: Hát gondolom az, hogy repül vele, az szabályos, de az, hogy csak így random leszel a parkolóban, nem vagyok biztos. Hát,
0: jó, de mondjuk egy helikopterrel mondjuk egy random ilyen, nem tudom, síkságra nem lehet leszállni.
2: Nem.
0: Hát, hogy ez így hogy van
2: hát,
0: ez a...
2: Hát sima a földre, igen, hát, de akkor, hogyha nincsenek emberek körülötted, mert ugye annyira megy a propeller,
0: akkor
2: hogy
0: lehet, hogy leszállt az áruház mögé egy síkságra, és aztán... Megvolt.
1: Az egyébként lehet, ja. Mert hogy igen, mert tehát mondjuk, hogy tehát hogyha egy parkolóba akarna leszállni,
2: ha most tele van autókkal, emberekkel.
1: Igen, meg ha valaki kitalálja, hogy most ő a helikopter mellé fog leparkolni, akkor ahogy megy el a helikopterrel.
0: Megvárja, amíg elmegy az autó először.
1: Igen, tehát hogy így ez úgy necces, úgyhogy szerintem nem... Vagyis, hogy,
0: hát akkor ez mind mögött tesz, vagy valahol körülött leszállt.
2: Mert alapból hova költözött, hogy egy órát kell utaznia ahhoz, hogy bevásároljon?
0: Semmi közöfére. Annyira jól gondolod, szerintem ott él így egy random hegynek a tetején, az ilyen füves pusztán, mint a filmekben, akinek piros templomban, és akkor ott él, és így egyedül él. Azt annyira adnám azt az életmódot.
1: Igen, meg hogy így, bocs, akinek helikoptere van, annak valószínűleg van pénze a hegytetőnek kastélyban élni, szóval igen. Így.
2: Nem biztos, hogy ez ő helikoptere.
1: Hát de valami...
0: Hát jelöltem, hogy valami.
1: Hát de akkor már csak arra is volt pénze, hogy helikoptert, nem tudom, béreljen, vagy ilyesmi.
0: A semmi közepén hogy bérelnél amúgy helikoptert? Inkább akkor már a sajátja volt.
1: Meg hogy random kitalálja, hogy hát ő most gyors helikopterezni fog, és akkor rögtön talál is. Szóval én azt feltételezném, hogy a sajátja.
0: Vagy, igen, vagy van egy helikoptere.
1: Vagy közel lakik egy ilyen reptérhez, ahol lehet helikopterezni, és
0: okay, akkor most én ezt elmondom, hogy ez az életcélom. Az az életcélom, hogy éljek egy random hegyen, távol az emberiségtől, és legyen egy helikopterem, amivel el tudok menni bevásárolni, mert én annyira menő vagyok.
1: Szép kis életcél, amit nem mondjak.
0: Vagy egy szigeten, még jobb. Egy szigeten, egy hegyem.
2: Egy külön szigeten, mindentől elszigetelve. Jankának ez az álma.
0: Igen,
2: konkrétan. Csak ne legyenek emberek, csak állatok.
0: Azok se kellenek.
1: Meg...
2: Ilyen kellek állatok se. Én amúgy beszéltük anyáékkal, hogy így régebben, hogy így Ausztriában milyen szép. Ugye mindig felszoktunk menni így a hegyekbe kirándulni, meg általában ott szoktunk apartmant is foglalni, és akkor csak mi vagyunk a tehenekkel és a természettel.
1: A tehenekkel és a természettel.
2: Csak mi vagyunk
0: a tehenekkel.
2: És akkor elneveztünk, múltkor is voltunk, és elneveztünk egy tehenet. Már azt sem tudom, Bellának hívtuk. Meggyőződtünk róla, lány. Mondom.
1: Hát, de amúgy ez...
0: Akkor innen is üdvözöljük Bellát, és most megyünk tovább Ariana Grande-tól a Hate That I Made You Love Me-val.

0: 97.5 Táskarádió, te is vele férsz. A pénz csak akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Valentin napra érkezik a legújabb magyar romantikus vígjáték, aminek a címe Mázlista. És Ember Márk és Ruider Vivien a főszereplők benne, és február 11-től kerül a mozikba. Most jött ki az előzetese. Ti láttatok esetleg az előzetest?
1: Nem, én nem láttam. Én azt sem tudtam, hogy jön ki új film. Mert én Ember Márktól ugye a Futni mentem beszerepelt.
0: Szerepelt abban?
2: Igen.
1: Igen, meg a Hogyan tudnék élni nélküledben, ami utána jött ráadásul ki.
2: Igen, igen, azokat még láttam is,
1: De azok nagyon jók voltak.
2: Ízlések és pofonok, nekem a hogyan tudnék élni nélküled, azt nem igazán tetszett. Az nekem nem igazán jött be. A Futni mentem, az amik úgy voltam, hogy amúgy az nem, tehát hogy nem is volt rossz, tehát azt szerintem végül moziban néztük meg, és élveztem is. Aztán megszúttam, hogy az talán cseh filmnek az adaptációja. Pedig én már örültem, hogy de jó, kitaláltak valami tök jót, és kiderült, hogy egy adaptáció.
0: Ó, hát szóval a magyarok nem annyira kreatív emberek.
2: Azon meglepődtem.
0: Csehek ezek szerint.
2: Hát, de lehetnek kreatívak, csak úgy döntöttek, hogy adaptációt
0: lesznek.
2: Igen, úgy döntöttek, hogy hát most mégsem lesznek. De egyébként az a film tetszett, szóval.
0: És mi ez a mondat? A pénz akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Hát, szóval a pénzed csak akkor jó, amíg a feleséged nincs ott, hogy elherdálja, vagy mire akar utalni?
1: Pontosan erre.
2: Lehet, szerintem erre utal, igen.
1: Pontosan erre. Gondolom, amíg a feleséged gondolom nem kapja meg a pénzt, addig neked van.
2: Hát gondolom ez a filmhez kapcsolódik a történetéhez.
1: Igen. Ja.
0: Nem tudom, de ez alapján nem nézném meg.
1: Házasságot ír le a történet.
0: Ez alapján nem nézném meg.
1: Hát mondjuk kíváncsi vagyok, így, hogy egy Valentin napon fog majdnem megjelenni.
0: Akkor februárban.
1: Hát ja.
2: Elvileg arról szól a film, vagyis hát az egy ilyen leírása, egy mondat, hogy úgy van, hogy a főszereplő Pali megnyeri a lottó főnyereményt, miközben éppen válik a feleségétől. És gondolom, hogy valami olyasmi benne lényeg, hogy nyilván, hogyha lesz pénz, akkor mellett nem annyira akarna elválni a felesége, és hogy azért kéne eltitkolnia, hogy...
0: Szerintem még inkább azért, hogy válásnál, akkor megkapná a felesége is a pénzt.
1: Igen.
2: Ja, hogyha még nem váltak el, akkor megkapja a felesége a fele pénzt.
0: Hát ha éppen igen, most jönnek a válást, akkor igen.
1: Rá tud perelni a felesége, hogy ilyen 50-50-be osztozzanak, ugye, hogy a házat kikapja, meg ugye vannak ilyen dolgok, és ez beviszik bíróságra, és a nő beviheti ezt bíróságra, hogy a faszi megnyerte, mert hogyha közös kasszán vannak, akkor meg pláne.
2: Tehát ha közös kasszán vannak, akkor attól még, mert a Pali nyerte, amíg tart a pár és az osztozkodás.
1: Nem tudom, szerintem.
2: Tehát amíg tart az osztozkodás.
0: Mindenképpen az a lényege, hogy a csaj az valamikor megszerezheti.
2: Tehát amíg tart az osztozkodás, hogy ki mit kapjon, akkor, akkor is, ha a Pali nyerte, akkor ez is be lehet vinni az osztozkodósba?
1: Simán. A csajszi beviheti. És még lehet, meg is nyerheti a felét.
2: Az egyébként. Hát akkor gondolom erről szól a film. Meg ugye vígjáték, szóval.
1: Hát igen.
0: Akkor jó, tehát mindenkinek ne lottózzatok, amikor éppen váltok. Most megyünk tovább, mi a Kitchenstől.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

amit a Táskarádió te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jelzmér és Sarfjanka. Most azt fogjuk megtárgyalni, hogy már több száz év felett él Japánban, mint ahány ember él Székesfehérváron, és azt, hogy egy igazi Swiftie is van köztünk, mégpedig egy Swiftie bogár. De előtte érkezzen Anno Trüttől a Talk to You.

0: Tiltva a táskarádió, te is beleférsz. Taylor Swift-től el lett nevezve bogár, és olyan a bogár, hogy ilyen sárga, és van azt hiszem az ilyen szájánál kb. Ilyen piros csík, és azért nevezték el úgy, mert hogy ugye, hát hogy szőke a Taylor, és hogy mindig pirosra festi a száját. És ezért elnevezték így, és elvileg ennek a bogárnak kiderült még több ilyen fajtája is, azokat meg még négy, azt hiszem, és azokat meg az a neve a csajnak, hogy Schröder, aki elnevezte ezeket, és azokat meg elnevezte a Taylor Swiftnek az albumairól. Igen. És ilyen lefolytotta az albumneveket ilyen latinra, ilyen Amator, meg Intrepidus, meg Poetorum.
1: Ja, mert hogy latin elnevezésük.
0: Igen, és akkor lefolytotta ezeket az album címeket latinra, és úgy nevezte el a bogarakat.
1: Ilyen kis Swifty bogarak.
0: Igen, és hát így mondta is, hogy egész életében Swift volt, és hogy annyira imádja a zenét, hogy így akarta megköszönni Taylornak a sok segítséget, hogy elnevezett róla egy bogarat. De amúgy ez a bogár konkrét úgy néz ki, mint egy ilyen poloska és légykeveréke.
2: Fúj, ez nagyon gusztustalan. Igen. Kicsit ilyen csótányos beütése van.
0: Igen, szóval egy poloska és egy légykeveréke csótányos beütéssel.
1: Igen, hát ez érdekes.
0: Rólam valaki elnevezni egy ilyen bogarat, azt mondanám neki, hogy hát ez nem annyira segítség, köszönöm szépen, de
2: egy bogarat nevezzenek el.
1: Igen, tehát nem biztos, hogy ez lenne az első gondolatom, hogy jaj, de szeret engem ez az ember, aki egy bogarat nevezze rólam, de hát...
2: Tudom, egy csótány félét is így, köszi. Kaptam egy csótányt.
1: Jó szándékú akart lenni, gondolom, hogy
0: hát igen, de még mindig ilyen. Tessék, annyira imádlak, itt egy bogár.
1: Annyira szeretlek, ezt a bogarat róla neveztem.
2: Amúgy én Taylor Swift reakciójára lennék kíváncsi.
0: Az annyira megnézném, hogy egy ilyen élő showban így reagál, hogy tessék, itt egy bogár. Ez igen, a bogár, tudod, ennek a bogárnak nevet, tudod? Nem csótány az a neve, hogy Taylor Swift bogár. Swifty bogár.
2: De amúgy én régen tök nagy Swifty voltam már, mint hogy tudjátok, amikor ilyen 10-12 éves vagy, és így benyomod a rádiót, és amúgy Taylor Swift, Meghan Trainor, ezek a régi zenék.
0: Igen.
2: És ezeket annyira imádtam, mert ez amúgy annyira jó ilyen feminista számaik voltak, mert amúgy nyilván csak most értem, hogy miről énekelnek, akkor nem azt figyeltem, hogy úristen, miről énekel a Meghan Trainor, vagy a Taylor Swift, hanem arra, hogy tudok rá táncolni, és anyáméknek van egy olyan videójuk, amikor kiraktam a telefont, és így utánoztam Taylor Swiftet, ahogy táncol, és ők ezt levideózták.
1: De ezt tök cuki, ezek tök jó én emlékek. Én, amikor kicsi voltam, és így imádtam, most már nem nagyon szeretem meghallgatni, mert csömerőm van belőle, de én a Shake It Off-ot, az biztos, hogy ismeritek.
2: Arra
1: mindenki ismeri. Na, azt szerintem akkor milyen 11-12 évesek voltunk, akkor ment az nagyon, szerintem azt mindenki imádta. Már amúgy tényleg egy jó szám.
2: Csapból.
1: Igen, az folyt a csapból is, de akkor piciként ez, de imádtam, és így táncoltam, úgy táncoltam, nagyon jó volt. Most meg már fülemben folyik ki az a baj, hogy most már nem tudom.
2: Én amúgy most meghallgatnám. Most lehet hazamegyek, és akkor meghallgatom.
0: Hát ő most Taylor Swift-tel nem is szolgálhatunk, jöjjön Benson Boone-tól a Mystical Magical.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Már több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember Székesfehérváron. Magyar összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a 2022-es népszámlálás adataihoz mérten több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember összesen Székesfehérváron, vagyis ugye hát 98 ezer, és alig marad el Kecskeméttől, ahol pedig 108 ezer élnek. Amúgy annyira nehéz elképzelni egy ilyen Kecskemét, egy ilyen akkora város, mint Kecskemétet, és így elképzelni, hogy csak ilyen öregek laknak benne, akik így 100 fölött vannak. Na, mint érted, így össze kéne hozni egy ilyen várost, ahol csak ilyen mindenki ilyen kis botokkal mászkál, és nincsenek iskolák, mert igazából mindenki csak ott ilyen. Egy ilyen nyugdíjház, csak nem nyugdíjház, hanem nyugdíjváros.
1: Nem nyugdíjas otthon, hanem nyugdíjas város.
0: Igen, nyugdíjas város. És hát így csak 100 év fölött, és annyira sok embert össze lehetne gyűjteni ezek szerint csak Japánból. De mondjuk az érdekes, mert mondjuk Japánban ugye előregedő társadalom van, és ez miatt sokkal több az idős, mint a fiatal. Szóval ugye nagyon kevés most ott a fiatal, ami azt jelenti, hogy tényleg sokkal több az idős.
1: De Magyarországon is, nem?
0: Igen. Szóval itt is. De amúgy az fura elképzelni, hogy mondjuk Japán ugye egy sziget. Nem tudom, lehet, hogy vannak még ilyen kicsi japán szigetek.
1: Több sziget. Jó, de Japán.
0: Jó, de kis szigetek, szóval nem élhet rajtuk annyira sok ember, mert korlátozott helyik már, mint sziget.
1: Hát Japánban azért sokkal többen élnek szerintem, mint Magyarországon.
0: Jó, mondjuk még a sziget is szerintem kétszer akkora, mint Magyarország.
1: Hát legalább. De amúgy azt figyeltem, hogy így a hírből, ez kicsit ilyen negatívan hangzik, hogy Székesfehérváron kevesebben élnek, mint ahány száz év feletti van Japánban, de valójában ugye, ha belegondolsz, ugye Japán sokkal nagyobb, mint Magyarország. Tehát, hogy,
0: és sokkal többen is élnek ott, szóval igazol
1: logikus. Igen, tehát nem csoda valójában. Csak annyira negatív hangzik, de valójában az egyáltalán nem... Mármint, hogy annyira nem meglepő, mint ahogy elsőre így érződik.
0: Amúgy, amikor először olvastam a szöveget, akkor így rögtön arra gondoltam, hogy 2022-ben volt utoljára népszámlálás Magyarországon. Az lehetséges?
1: Hát szerintem nem.
0: Vagy Japánban? Vagy hány évente szokott népszámlálás lenni?
1: Ezen gondolkodtam, hogy szerintem egyébként, tehát szerintem nincsen évente népszámlálás.
0: Egyáltalán hogyan lehet megszámolni a népet? Már mindig... Hát kávéra? Vagy körbe ment valaki is, mindenkit megszámolt? Vagy?
1: A népszámlálás az úgy van szerintem, hogy így tehát, hogy az embereknek kell így tudod ilyen kitölteni űrlapot, vagy
0: még bemész, soha életemben nem töltöttem ki űrlapot.
1: Hát meg szerintem ez 18 év felett az, hogy neked a szüleit tölték ki helyetted, vagy ha nem tölték ki, akkor annyival kevesebb van beírva.
0: Akkor lehet, hogy igazon nem is ennyi Magyarország népessége, mert lehet, hogy sokan ki se töltötték az űrlapot.
1: Hát egészen pontosan nem. Tehát simán lehet, hogy valaki. Szerintem lehetséges az, hogy valaki nem töltik, hát nem feltétlen tudnak biztosra menni. De nem értek hozzá, majd utána nézünk.
0: Jó, hát nézzetek utána ti is, hogyha érdekeltiteket. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a reggelen. Most megyünk tovább Dave és Temps közösével a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Harry, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
7: Hírek a Táska Rádióban.
8: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gletcserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gletcserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdióalbuma bekerült a brit albumlista első 3 helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka, Török Zoltán és László Vivien. A NASA és a modern csillagászat azt állítja, hogy a Földünk egy gömbölyű szilárd test. Mi is így tanuljuk meg az iskolában. Viszont nem mindenki hisz ebben. Ugyanis a Flat Earth, azaz lapos földcsoport tagjai úgy vélik, hogy a Föld lapos. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy ez hogyan lehetséges, de ők mindenre adnak magyarázatot és bizonyítékot. Íme pár indok, hogy bolygónk nem gömb, hanem egyfajta palacsinta dolog.
1: A horizont mindig tökéletesen laposnak tűnik, kivéve a NASA-nál és más kormányzati képeken, amelyek nyilvánvalóan hamisak, a globális összeesküvés részeként. Az összes amatőr léggömb rakéta síkja és drón felvétele teljesen sík horizontot mutat 20 vagy több mérföld felett. Csak a NASA és más kormányzati űrügynökségek mutatják a görbületeket megtévesztésképp.
2: A lapos föld hívők azt állítják, hogy a Balaton víztükre sík. Ez esetben a föld sem lehet gömbölyű. Amit állít a tudomány, hogy a Balaton 77 kilométeres hosszán 465 métert görbül a víz, képtelenség. Gömb alakú földön 41,5 métert görbülne a víz, nagyjából 20 méter kitakart magasságnak kéne lenni. Vagyis nem lehetne látni a túlsó parton a pecásokat vagy szörfösöket, de látszanak.
0: Ha valóban csillagok milliói vannak az éjszakai égbolton, a Flat Earthers szerint ezek sem léteznek, akkor az egész ég tele lesz fényekkel. Tehát a csillagok fényének be kellene világítani az egész földet. De hát ez nem így van, és igazából a csillagok nem is bolygók, hanem csak fényforrások.
1: A repülőgépek nem követik a földgörbületet, mert az nincs. A giroszkóp, a biztonsági repülési magasság és a vadászrepülőgépek is bizonyítják, hogy a föld lapos és nem gömb. Az átlagos légibusz repülőgép körülbelül 800 km per órával megy. Ez azt jelenti, hogy óránként 50.031 méter földgörbülettel kell szembenéznie.
2: Tehát óránként 50 km-re kellene a pilótának csökkenteni a repülési magasságot, hogy a föld elméleti görbületét követni tudja. Ez percenként majdnem 1 km repülési magasság csökkentést jelent, másodpercenként pedig 14 métert. Ezzel ellentétben, amikor a repülőgép eléri a biztonságos repülési magasságot, akkor egy órán keresztül szinte egyáltalán nem változik a repülési magasság. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy nincs görbülete a Földnek.
0: Szerintetek is átver minket a NASA?
1: Szerintem ez a Flat Earth nem mond igazat, és pont, hogy én nem hiszek nekik. Szerintem a Föld gömbölyű.
0: Te mit gondolsz? Szerinted is lapos a Föld? Írd meg nekünk Facebookon. Táskorádió.

0: 97 ottás rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbi és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlás, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célral alkalmazott, kézben tartható konkáv lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Bőr és műbőr. Bőr vagy műbőr? Régóta fennálló kérdés. Mindkét variációnak számos környezetvédelmi és etikai hátránya van, de még mindig nem jutottunk el addig, hogy végső soron melyik is károsabb.
1: Ha a valódi bőr káros hatásaira gondolunk, először valószínűleg az jut eszünkbe, hogy végeredményben halott állatokat viselünk divatos Jackie formájában. Viszont ezek a bőrök általában a húsipar melléktermékei, tehát nem feleslegesen csak a bőrükért ölik meg őket. Kivételt képez ez alól például a nerc vagy a csincsilla, mivel ezeket a prémes kisemlősöket csak puha szörméjükért tenyésztik vagy ölik meg.
0: Etikai kérdéseken kívül a gyártási folyamat is káros lehet a krómcserzés miatt, mivel az ilyen módszerrel cserzett bőröknek mindössze 14%-a hasznosítható újra. A cserzésnél úgynevezett trivalens krómot használnak, ami átalakulhat egy rákkeltő és rendkívül irritáló vegyületté hexavalens krómmá. Viszont az állati bőrből készített ruhák és kiegészítők mellett szól az, hogy hosszabb életűek, tartósabbak, valamint egyszerűbb javítani, illetve karbantartani őket. Ez így rendben is van, de mi van azokkal a vásárlókkal, akik semmiképp sem szeretnének állati eredetű terméket vásárolni?
1: A műbőr lehet a megoldás, de ne gondoljuk, hogy kiütni a nyerekből természetes társát, mivel a műbőrgyártás se fejnékig tejfel. A műbőr poliészterből és egy réteg poliuretánból áll, mindkét anyag kőolajbázisú. A feldolgozás során a reakciók melléktermékeiként felszabaduló mérgek belekerülnek az alapanyagba, és nem is tudják tökéletesen kitisztítani belőle őket. A hagyományosan környezetbarátnak titulált PU, poliuretán gyártása közben is káros anyagok kerülnek a környezetünkbe. Az ACS 2011-ben publikált kutatása szerint az USA partvonalait szennyező anyagok 60-85%-át az ember által gyártott miklószárak teszik ki.
0: Ráadásul az így készült műbőr élettartama 1-1,5 év. A divat gyors változása, egy-egy divatrend felívelése kedvez ezeknek az anyagoknak, mivel olcsó a tömegtermelésük. Viszont, miután kimennek a divatból, ezek a ruhák hulladékként végzik. Mindannyian láthattunk borzalmas képeket szeméttelepekről, ahol rengeteg ruha és táska feküdt a földön. Ezen anyagok újrahasznosítása szinte megoldhatatlan, ezért a műanyag hulladék mennyisége évről évre egyre nagyobb.
1: De jó hír, már a növényi bőr is megjelent. Igaz, csak kis mennyiségben gyártják őket, és áruk egyelőre nagyon magas, valamint felületük is további fejlesztésre szorul, és még nincsenek információk arról, hosszú távon mennyire tartósak. Viszont természetes anyag lévén viszonylag hamar lebomlik, és nem juttat káros anyagokat a talajba. A megoldások viszont egyre érdekesebbek. Vegyük csak figyelembe például az ananász leveléből előállított bőröket. Még újabb lehetőség látszik kibontakozni a gombák feldolgozásából, aminek a végterméke meglepően hasonlít a valódi bőrre.
0: Ilyen anyag a mirum is, amely teljes mértékben biológiailag lebomló, ugyanis mezőgazdasági hulladékból állítják elő. Másik hasonló elképzelés a kaktuszbőr, ami fügekaktuszból készül és rendkívül rugalmas anyagnak ígérkezik. Ezek az új alternatív műbőrök azonban drágák, és előállításuk rendkívül nehéz. 97.5 Táskarádi.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. 6 tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túl unalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk 6 ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variált, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőriz. Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jazmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthol álmosságtól kábultan lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgya szorongatva. A portrékat mentette ki. A lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett háromgenerációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sung és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyanban zajlik, ahol Kim Il-sung és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Sokan mondják, hogy a spanyol nyelv nagyon egyszerű, és még sok helyen is beszélik. De vannak olyan tények a nyelvről, amit általában nem említenek az emberek, pedig nagyon érdekesek. Ma ezeket gyűjtöttük össze nektek.
0: Első. A spanyol nyelv a kínai és az angol után a harmadik legtöbb, közel 400 millió anyanyelvű beszélővel rendelkezik a Földön. Más becslések szerint viszont már az angolt is megelőzte. A spanyol 21 ország hivatalos nyelvének számít, az Egyesült Államokban pedig már közel 40 millió spanyol ajkóját. Bár talán meglepő lehet, a spanyol hivatalos nyelvnek számít a nyugat-afrikai egyenlítői Guineában, és maradtak még anyanyelvű beszélői a dél-kelet-ázsiai Fülöp-szigeteken is, amely egykoron spanyol gyarmat volt.
1: Második. A spanyol ajkúaknak csak mintegy tizede él Spanyolországban. A nyelvhasználók közül legtöbben, legalább egynegyedük mexikói.

0: A szókincs legalsó rétegében elvesztette a latin F-et. Az F hang már a latinban is ritka volt, csak a szótövek elején állhatott, és nem volt zöngéspárja sem. Az óspanyolban először H-vá alakult, majd a 16. századra teljesen eltűnt. Írásban H betű őrzi a nyomát, egyes szavakban, mint a facere, elszert csinál igében. A korábbi elmélet szerint a területen eredetileg beszélt ősi, nem indoeurópai nyelv hatására történt, ma már azonban ezt többen vitatják, és egyszerű belső változás következményének tartják.
1: 8. A felkiáltó és a kérdőjelet a mondat elé is kitezzik 180 fokban megfordítva. Ezt a furcsaságot azért vezették be a helyesírásban, hogy jól behatárolható legyen a mondat kérdést vagy felkiáltást tartalmazó része, mivel a spanyolban a szórendi szabadság miatt sokszor csak a hanglejtés különbözteti meg a kijelentő, a kérdő, illetve a felkiáltó mondatokat.
0: 9. Az európai nyelvek közül a spanyolban van a legtöbb arab jövemészó, amely a szókincs kb. 4%-át teszi ki. Jelentős részük azonban csak speciális szövegkörnyezetben, illetve nyelvjárásokban, főleg Andalúziában fordul elő.
1: 10. A spanyol nyelv több mint 1000 rendhagyó igével rendelkezik. A leggyakoribb igaragozási szabálytalanság a tőmagánhangzó váltakozás. A létige, valamint számos gyakran használt ige is rendhagyó, ám reméljük, ez nem szeki kedvét egy nyelvtanulónak sem.
0: 11. Szilveszter éjszakáján mindenki 12 szőlőszemet és pesgőt kap. Annak érdekében, hogy szerencsések legyenek, a szőlőszemeket egyenként kell lenyelni, akkor, amikor éjfél tűt az óra.
1: 12. Náluk a karácsonyi újévi időszak legfontosabb ünnepe a vízkereszt, amit január 6-án tartanak. Vízkeresztkor a gyerekek kiteszik a szalmával vagy árpával kitömött cipőiket az ablakpárkányra, hogy abrakot adjanak a napkeleti bölcselet lovainak. A rossz gyerekeknek a poklót jelképező szén jár, amely barna marcipán darabok formáját ölti, melyek közül néhányat cukormázlegyek díszítenek.
0: 13. Reggel a családtagok összegyűlnek, hogy mindannyian egyenek a vízkereszti tortából, ami ovális alakú sütemény, egy szerencse pénzérmét rejt magában, és csak ezen a napon fogyasztják. Karácsony első napján az emberek megajándékozzák egymást, és egy urnából leveket húznak, hogy megtudják, milyen romantikus kapcsolatok szövődnek majd az elkövetkező esztendőkben. A hagyományokhoz híven december 28-án megtartják a Szent Ártatlanok napját, ami tulajdonképpen a bolondok napja. Ilyenkor viccelik meg egymást. Te voltál már Spanyolországban?
2: Igen.
0: És tapasztaltad ezeket az érdekes dolgokat, a nyelvben, a hanglejtést?
2: Hát egy-kettőt már észrevettem, mint például a felkiáltójelet és a kérdőjelet, mikor láttam ezeket a mondatokat leírva, de hanglejtés nem nagyon, mivel még kicsi voltam, és nem nagyon emlékszem rá. Most már tanulom a spanyolt is, mert nagyon érdekel a kultúra, a nyelv, meg minden igazából az országról.
0: Ha ti is tudtok valami érdekességet a spanyolokról, akkor írjátok meg Facebookon. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Schuller Vivian, Czajner Attila és Vas Eszter. Elhoztunk neked DIY, azaz csináld magad ajándékötleteket.
1: Tippeink egyszerűen elkészíthetők, pénztárca barátok, bárkinek adhatók és bármilyen alkalomra.
0: Első ilyen tippünk, valamennyi dolog, amit szeretek benned. Ehhez kellékek egy befőttes üveg, színes papírok és nagyon sok kreativitás. Annyi ilyen dolgot gyűjthetsz, amennyit csak akarsz. Ezeket jó, hogyha felhalmozod, átrendezed, mielőtt úgy nekiállnál az egész feladatnak.
2: Második tippünk a kuponfüzet. Nem kell hozzá sok minden, csak papír és színes szalagok. Párodnak írd rá azt, hogy romantikus vacsora, anyukádnak azt, hogy ma én mosogatok, vagy bármilyen személyes dolgot, ami benneteket összeköt. Ezeket írd rá a papírra, majd lyukasz ki, és fűzd át a színes szalaggal. Viszont vigyázz arra, hogy ha szeretted fel akarja használni a kupont, nincs kifogás, muszáj megcsinálni.
1: Harmadik, a nyisd ki, ha boríték. Nyisd ki, ha rossz kedved van, ha mérges vagy, ha kéne egy kis motiváció, stb. Akármit írhatsz a borítékra, és bármit bele is rejthetsz, például vicces idézeteket, motivációs szövegeket, egy közös emléket, vagy akármit, ami megmosolyogtat.
0: Negyedik tippünk, valamennyi dolog, amit tőled tanultam. Ez a borítékos vagy üveges ajándék továbbfejlesztett változata, ami annyiban más, hogy írd dolgokat, amiket az adott embertől tanultál a papírra, és ezeket tedd bele például egy üvegbe, egy dobozba, vagy csak egy szép borítékba, amit kidíszítettél a saját kézírásoddal, rajzaiddal.
2: Utolsó előtti tippünk a kreatív kollázs. Itt nincs más dolgod, mint összegyűjteni a közös emlékeket megörökítő képeket. Ezeket összeragaszthatod akár egy albumba, akár egy papírlapra, és kollást alkothatsz belőlük.
1: Utolsó tippünk pedig a kincses doboz. Itt arra gondolunk, hogy lehet például kínai boltokban díszdobozokat venni pár száz forintért, és ezekbe rejthetsz bármit, csokit, képeket, akár verset, amit te magad írtál, egy kedves üzenetet, meg akármit, amit szeretnél.
0: Szerintem ezek nagyon jó ötletek, de általában nincs arra időm, hogy ilyeneket készítsek, pedig ezek tényleg nagyon ötletesek.
2: Én rendszeresen szoktam ezekhez az ajándékokhoz folyamodni, ugyanis sokszor van az, hogy utolsó pillanatra hanyagolom őket, és így otthon viszont papír meg szalagok mindig vannak, és ezek olyan jó érzést is adnak, hogy nem csak bementem a boltba, ami volt az első polcon, levettem és odaadtam anyának vagy bárkinek, hanem tényleg ezzel foglalkoztam, és igazából jó, persze akkor használja fel anya is, amikor a legrosszabb az időpont, mert éppen másnap témazárót írunk vagy bármi, és ugye hát nem lehet kifogást találni erre, de igazából én mindig örömmel segítek anyáiknak is, és mindig motivál az, hogy ezzel is az ő jó kislánya lehetek.
1: Én az összes tippet leteszteltem, ugyanis mivel nekem zseppénzből kell gazdálkodnom, ezért nem nagyon van arra pénz, hogy mindenféle csili-vili ajándékot vásároljak a boltban. Ezzel viszont két legyet ütök egy csapásra, mert a szeretteim nagyon örülnek neki, hogy időt szánok rájuk, és csinálok nekik ilyen kis kreatív ajándékokat.
0: Ha elkészíted az ötleteink közül bármelyiket, küldj róla fényképet a Facebook oldalunkon.
3: Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezetsz repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna, de félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepülni sem műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon.
3: 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Mikor az ember filmet néz, könnyen előfordulhat, hogy a filmből nem az emberi szereplők, hanem az állatok maradnak a legemlékezetesebbek a számára. Bizonyára már sokan észrevették, hogy ezek az állatok még a stáblistán is helyet kapnak, és nagyon vicces látni, hogy a sok ismert színész neve mellett egyszer csak megjelenik egy mogyoró, jumper vagy egyéb állatnév. Hollywoodba és Magyarországra is kerültek ki kiemelkedő négylábú színészek, most ezeket a sztárokat mutatjuk be.
1: 1977 és 2000 között élt Bart, minden idők legnagyobb medve színésze. Tiszteletre méltó, közel 3 méteres magassággal rendelkezett, amennyiben két hátsó lábára állt, súlya pedig majdnem 700 kiló volt. Bart nagyrészt az a szerepkört töltötte be, hogy az erdőben játszódó túlélős filmekben legyen a főhősök életére törő veszedelem. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Medve, a Fehér Agyar és a Vadon fogságában, és olyan híres színészekkel dolgozott együtt, mint Brad Pitt, Morgan Freeman, Anthony Hopkins és Alec Baldwin.
0: Beethoven a Bernáthegyi népszerűségét bizonyítja, hogy a zeneszerző után ő a második, akire az ember gondol, miután meghallja a nevét. A Hatalmas Kutya számtalan filmben és sorozatban tűnt már fel, akár moziban, akár otthoni videón, a címszereplőt alakító kutyát az első két rész után már egy másik kutya helyettesítette, de valószínűleg nem sokaknak tűnt fel ez a változás. Az eredetileg Chris névre hallgató Bernáthegyinek ugyanaz a tréner volt a gazdája, aki például a Cujo, a Kutyám Jerry Lee vagy a Babe című alkotásokban felelt az állatszínészek betanításáért. Chris kiváló munkát végzett, mert a Beethoven lett minden idők egyik legjövedelmezőbb kutyás filmje.
1: Jerry Lee az egyik legviccesebb és legnépszerűbb rendőrkutya számtalan filmben tűnt fel. Jerry Lee a valóságban is rendkívül komolyan vette a munkáját, ugyanis a német juhász ténylegesen rendőrkutya volt, és a Kansas-i kapitányságon dolgozott, mégpedig igen kiváló eredményekkel. 1991 őszén például egy több mint egy millió dollár értékű kokainszállítmány szimatolt ki, 10 nappal később azonban egy rendőrgyilkosság gyanúsítottja, súlyosan megsebesítette egy akcióban, és az életét már nem lehetett megmenteni.
0: Béba malac talán kakukktojásnak számít, mivel a terelő kutya álmokat dédelgető malacot fél száz Yorkshire sertés játszotta. A forgatás során nagyon gyorsan nőttek a kis malacok, ezért egy malac sem élvezhette olyan sokáig a filmben való szereplést, ráadásul gyakran használtak animatronikus bábokat a filmhez.
1: Minden idők egyik legismertebb állatszereplője, kétségkívül a mindig hazatérő Scott juhász Lassie. Ám a hűség ezen szimbóluma nem a mozivásznon debütált először, hanem a népszerű brit író Eric Knight rövid elbeszélésében, amely 1938-ban jelent meg először. Lassie előbb a színpadon mutatkozott be, majd a rádióban, a televízióban és végül a mozivásznon. Eddig 8 filmben, több tévés szériában és rajzfilmben tűnt fel, de még mangában is megjelentek a kalandjai. A jelenlegi Lassie közvetlen rokona a legelső filmes Scott juhásznak, szóval garantált a hiteles alakítás.
0: Kántor a magyar rendőrkutyák legeredményesebb és legismertebb tagja volt. Pályafutása 11 éven át tartott, ez idő alatt több száz bűncselekményt oldott meg gazdájával. 1964-ben bevetés közben aknára lépett, és a robbanás végzett vele. A nyomozókutyáról Szamos Rudolf írt könyvet 1970-ben, amit 2 évvel később egy folytatás követett. A magyar televízió 1975 és 1976 között egy 5 részes tévésorozatban dolgozta fel a két regény történetét, ebben a főszerepet Kántor fia Tuskó alakította.
1: Ők lettek volna a leghíresebb állati sztárok. Nektek melyik állatos film a kedvencetek? Írjátok meg Facebookon!

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen, római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Sarf Janka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ. És a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüssmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüssmackókat. Ez a szenvedély sokszor egy gyűjtés hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüssmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breakdance-olni a WC-ülőkén.

0: 9-5 táskarádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megégetted az ujjad? A fülcimpa mindig a kezednél lesz.
1: Manapság divatos angol kifejezéssel élve ennek a lifehacknek az igazságát mutatjuk be, ami arra az esetre nyújt segítséget, ha valami forró tárgyal megégettük az ujjbegyünket. A fájdalomcsillapító trükk lényege, hogy amint váratlan hőhatás éri ujjunkat, mert mondjuk hozzányomtuk a forró vasalótalphoz, vagy a tűzhelyen lévő lábos oldalához, azonnal, de tényleg késlekedés nélkül csippentsük meg a legközelebb eső fülcimpánkat a megégetett ujjal. Sosem próbáltad még? Hidd el, működik. Pár pillanat alatt csökken az égő fájdalom.
0: Felvetődhetne, hogy ez a féle placebo hatás, ami annak köszönhető, hogy hajlamosak vagyunk hinni jó néhány hagyományos gyógyító eljárásban, főképp, ha azt családon belül mondják, a főzőcskéző nagymamáktól lestük el. A fülcimpa jótékony fájdalomcsökkentő hatás azonban nem placebo, ellenben jól magyarázható viszonylag egyszerű, biológiai és fizikai hatásokkal.
1: Alapvetően két jelenséget vehetünk számba. Arról van szó, hogy különböző típusú idegrostok felelnek a kellemes és a fájdalmas ingerek továbbításáért, és hogy bizonyos fájdalmas ingerek tulajdonképpen elnyomhatók, ha azonnal kellemes inger éri a sérült testrészt. A megsütött ujjbegy bőrének a puha fülcimpa érintése ilyenkor kellemes inger.
0: A másik dolog, ami miatt a fülcimpa enyhíti az égő érzést, fizikai jellegű, konkrétan a hővezetés, hőszigetelés jelenségével kapcsolatos. Az egészséges emberi test átlagosan 37 Celsius fokos hőmérsékletű, de vannak olyan területek, amik eltérnek ettől. A végtagok például valamelyest hidegebbek, mint a törzs, és ez a helyzet a fülcimpával is.
1: Mivel meglehetősen távol van a test melegebb régióitól, hűvösebb is azoknál. Az ujjunkon a hirtelen hősokkot kapott bőrfelületet hozzáérintve a test többi részétől pár fokkal hűvösebb fülcimpához gyors hűtőhatás érhető el.
0: A hűtőhatás alapja az is, hogy a vékony puha bőrre borított fülcimpa a fülkagyló többi részétől eltérően nem tartalmaz porszövetet, csak zsíros, laza kötőszövetet, ráadásul sűrűn át van szőve erekkel. Mindebből adódóan jól vezeti a hőt, legalábbis sokkal jobban, mint az ujjbegyet borító vastag, keményebb bőrszövetek, amelyek nem tudják elosztani a kis területre koncentrálódó hőt. És ami miatt érezzük roppant kellemetlennek, fájdalmasnak az ott érzékelt hirtelen forróságot.
1: Az ujjbegyen felgyűlő hőmennyiséget tehát hatásosan le lehet vezetni, ha minél előbb a fülünkhöz nyúlunk vele. Nem utolsó sorban a fülcimpában nincs annyi idegvégződés, mint az ujjbegyekben, ezért alapból nem is érzékeli annyira a fájdalmat, és a benne lévő zsírszöveteknek sem árt annyira a hő, mint az ujjainkban lévő izomszöveteknek. Itt tegyük azért hozzá, hogy súlyos másod vagy harmadfokú égési sérülések esetén sajnos már nem segít a fülcimpa.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Víg Ádám Botond és Úrfi Péter. A Fülöp-szigetek története. Érdekessége Fülöp-szigetekről, hogy több mint 7600 sziget található meg, de ebből csak 800 lakott, és ez az egyetlen dél-kelet-ázsiai állam, ami keresztény vallású.
1: 1521-ben a spanyolok kolonizálták, és második Fülöp királyról nevezték el. Spanyolország elvesztette az amerikai ellenek ellen vívott háborúját, így a szigetcsoport az amerikaiakhoz került. A második világháború alatt Japán megszállta a szigeteket. Az Egyesült Államok végül 1946. július 4-én ismerték el a szigetcsoport függetlenségét.
0: Földrajza is hihetetlenül érdekes, hiszen ezen a szigeten még mindig vannak aktív vulkánok és földrengések. Mindanao szigetén van a legmagasabb hegy, ami 2954 méter magas, Luzon szigetén, ami nem sokkal nagyobb, mint Magyarország, több mint 53 millióan laknak.
1: Éghajlata főként trópusi, de ötféle éghajlati zóna található meg az országban. Június és november között gyakoriak a tájfunok. A legnagyobb tájfunt 2013-ban ment végig a szigeten, ami 6300 ember életét vette el.
0: Bármilyen fura, de a Fülöp-szigeteken nem éltek ragadozó állatok, ezért szerepüket kígyók és madarak töltötték be. A legkülönlegesebb állatok, amik itt élnek, azok a koboldmaki, közönséges makákó és a repülőmaki. Természeti világörökségei a Puerto Princesa föld alatti folyó nemzeti park és a Tubahata hazátony nemzeti park.
1: Az ország főként turizmusból él, de sok nyersanyag is megtalálható, ezek közül a legjelentősebb a réz, melyet még máig is importál.
0: 2 évvel ezelőtt azzal került egy Fülöp-szigeti börtön a figyelem központjába, hogy 1500 rab adta elő tisztelgésképpen Michael Jackson Thrillerét.
1: Te szívesen nyaralnál a Fülöp-szigeteken a hallottak után?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gázsombor és Kovács Réka. Most egy fantasztikus könyvet mutatunk be nektek. A Tükörjáró sorozat első részét, a Téljegyeseit. A Tükörjáró sorozat első kötete, a Téljegyesei, egy kényszerházassággal indul, ami az animáról, a tárgyak birodalmából származó törékeny, ügyetlen Ofili és a távoli sarkról érkező kemény és rideg tornyegyessége.
1: A pár már első találkozásra is annyira különbözik, mint föld és ég, és ez még hozzáad az a konfliktus is, hogy Ofélinek emiatt a házasság miatt el kell hagyni a hazáját.
0: A döntést nem lehet megmásítani. A Szilánk vezetői, az öreg tapasztalt hölgyek csoportjából álló matrónák már a teljes életét elrendezték. Így hát Ofili egy fellengérre száll, és nénikéjével Rosalinnel, valamint gyászhuszár vőlegényével útnak indul a sark jeges vidéke felé.
1: Odaérve viszont a kietlen hóvidék helyett teljesen más várja őket. A kaptárban, a sark fővárosában ugyanis nem látják szívesen. A levegőben lebegő város ugyanis az ellentétek birodalma.
0: A sötét és elhanyagolt, kiterjedt kővárosi rész a vőlegényne nagynényének birtokát rejti. A kastélyban és a kertben viszont minden csak káprázat, még az időjárás is.
1: Berenild, Thorn nagynénje veszi pártfogásba Ofélit, hogy vőlegénye főkincstári rangjához az ő modora is nőjön fel. Viszont a nő akármilyen elegáns és szép, olyan kiszámíthatatlan és hisztérikus. Így tengetik napjaikat egyik illemtanóráról a másikig, amíg hirtelen egy váratlan meghívás kiszólítja őket erről a kívüleső birtokból.
0: A holdvilágba, ahol megtalálhatjuk a sark szilánkjának krémjét. Mindenek előtt pedig Ofili legáldázza a ellenségeit. Vajon miért gyűlöli mindenki ennyire Thornt, és vajon mi igaz, és mi nem? Ezek után nyomoz Ofili ebben a veszélyes és káprázatos udvarban, ahol csak az ég tudja, kiben bízhat meg. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, olvasd el a könyvet!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hanti Márton, Lendvai Martin és Bognár Lilla. Tekerjük körbe a Balatont. Ha elhatároztad, hogy körbe kerekezed a Balatont, át kell gondolnod, edzettségedhez mérten, mekkora távot szeretnél teljesíteni naponta, és mi az, amit mindenképpen érdemes magaddal vinned.
1: A 201,9 km hosszú balatoni körút fele önálló kerékpárút, ennek nagy része az északi parton található. A délin főleg kerékpárbarát utak vannak, ahol az autókkal együtt közlekedhetünk. De az északin is csak a lakott területen kívüli részeken van kiépített bicikliút, itt a 71-es út mellett párhuzamosan haladhatunk. Egy-egy településre beérve közutakon folytathatjuk a kerekezést. A Balcsi körbetekerése feledhetetlen élmény gyakorlott és kezdőbringásoknak egyaránt.
2: Ehhez persze kellőképpen fel kell készülnünk, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. A tapasztalt biciklisek akár néhány nap alatt is megtehetik az utat, a kezdők választhatnak kisebb szakaszokat is. A túra közepes nehézségű, az út a déli parton sík területen halad, az északén kisebb-nagyobb emelkedők vannak. Az induláshoz három dologra lesz szükségünk. Egy részletes túratervre, megfelelő edzettségre és a szükséges felszerelésre. A negyedik, bónusz hozzávaló, a jó társaság.
0: Mindenképpen teljesíthető túratervet állítsunk össze, igazodjunk a legkevésbé edzett útitársunk felkészültségéhez. Fontos, hogy ne hajtjuk túl magunkat, inkább számoljunk rá bőven időt, iktassuk be a pihenőidőt és az esőnapot. Vegyük számba, milyen nevezetességeket szeretnénk megnézni az út során, ezekre hagyjunk elég időt. Hiszen, ha beiktatunk egy kilátót, de kénytelenek vagyunk félúton visszafordulni, hogy tartani tudjuk a tempót, oda az élmény.
1: Bizonyosodjunk meg róla, hogy kellő edzettséggel rendelkezünk a kidolgozott túratervhez. Ha a bringánk már 10 éve a garázsban áll, ne akarjuk egy huzamban 100 kilométert végig tekerni. A profik tapasztalatai szerint sportos életmódot folytató, alapedzettséggel rendelkező férfiaknál csomaggal napi 80-140 kilométer megtétele nem jelent problémát. Edzettség hiányában viszont előzetes felkészülés szükséges. Tehetünk előtte szintfelmérő próbatúrákat is, majd fokozatosan növeljük a távokat. Ha még nem bicikliztünk csomaggal, tekerjünk pár kilométert indulás előtt, hogy szokjuk a súlyt.
2: Megfelelő felszerelésre is szükségünk lesz. Vigyünk magunkkal esőkabátot, hosszújú felsőt, vízhatlan nyeregtáskát, sátrat, illetve a csomagunk letakarására alkalmas nejlont eső esetére. Az optimális súlyelosztás érdekében a csomagunk egyharmadát az első kerékre szerelve vigyük. A sebtapasz, a rovarcsípés elleni krém és a naptáj se hiányozzon a táskánkból.
0: Csak műszakilag megfelelő állapotú kerékpárral induljunk el. Az út előtt nézessük át a bringát, olajoztassuk be, szükség szerint cseréltessük le a láncot, a fékbovdeneket, centríroztassuk a kerekeket és szerezzük be a gumijavító tapaszt. Ha kellőképpen felkészültünk az útra, tekerés közben már nyugodtan átadhatjuk magunkat a remek teljesítményünk felett érzett örömnek és a gyönyörű táj látványának. Ti szeretnétek körbe tekerni a Balatont? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: 97.5 All the time.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Radics Luca Ajeme, Nagy Borbára, Pétervári Dávid és Szűcs Vitos Koppány. Ma a Székesfehérvár hófehérkéjével beszélgetünk, a stúdióban Katona Klaudia. Hány darabban játszottál eddig?
1: Volt az Isten pénze Márta, akkor volt a Mária főhadnagy Mária, volt a Fémben Szerena, voltam Nők az ideg összeomlás szélén Marissa, mindig mögbetűs Mária, Marissa, Márta, igen, akkor voltak ilyen külön gálák, ott is szerepeket játszottam, ilyen, inkább szólista voltam, abból volt 4, akkor voltam Hófehérke, voltam Mézga családban Maffia, ja, voltam Veszprém Petőfi Színházban, Diótörő és Egér Királyban Marika, és vagyok a Fémben Carmen.
0: Melyik volt a kedvenc szereped?
1: Nincs kedvencem. Tehát, hogy azért nincs kedvencem, mert mindegyiket szerettem. Mindegyiknek volt olyan dolog az előadásban, amit imádtam csinálni. Tehát a Mária főhadnagyban imádtam férfit játszani. Ez nagyon eszméletlen jó volt. Akkor Szerenaként imádtam. Hát a Szerena pont annyi idős volt a darabban, mint amikor én eljátszottam, tehát 17 éves, és akkor éli meg az első szerelmet, és annyira csodálatos volt ott a színpadon megélni zenével, tánccal azt, amit én a mindennapjaimban éltem meg. Most pedig a Carment azért nagyon szeretem, mert egy nagyon drámai, bukott nőt játszok, és szerintem jó kipróbálni ezt az oldalamat is.
2: Hogyan tudtál egy férfit eljátszani? Segítettek benne?
1: Hú, hát ezt gyakoroltatták velem a partnereim, hogy mindig figyeltem őket a büfében, hogy mit csinálnak, és így próbáltam leutánozni a mozgásukat, és akkor... Igen, hát ez sok rész próba volt, hogy én elérjem azt, hogy férfi legyek, mert én azért elég ilyen hercegnős csajszi vagyok, szerintem én mindig ilyen Disney hercegnőkön nőttem fel, és ezért így nagyon fura volt.
0: Egy nap hány órát próbálsz?
1: Hát 8 lenne a hivatalos, de van, hogy 12 órákat, 13 órákat, és akkor még hazamegy általában az ember, és akkor még átnézi másnapra a szövegkönyvet, a szöveget, a dalokat, mert nem lehet oda felkészületlenül menni.
2: Melyik volt a legemlékezetesebb előadásod?
1: Nekem, ami nagyon emlékezetes, az a Diótörő és Egér Királyban, amikor Marikát játszottam, mert én kislánykoromban

0: voltam, és csillagos égbolt volt kivetítve, azt a dalt, amit én 4 éves koromban hallottam, és ez olyan, olyan fantasztikus érzés, és akkor kinéztem a takarásba, és ott ültek azok az emberek, akiket én nagyon szeretek, és ez egy nagyon megható pillanat volt, hogy ezt pont karácsonykor élhetem át.
1: Volt olyan bakit a színpadon, amikor improvizálni kellett?
0: Persze. Volt úgy, hogy hófehérke előadás közben, nem tudom miért, soha ne csináljátok azt, hogy mielőtt bementek egy vizsgára, vagy bárhova bementek, elkezditek ismételgetni magatokban az anyagot, vagy a szöveget, mert tuti elfelejtitek. És akkor az ének szöveget, ott próbáltam ott énekelgetni, mi a szöveg? Annyira hülye szöveg volt, bocsánat. Laci, hogyha ezt hallod, de borzalmas volt, és nagyon nehezen volt, nem volt logikai összeköttetés a szavak között. És nem, ismételgettem, és felmentem a színpadra, elkezdtem, hú, mondom, tudom a szöveget, aha, azt olyan blackoutot kaptam, elsötétült minden, ami jó, hát akkor ide költök valami szöveget, még jó, hogy annyiszor énekeltem már azt a dalt, hogy nagyjából tudtam a ritmusra valami szöveget rámondani, de volt ilyen, igen, volt.
1: Van nálam szereped, amit szeretnél eljátszani?
0: Nincs. Régen volt, de most már nincs. Szokták mondani a színházi berkekben, hogy igazából a szerep találja meg a színészt, és nem fordítva. És ez szerintem nagyon igaz, mert nekem ezek a szerepek mindig akkor jöttek az életembe, minden szerep, amikor én fel voltam rá készülve lelkileg, vagy nekem azt meg kellett élnem.

0: Judas Márka története egy német kisvárosból ered. A szegény családból származó Adolf Dassler 1920-ban vette át apja cipész vállalkozását és tornacipőket kezdett el gyártani. 4 év múlva testvérével közösen megalapította a Gebrüder Dassler nevű céget. 1925-ben elkészítették az első stoplis futballcipőket. Az amsterdami olimpiai játékokon pedig már számos versenyző a cég által gyártott futócipőket viselte. 1936-ban a berlini olimpián Jesse Owens, amerikai sprinter, 4 aranyat nyert a testvérpár által készített cipőkben. A testvérek összeférhetetlen ellentétei miatt a cég 1948-ban ketté szakadt. Adolf becenevéből Adi és családneve első 3 betűjéből összevonva létrehozta az Adidast.
1: Az Adidas cipők jellegzetes logója egy technológiai szükség eredményeként jött létre. Eleinte egy, majd 3 csík volt jelen a cipőkön, amik a lábelék oldaltartásának megerősítést szolgálják. Bár a márka nevet és 3 csíkot 1948-ban levédette Adolf Dassler, a leveles logó csak 1972-ben született meg a müncheni olimpiára. A leveles logó egészen 1997-ig volt jelen az Adidas modelljein, majd lecserélték és 3 csíkból álló háromszöget mintázó logót használtak. Később azonban visszatértek az eredeti márkajelzéshez, ami az Adidas originál vonalának lett a jelzése. A ma használatos háromszöget formáló csík a hegyet és a kihívást szimbolizálja, amelyet le kell győzni a sportban és az életben is egyaránt.
0: Napjainkban az Adidas a világ egyik legismertebb sportszereket, sportcipőket és öltözetet gyártó sportmárka. Ma már nem csak kifejezetten sportolásra szánt modelleket, de utcai viseletre alkalmas cipőket és további ruházati cikkeket dobnak a piacra. Tudtad? A cég 1963-ban gyártotta le első focilabdáját, amelyet Santiago névre keresztelt. 1970-től kezdve az Adidas minden VB-re egy külön labdát készített, és azzal játsszák a meccseket.
1: És most a Nike-ról. 1957-et írtunk, mikor a híres atlétikai edző Bill Bowerman és tanítványa, a középtávfutó Phil Knight találkoztak. Először cipőimportálással kezdték 1962-ben, ekkor a japán Onitsuka Tiger cipőket vitték be Amerikába, hogy megtörjék a német sportszergyártók egyeduralmát a piacon.
0: A cég egyik első alkalmazottja, Jeff Johnson, egy éjjel Nike-vel álmodott, aki a győzelem görög istennője, ezért ezt a nevet javasolta a gyorsan fejlődő cég számára. Flip Knight, a cég társalapítója és elnöke ugyan a Dimension 6 nevet ajánlotta, de Johnson ötlete győzött. Ezt követően Knight 1971-ben megkérte egyik volt diákját, Carolyn Davidson-t, hogy tervezze meg a logót, ami a futócipők oldalán is elhelyezhető. Ekkor született meg a Nike pipa, ami Nike szárnyát szimbolizálja. Knight 35 dollárt fizetett a tervekért. 12 év múlva a Nike cég egy gyémánt gyűrűt adományozott Carolyn Davidsonnak, rajta az általa tervezett logóval, valamint ismeretlen számú részvényt is.
1: Nike-ra jellemző, hogy felvesz olyan lazaságban előjáró fiatalokat, akik véleményét erőteljesen figyelembe veszik a tervezőik. Az USA több mint 800 általános iskolai osztályban terveztettek játékosan cipőket a diákokkal, hogy a gyerekek ilyen módon is velük foglalkozzanak. Náluk valójában a termék a lényeg, ezzel a sport szellemiségét próbálják a maguk elképzelései szerint alakítani. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításukat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriás vállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilenglikol. Szintetikusan etilénoxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat, de alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna és Nagy Dorina. Most megtudhatod, hogyan legyél jó gazdi. Mik a házi állattartás követelményei? Az állattartás alapvető szabályait az állatok védelméről szóló 1998. évi 28. törvény tartalmazza. Ennek értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Kötelessége, hogy gondoskodjon az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Az egymásra veszélyt jelentő, egymás nyugtalanító állatokat el kell különíteni. Mire kell figyelni szabadban élő állatoknál? A szabadban tartott állatok különleges igényeit is figyelembe véve védeni kell az időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandó zárt körülmények között tartott állat számára a gazdi köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. Mit tartsunk szem előtt lakásban tartott állat esetén? Lakásban tartott kedvenc esetén szükséges napirendet tartani, törekedni kell arra, hogy mindig egy időben kell etetni, sétáltatni, lehetőleg pihenésre ösztönözni, azért, hogy a család és a vele élő állat mindennapjai zöggenőmentesen teljenek.
1: Felelősséggel tartozunk anyagilag kedvencünkért. Aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz.
0: Összefoglalva, az állatok, kisállatok tartása a lakásban fantasztikus élményeket jelentő óriási közös kaland, amelynek sikere vagy kudarca csak azon múlik, képesek vagyunk-e olyan környezetet és életritmust kialakítani, amelyben az állatok jogai és jóléte nem sérülnek, és ami beleilleszthető a család mindennapjaiba is. Cserébe az állattartó minden nap olyan csodálatos szeretetet és élménycsomagokat kap, amelyekért érdemes vállalni az állattartás felelősségét és terheit.
1: Például minden kutyának vannak alapvető igényei, és vannak a fajára és az adott egyedre vonatkozó további igényeik, melyeket ki kell elégítenünk.
0: Léna, és neked van valamilyen házi állatod?
1: Igen, van 2 kutyám.
0: És te egy felelős gazdinak tartod magad?
1: Igazából nekem nincsen annyi időm, hogy foglalkozzak a kutyákkal rendszeresen napi szinten, viszont apukám rendszeresen gondozza őket.
0: Tehát ne feledd, mielőtt örökbe fogadnál egy állatot, győződj meg róla, hogy felelős állattartó leszel, és rendesen gondoskodsz majd kis kedvencedről. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: true. 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gletcserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gletcserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumista első három helyzetje közé. A Bell From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem érénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

0: hétfő Táska Rádió is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Hedrik Mira és Bali Villő, óceánkutatók, gumikacsák. 1992. januárjában hatalmas vihartombolt a csendes óceánon. Egy Hongkongból Amerikába induló teherhajó is hősiesen küzdött a hullámokkal, amikor néhány rosszul rögzített konténer sajnos a tengerbe zuhant január 10-én. Az egyik doboz rejtélyes módon felnyílt, a tartalma szétszóródott, és ezzel kezdetét vette 29 ezer sárga műanyagkacsa, piros hód, kék teknős és zöld béka évekig tartó tengeri utazása. A gumikacsák és egyéb lények bejárták az egész világot.
1: Néhányuk Hawaii környékén hamar partot ért, mások 17 ezer kilométert utaztak, míg végül elérték a brit szigeteket. Pár százan közülük pedig éveket töltöttek az északi sark jegébe fagyva, míg végül 2007-ben sikeresen kiszabadultak. Curtis Ebersmeyer és James Ingraham óceánkutatók megragadták az alkalmat és a gumikacsák nyomába eredtek.
2: Nem ma kezdték ők sem a bizniszt, mert előzőleg már 1990-től fogva követték az útját a 10 évvel későbbi baleset balszerencsés lábbeléjeinek, pontosabban 61 ezer Nike futócipőnek a tengeren. Méghozzá azért, mert a rengeteg egyforma hulladék útvonala értékes adatokat szolgáltat a tudósoknak a tenger áramlások mozgásáról.
1: Érdekes adaléka a történetnek, hogy a tengervíz és a napsütés hatására a kacsák és a hódok már a fehérré fakultak, de a békák és a teknősök megőrizték a színüket. Ha találtok egyet a tengerben, szerencsések vagytok, mert a hírességé vált játékokért ma már akár $1000 is megadnak a piacon.
3: Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat.
1: Agykutatóknak sikerült összekötni három ember agyát úgy, hogy azok képesek voltak kommunikáció nélkül megosztani a gondolataikat egymással. A teszt során a három összekötött elméjű ember együtt összekoordináltan játszott egy Tetrishez hasonló játékkal, az eddig ismert kommunikációs technikák használata nélkül.
0: Ketten egy olyan szobában ültek, ahol látták a pályát, a harmadik társuk meg egy olyanban, ahol a kontroller volt, mégis sikerült a gondolataik továbbításával teljesíteni a játékot. A kutatók szerint ez az első lépés afelé, hogy a jövőben sikerüljön nagyobb közösségek agyát hálózatszerűen összekötni. Emiatt a technológiát BrainNet-nek, magyarul agyhálózatnak nevezték el.
1: A dolog úgy működik, hogy az agy elektronjainak mozgását rögzítik egy géppel, majd ezeket a jeleket közvetítik a többi agynak. Emiatt nem is kell egy helyen lenniük azoknak az embereknek, akik összekötik az agyukat, elég az, ha van náluk egy gép, ami a saját agyuk információit felveszi és továbbítja azt egy másik agynak, valamint ennek a fordítottját is elvégzi, feldolgozza, közvetíti a távoli agy információit. A kutatók emiatt elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben az interneten keresztül is képesek lesznek az emberek gondolatokat megosztani egymással anélkül, hogy kommunikálniuk kellene.
0: A kísérletben két küldő és egy fogadó agy volt. Előbbiek fején elektródákat helyeztek el, majd megkérték őket, hogy tetriszezzenek. El kellett dönteniük, hogy az előttük lévő képernyőn lehulló különböző formájú egységeket hogyan forgassák el úgy, hogy földet érve, helykihagyás nélkül kiadjanak egy sort. De ők nem kaptak lehetőséget a forgatásra, erre csak a másik szobában ülő társuk volt képes. Ő viszont a játék képernyőjének az alját nem látta, így nem tudta merre forgasson, kénytelen volt a két távoli társa döntésére hagyatkozni.
1: Amint a küldőagy szerepét játszó kísérleti alanyok döntöttek a forgási irányról, megkérték őket, hogy nézzenek rá az előttük lévő két darab villódzó lámpa valamelyikére. Ha balra forgatnának egy blokkot, akkor az egyikre, ha jobbra, akkor a másikra. Az egyik lámpa gyorsabban, 17 hercen, a másik lassabban villogott, 15 hercen. Emiatt az agyuk máshogy érzékelte őket, és ezt az érzékelési különbséget sikerült a kutatóknak rögzíteni és információvá alakítani az elektródákkal.
0: Miután ez megtörtént, a jelet a gép elküldte a harmadik kísérleti alanynak. A fogadó agyában ezután elektromos impulzusokkal különböző fantomfényeket villantottak fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valódi, észlelhető fényhatás nélkül kiváltották az emberi agyból ugyanazt a hatást, mint amit egy felvillanó lámpa okozna. Attól függően, hogy a két küldő jobb oldalra vagy bal oldalra csavarta volna a Tetrisben a lehulló formákat, a küldő agyának másfajta fantomfényeket sugároztak be a géppel. A fogadó így aszerint forgatta jobbra, balra a kockát, hogy mit tanácsoltak neki az elszigetelt szobából. A három résztvevőnek sikerült így teljesíteni a játékot.
1: Jelenleg még messze vagyunk a technológia széleskörű használatától, nagyon lassú az adatátvitel, és nem is eléggé megbízható, írták a kísérletről készült publikációban a kutatók. De jelezték azt is, hogy szerintük hatalmas lehetőségek állnak az emberiség előtt, és ma már nem elképzelhetetlen az, hogy a jelenlegi közösségi oldalak egyszer majd egy hatalmas, valódi közösségi hálózatként működhetnek az emberek agyának összekapcsolásával.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lulu és Brizs Boglárka. Íme 7 légtisztító szobanövény, aminek ott a helye az otthonodban. Tudtad, hogy évente csak nem 50 millió embernél jelentkezik valamilyen allergia? A kutatók szerint ez a szám a jövőben csak emelkedni fog. A jó hír az, hogy természetes módszerekkel ezt meg lehet előzni, legegyszerűbben növények segítségével.
1: Ha allergiásan a családban, mindenképpen érdemes növényeket vinni az otthonatokba, mert bizonyítottan javítják a levegő minőségét és kiszűrik nem csak a polleneket belőle, de számtalan méreganyagot is.
0: Az első a szobafikusz. Erős műanyagra emlékeztető levelei miatt gumifának is nevezik ezt a növényt, mely ellensége a formaldehidnek, ami nagyobb mennyiségben, főként gyerekeknél, fokozza az asztma kialakulásának esélyét.
1: A következő vitorlavirág sötét zöld leveleivel és fehér virágaival a lakásodnak nem csak dísze lehet, de tanulmányok szerint csökkenti a levegőben lévő méreganyagok és allergének mennyiségét is.
0: A szobapáfrány leginkább páradús helyen, például fürdőszobában érzi nagyon jól magát, és nem igényel túl sok törődést. A NASA kutatói állítják, hogy ez a növény képes a leghatékonyabban eltávolítani a levegőben szálló allergéneket.
1: Negyedik, az aloe vera leginkább a kozmetikában és a gyógyászatban használják, és csak kevesen tudják róla, de kiváló légtisztító is. A benzolt és a formaldehidet is képes megkötni.
0: Ha allergiás vagy, de szereted a virágokat, a gerbera lehet a legjobb választás. Nyártól őszig virágzik, levelei pedig három veszélyes anyagot is kiszűrnek a levegőből.
1: Az utolsó előtti, az anyós nyelv kifejezetten igénytelen növény, nagyon jól bírja a szárazságot. A levegőben található káros anyagok közül a 4-5 legkárosabbat képes kiszűrni.
0: Az utolsó a zöldike, az egyik legkönnyebben nevelhető szobanövény, hiszen szinte bármit képes túlélni, és betegségekre sem hajlamos. Emellett pedig hatékony a levegő tisztításában, megszűrésében is.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gulyás Evelin és Molnár Simonetta. Tévhit, hogy valaki sztárnak születik, akinek nem Brad Pitt és Angelina Jolie a szülei sem kizárt, hogy néhány év múlva a vörös szőnyegen vonul majd. Nézzük hát, hol kezdődött a sztárok karrierje, és mivel foglalkoztak a híressé válásuk előtt.
1: Az első munkanap, az első fizetés, az első elbocsátás. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden ember egy életre megjegyez, még a sztárok is.
0: Johnny Depp elmondása szerint már első munkahelyén is gyakorolhatta a színészkedést, ugyanis egy teleshopnál dolgozott és tollakat adott el. A színész azt is elárulta, hogy egyetlen egyszer sikerült üzletet kötnie.
1: Gondoltad volna, hogy Fetty Wap, a mára elhíresült R&B előadó, az amerikai csomagküldőszolgálatnál a FedExnél csomagolt dobozokat. Bár a rapper zűrös életére jellemzően nem tartott sokáig a munkaviszony, mindössze 2 napig dolgozott a FedExnek.
0: Nicki Minaj gimnazista korában a híres amerikai franchise étteremnek, a Red Lobsternek volt a pincére. Az ottani munkája egy kirúgással végződött, ugyanis a dráma királynő nem megfelelően viselkedett az egyik vendéggel, aki elvette tőle a tollát.
1: Gwen Stefani is vendéglátósként kereste a kenyerét a sztár élet előtt az amerikai cukrászdaláncnál, a Dairy Queennél. Elmondta a Mary Claire-nek, hogy a sütiző fontos pont az életében, ugyanis itt kapta kézhez az első dollárját.
0: Talán a legérdekesebb előélettel Taylor Swift rendelkezik. A fiatal énekesnő Pennsylvániában egy fenyőfa farmon nőtt fel. A szülei az ünnepek során a környékbelieknek is árulták a karácsonyfákat, ebben segítkezett a popcsillag.
1: Miley Cyrus, aki már bőven túlszárnyalta apját, annó Billy Ray Cyrus koncertjei után szedte össze az eldobott alsóneműket, ezért a munkájáért 10 dollárt kapott. Azóta a legjobban kereső előadó közszereplő énekesnő, mára már nem szorul rá az ilyen feladatok elvégzésére.
0: Channing Tatum a lányok, nők, minden korosztályának hatalmas kedvence, a helyes és izmos Adonis otthagyta az egyetemet, hogy revütáncosként kamatoztassa testi adottságait, a nézőközönsége legnagyobb örömére. A People magazinnak azonban azt nyilatkozta, örül neki, hogy vége ezeknek a napoknak, mert különösebb boldogságot nem okozott neki ez a hivatás.
2: Táskarádió.

0: Megtanított táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Maros Sándorka. Vegán, vegetáriánus, mi a különbség? Legtöbben biztos hallottátok ezeket a kifejezéseket, de pontosan mit is jelentenek ezek? Mi is a különbség? Mit fogyaszthatnak és mit kerüljenek a vegánok vagy a vegetáriánusok?
1: Vegán vagy vegetáriánus étrendek, mi a különbség? A vegán étrendet követő személyek kizárólag növényi élelmiszereket fogyasztanak és kerülnek minden állati eredetű élelmiszert. Nem esznek húst, tejtermékeket, halat, mézet és bármilyen egyéb állati eredetű élelmiszert.
0: A vegán étrend határai egyértelműek, mivel az összes állati eredetű élelmiszer fogyasztását korlátozza. Fontos, hogy a veganizmus nem csak az élelmiszerekre, de egyéb fogyasztási cikkekre is vonatkozó ideológia, amelyet általában etikai, egészségügyi és ökológiai okok miatt követnek. Így egy vegán személy kerüli az olyan termékek megvásárlását, amely állati eredetű komponenseket tartalmaz vagy állatokon tesztelt.
1: Egy vegetáriánus étrendet követő személy kerüli a húsfogyasztást, azonban bizonyos állati eredetű élelmiszereket tartalmazhat az étrendje. Egy vegetáriánus személy nem eszik marha, csirke, pulyka, bárány és vadhúst. Némely vegetáriánus a halfogyasztást is kerüli. Az olyan állati eredetű élelmiszerek, mint a tej, tojás és méz esetén megengedőbb a vegetáriánus étrend. A következőkben elmondva összefoglalva, megismerheted a vegetáriánus étrend alcsoportjait.
0: A laktovegetáriánus étrend kizárja a húst, azonban tejtermékeket tartalmaz. Az ovovegetáriánusok nem esznek húst és tejtermékeket, étrendjük leginkább növényi élelmiszereket és tojást tartalmaz. A laktovovegetáriánusok nem esznek húst, halat és egyéb tengeri ételeket. Étrendjüket növényi élelmiszerekre, tejtermékekre és tojásra alapozzák. A peszkatáriánusok nem esznek marha, csirke, disznó, bárány és vadhúst. Étrendjük főleg növényi élelmiszerekből, halból és egyéb tengeri ételekből áll. A poldotáriánusok leginkább növényi élelmiszereket fogyasztanak, étrendjük tartalmazhat baromfit. A flexitáriánusok többnyire növényi alapú élelmiszereket esznek, azonban étrendjük tartalmazhat bármilyen állati eredetű élelmiszert.
1: A bemutatott étrendek mindegyikében közös, hogy alapvetően növényi élelmiszereket tartalmaz. A fő különbség az étrendben megjelenő állati élelmiszerekben rejlik. Fontos, hogy a fenti étrendek mindegyike, beleértve kizárólag növényi élelmiszereket tartalmazó vegán étrendet, alkalmas a tápszükségletek kielégítésére. Ez azonban fontos a tudatos tervezés. A számodra megfelelő étrend kiválasztásánál vedd figyelembe egyéni igényeidet. 97.5. Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Esztel. Mit tegyél, ha stresszes az életed? A társadalmi fejlődés következményeként megváltoztak szükségleteink és elvárásaink, ezzel együtt pedig életünk mindennapi része lett a stressz. A felgyorsult életmód másfajta megterhelést jelent szervezetünk számára, amely súlyos egészségügyi problémákat is okozhat.
1: A stressz típusai. Adódnak olyan szituációk, amikor a stressz hasznodra válik, mert általa lényegesen javulhat a teljesítményed. Erre tipikus példa a vizsgákat megelőző izgatott állapot. A stressznek van egy alaktomosabb típusa is, amely csendben hosszú időn keresztül panaszmentesen veszélyezteti az egészségedet. Van, akinek a tartós stressz következményeként károsodik a szív- és érrendszere. Mások a pánikbetegség, illetve egyéb szorongásos betegségek tüneteit tapasztalják magukon, például a légszomjat vagy gyomorbántalmakat.
2: Nem szabad hagyni a stressz felgyülemlését. Számos élethelyzet, várt vagy váratlan esemény szolgálhat a stressz forrásául. A stressz források jelentős részét nem tudjuk sem megszüntetni, sem elkerülni. Ezért az egészségünk megérzése szempontjából fontos, hogy megtanuljuk feldolgozni a stresszt. A pontos tájékoztatáshoz szakemberrel kell beszélned, mert ez is, mint a betegségek többsége, személyenként változó. Egy pszichológus vagy egy pszichoterapeuta segítségével könnyen megismerheted az

0: rendszeresen kezelni. Például magas vérnyomás kialakulása esetén vérnyomás csökkentőket kell szedned.
1: Hogyan függ össze a stressz és a gyomorpanaszok? A stressz helyzetek a gyomor és bélrendszeredet is megviselhetik. Gyomorbántalmakkal küzdhetsz, fájhat, illetve puffad a hasad, émelyeksz, hányás vagy hasmenés kínozhat. Ezek a panaszok gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt keletkeznek. A probiotikumos készítmények életkortól függetlenül segítenek a probléma megoldásában, illetve megelőzésként is alkalmazhatóak.
2: Ha te is ilyen panaszokat észleltél magadon vagy ismerőseiden, ne félj segítséget kérni, saját magad és a környezeted érdekében sem.
3: Ne is beleférj! Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka, Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az én kedvenc bandámról, az Airi Maffiáról lesz szó.
1: Táska.

0: Heidi Mafia egy 2005-ben alakult magyar együttes. Zenei stílusát főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg, amit hip-hop, funk és rock elemekkel ötvöznek. A zenekar alapítói Élő Márton művész nevén Dermot, valamint Horváth Gáspár művész nevén Jumódeli. Az alapító tagok eleinte csak hobbiból otthon zenéltek, majd később DJ-ként is tevékenykedtek. 2004-ben pedig a számítógépet hangszerekre cserélték és megalakították az Airi Mafiát. A banda nevének értelmezése. Az Airi szó egy jamaikai szleng, ami boldogot és mosolygós jelent, a maffia pedig a nagy csapatból adódóan a családot szimbolizálja, ugyanis az Airi Mafiának mára összesen 12 tagja van. A tagok Szenedegadu, Kéri András, Busa István, Wesley Kemon, Élő Márton, Horváth Gáspár, Szekér Ádám, Matus Péter, Megyes Ádám, Dési Tamás, Ola Antal és Baranyai Ákos.
1: Az együttes mérföldkövei. A Mafia az első kiadványát 2006-ban adta ki, amit az egyik legnevesebb európai reggae és dancehall kiadó, a német Girl Mess Records is támogatott. A rákövetkezendő

évben a zenekar közönség szavazással lehetőséget kapott, hogy részt vehessen egy olasz fesztivál tehetségkutató műsorán. Itt remekül teljesítettek és elhozták a második helyet. Ugyanebben az évben megjelent első albumuk Fel a kezekkel címmel. A Magyar MTV 2008 tavaszán mutatta be első klipjüket a Hands in the Air című számra. Második albumuk, a What's My Name 2009-ben jelent meg, melyet 2013-ban a Nagyon jó lesz című lemezük követett. Negyedik stúdióalbumukat 2015-ben jelentették meg 10 címmel, mivel az együttes felállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A zenekar írta még a 2015-ös Sziget Fesztivál himnuszát, az Easy as 1, 2, 3, ami hatalmas sikert aratott.

Az Airi Mafia 2017-ben a Wake-up című számával egy országos újraélesztést oktató kampányra indult Magyarország gimnáziumaiba, ahova az országos mentőszolgálat is elkísérte őket. A zene érdekessége, hogy BPM-je megegyezik a szakszerű újraélesztés tempójával. Az együttes legismertebb zenéje a Marsalkó Dáviddal közösen kollaborált nyári sláger, a Hajnali Kör. A klip 2018. május 10-én jött ki, és azóta 4,3 milliós megtekintéssel és 22 000-es like számmal gyarapítja az Airi Mafia sikerét.

Ha már a banda legsikeresebb számáról beszéltünk, nézzük meg a legfrissebb számukat is. Ez nem más, mint a Bónuszjáték című zene, ami 2019. június 10-től volt megtalálható a YouTube-on. A sláger 380 000-es megtekintést és 4 000-es like számot ért el.

A banda jelenleg fél éves szünetre vonult, mivel az együttesből több tag is gyermekáldás elé néz. Búcsúzó koncertjük 2019. szeptember 13-án volt megtartva Baby Boom címmel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik, Varga Villő és Neiderző Ákos. A mai adásban a magyar modern progresszív metal egyik úttörőjéről, a Subscribe zenekarról fogunk beszélni. Zenéjüket túlzás lenne egyedül a metal műfajra kategorizálni, megjelennek benne jazz, funk és népzenei elemek is. Jellemző zenéjükre a hosszú, bonyolult dalszerkezet, funk kis basszus szólamok, kiváló technikás gitárjáték, kreatív dobtémák és a két énekesnek köszönhetően a több szólamú ének.
1: Az együttes 1999-ben alakult gimnáziumi zenekarként, melynek tagjai nagy része egy osztályba járt. A zenekar dobosa Rékasi Attila, basszusgitárosa Anga Kis Miklós, a két gitáros pedig Reich Tamás és Horváth Attila. A zenekar különlegessége, hogy két énekessel, Csongor Bálinttal és Tilk Mátéval dolgoznak. Annak ellenére, hogy a dalszövegek angolul írottak, van néhány magyar nyelvű számuk is, amik szintén zseniálisak.
2: Első lemezük 2004-ben jelent meg, Sanity Has Left the Building címmel. Ez később felkerült a legnagyobb hatású magyar metal lemezek listájára. A lemez megjelenése után már külföldön is turnéztak. Kezdetben elég erős hatással volt a zenéjükre a Rage Against the Machine zenekar. Azóta töretlenül adnak koncerteket az együttes számaiból országszerte.
1: Második lemezük Stuck Progress to Moon címmel jelent meg 2007-ben. Ezzel országos ismertségre tettek szert, valamint fonogram díjat is nyertek.
2: A harmadik lemez előfutáraként megjelent a Contradictions kislemez. Ez egy új szint hozott a zenekar hangzás világába, valamint egy Edda dal feldolgozás is található rajta. 2011-ben megjelent a harmadik albumuk Bookmarks címmel, ami a zenekar egyik legszínesebb anyaga lett. Ennél a lemeznél segítségükre volt Séri Zoltán billentyűs is, aki játékával gazdagította a zenekar hangzás világát. Ebben az évben a MIPA-ban adtak egy áthangszerelt nagy koncertet is, melyet aztán lemezen ki is adtak, Áthangolva néven. Annak ellenére, hogy ez egy modern metal zenekar, nagyon nagy sikert arattak az akusztikus megszólalással is.
0: Negyedik lemezük 2014-ben jelent meg This Moment Will Soon Be Gone címmel. Ezen a kiadványon nagyrészt a rövidebb számokra koncentráltak a srácok. 2015-től sajnos szünetelt a zenekar, egészen 2019-ig, eközben egy fellépésük volt, valamint kiadták az első lemezük újra kevert változatát. 2019-ben teltházas Budapest Parkos koncerttel és egy új dallal, a Dark and the Vermilion-nal tértek vissza. Ezután 2020-ban jelent meg a következő daluk, a Lotus for Oblivion című alkotás, majd 2022. augusztus 27-én újra nagy koncertet tartottak a Budapest Parkban, és egy új számot is előadtak, Relentless címmel.
2: Bálint a Subscribe-on kívül még a Use Me zenekarban is énekel, melyet Miklós is gazdagít. Tamással a Grand Mexican Warlock együttesben is találkozhatunk. Horváth Attila pedig a Super Size Recording stúdió hangmérnöke.
0: Ha érdekel a zenéjük, akkor keress rájuk az interneten, és találkozunk a következő koncerten.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. Maják, inkák, Mississippiek, húsvétszigeti, indusvölgyi civilizációk. Csupán néhány olyan kultúra, amely eltűnt a történelem süllyesztőjében, a nagyszámú épített örökségen és régészeti leleten túl számos, megválaszolatlan kérdést hagyva maga után.
1: Maják. A maja birodalom bukása talán a legklasszikusabb példája annak, amikor egy civilizáció teljesen eltűnik. A maják pompás épületeit, csodás városait és úthálózatait nyelt el a közép-amerikai dzsungel. Habár a nyelv és a maja kultúra mai napig tovább él, a civilizáció csupán önmaga árnyéka. Birodalom aranykorát hagyományosan ezer köré teszik, amikor a mezőgazdaság és az építészet terén végrehajtott nagy tettek a Yucatán félsziget egészére kiterjedtek, Mexikótól egészen Guatemala és Belízig. A maják kiterjedt írásbeliséget folytattak, ismerték a matematikát, naptárt készítettek, a brilliáns mérnöki tudás pedig lehetővé tette, hogy megépítsék a legendás piramisokat, teraszokat, sőt csatornáikat. Habár sokáig azt gondolták, hogy a 900-as évektől kezdve a maja birodalom titokzatos körülmények hatására kezdett veszíteni a fényéből, már a elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy a szakértők kijelentsék. A maják veszélyt Yucatán félsziget időjárásának megváltozása és az éhínséggel és a városi központok elnéptelenedésével járó állandó háborúskodás okozta.
0: A legtöbb ember már hallott Angkor Watról, erről a csodás, a kambodzsai dzsungelben vesző középkori templomról. Ez azonban csak egy kis része volt a Khmer birodalom idején annak a hatalmas, városi civilizációnak, amelyet Angkornak neveztek. A város a késő középkor végén 1000 és 1200 között élte fénykorát, s legalább 1 millió embernek biztosított otthont. Eddig számtalan elmélet született arra nézve, hogy mi okozhatta Angkor bukását, kezdve a háborúktól egészen a természeti katasztrófákig.
1: Kahokia. Jóval azelőtt, hogy az európaiak meghódították volna Amerikát, az úgynevezett Mississippiek hatalmas várost építettek maguknak, amelyet földpiramisokkal és Stonehenge-szerű, a csillagok mozgását lekövető faépítményekkel vett körül. A Kahokiaként ismert város maradványai ma Illinois államban találhatók. A 600 és az 1400 közé tehető aranykor idején a város, ahol a rengeteg földomb egy nagy várost fogott közre. Kiterjedés elérte a 9 négyzetkilométert. Egy időben akár 40 ezeren is lakhattak a területen. A lakosok kiváló művészek, építők és földművelők hírében álltak. Leleményességüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mississippi és Illinois egy-egy ágát elterelve azokat öntözésre használták. A civilizáció összeomlásának pontos oka nem ismert, de a régészek gyanítják, hogy a bukást az állandó járványok és az éhínségek váltották ki. Az emberek pedig a zöldebb legelők felé vették az irányt.
0: Gyakran a legelső településnek is mondják katalhülyöket, amely egy 9 és 7 ezer évvel ezelőtt virágzó, városépítő, földműveléssel foglalkozó civilizáció része volt a mai Törökország déli középső részén. Katalhülyökben a város szerkezete a legérdekesebb, amihez foghatót nem ismerni a történelemből. A mai fogalmunk alapján ismert utca nem létezett, a házak szorosan egymás mellé épültek, ahova a tetőn át nagyobb lyukakon keresztül lehetett bejutni. Az emberek a búzától a mandulafáig szinte mindent termesztettek a városfalon túl. A falakba elhunyt bikák koponyáit falaszták, a padló alá pedig szeretteik földi maradványait temették. A vaskor előtti írástudatlan nép társadalmilag összetett volt, amit a művészetek és a rítusok is bizonyítanak. Továbbra sem tudni, hogy a város minek következtében néptelenedett el.
1: A Taklamatán sivatagban található Nyia, amely 1600 évvel ezelőtt virágzó város volt, a híres Sejemút mentén helyezkedett el. Az elmúlt két évszázadban a régészek megszámolhatatlan kincset tártak fel a romok közül, ahol egykoron fából készült lakóházak és templomok sorakoztak. A Kínát, Belső Ázsiát, Afrikát és Európát összekötő kereskedelmi útvonal jelentősége a mongol birodalom hajlatlásával párhuzamosan kezdett veszíteni a jelentőségéből. A kereskedők később inkább a tengeri útvonalakat részesítették előnyben a Kínával való kereskedelem során, ami a Nyia végzetét is jelentette. 97.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-as évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Mackey azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspagácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat. Az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az ara papagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább és éppen ezért legismertebb papagájok közé tartoznak. Ebből a nemből kerülnek ki a papagáj alakúak egész rendjének legnagyobb testű képviselői, a sárga kék ara és arakanga. A fajok többsége a trópusi esőerdő lombkoronájában él, és mint minden papagáj szigorúan növényevő.
0: A sárga kék aráról. Dél-Amerikában számos ország területén honos. Testhossza 75-85 cm. Testtömege 900-1300 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofa foltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak, szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofa foltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészek alját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthető. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világoskék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői aranysárgák, zöld csúcsi része. Az evezők külső zászlói kékek, alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsík és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobb ára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él, különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészek alját, amelyet 28 napig védelmez.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy 1500 évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A Sevillai és Bristoli Egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de emléret felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozításától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier-Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirált és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez. Y'all ready?

0: All right.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien, Czajner Atina és Vas Eszter. Elhoztunk neked négy fantasztikus pszichotrillert.
2: Az első Samantha Kingtől a döntés. Te mit tennél, ha választanod kellene két gyermeket között? Medinek mindene megvan, amire vágyott. Férj, két gyerek, otthon egy rendes környékem. Az élete tökéletes. Egészen addig, amíg az ikrei 10. születésnapjának a reggelén be nem csenget hozzá a végzet. Egy símaszkos férfi áll az ajtóban, fegyverrel a kezében, és arra kényszeríti az asszonyt, hogy döntsön, melyik gyermeke haljon meg, és melyik éljen tovább, a fia vagy a lánya. A valóra vált rémálom után a nő élete romokban hever, a családja széthullik, ő pedig összeroppan, és a trauma hatására elveszti az emlékeit. Ezért minden idejét azzal tölti, hogy összerakja a kirakós játék darabjait, és rájöjjön, ki és miért tette ezt vele. Amikor azonban tisztulni kezd a kép, rádöbben, hogy az életében sokkal több a titok, mint ahogy korábban sejtette, és egyre világosabbá válik az is, hogy a családja még mindig veszélyben van.
3: Második könyvünk Caroline Kepnestől a Te. Joe Goldberg, egy kis East Village-i könyvesbolt eladója, egy nap úgy érzi, valóra vált az álma, mikor besétál a boltba egy fiatal írópalánta, Ginny Viri Beck. Beck megtestesíti mindazt, amire Joe valaha is vágyott, gyönyörű, vagány, okos és hihetetlenül szexi, egyszerűen tökéletes. Joe rafinált módon kezdi behálózni Becket, és hála a lány okostelefonjának, Instagram, Twitter és Facebook fiókjának, hamarosan sikerül is közel kerülnie hozzá. De Joe még sokkal többre is képes, hogy hatalmába kerítse rajongása tárgyát. És vajon Black valóban olyan angyali és ártatlan teremtés, amilyennek Joe látja? Vagy ő még sokkal sötétebb titkokat rejteget? Caroline Kepnest kötete vérfagyasztó beszámoló a könyörtelen, eszelős szerelemről. Betekintést enged egy mániákus elméjébe, hasonlóképp, mint John Falls híres regénye, a Lepkegyűjtő. Ez egy perverz módon romantikus thriller, amely az utolsó oldalig izgalomban tartja az olvasót.
1: B.A. Paris-től a zárt ajtók mögött a harmadik pszichotrillerünk. Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack jóképű és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük őket, még ha nem is áll szándékunkban, és szeretnénk Grace-t jobban megismerni. Csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugyanis Jack és Grace elválaszthatatlanok. Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezni. Mások talán feltenék a kérdést, hogy Grace miért nem veszi fel soha a telefont, vagy miért nem lehet vele beülni valahova egy kávéra, bár nem is dolgozik. És hogy marad olyan sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? És vajon miért van rács az egyik hálószoba ablakon?
2: Negyedik pszichotrillerünk. S.G. Watson, mielőtt elalszom. Christine minden reggel idegen ágyban ébred fel, egy idegen férfi mellett. Belenéz a tükörbe, és döbbenete tovább fokozódik. Egy középkorú nő arca néz vissza rá. Az ágyból időközben előkászálódó férfi minden reggel elmagyarázza neki, hogy ő Ben, a férje, hogy Christine 42 éves, és 2 évtizeddel ezelőtt egy szörnyű balesetben szerzett fejsérülése miatt képtelen megjegyezni az új emlékeket. Christine minden nap hihetetlen harcot folytat azért, hogy visszaszerezze emlékeit, vagyis rajtuk keresztül önmagát. Kiderül, hogy semmi és senki nem az, mint akinek látszik, így a nyugodt tempójú, visszafogott történet hamar vérbeli thrillerré változik.
3: Te olvastad már valamelyiket? Ha igen, írd meg Facebook oldalunkon, hogy tetszett.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, hát és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát, az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám, és hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne, szóval egyáltalán nem unalmas. Igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzés kint lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor rég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze mindenképp, hát a szüleim, a kín az egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt áruld-e nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégék elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a felettpályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyelőre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem.

0: működését leállították, és a csapadékvíz felgyülemlésével ennek fejtési gödrében alakult ki az a tó, melyet később tengerszemnek neveztek el. Védett területként tartják számon. A tanúsvény jelzései mentén körbejárható a tengerszem, de mivel kissé meredek ősvényeken vezet az út, érdemes túracipőt húzni hozzá. Egy kilátótorony is épült a Megyerhegy tetején, ahonnan csodás panoráma nyílik a Zempléni tájra. A kilátó a tengerszemtől pár perces sétájra található.
1: A következő Lilafüred. Lilafüred a Bükk egyik, hanem a legromantikusabb helye. A csodálatos erdei környezeten túl számos más látnivaló is van, amiért érdemes ide látogatni. A palotaszálló, amelyet 1930-ban adtak át, a kor és napjaink egyik legelegánsabb magyar szállodája. Az impozáns környezetben érdemes egy délutáni kávét elfogyasztani. A palotaszállótól nem messze egy csodaszép vízesés és parkosított területek, valamint az Anna barlang és a Szent István barlang is várják a látogatókat. A Hámori tó pedig tökéletes egy romantikus csónakázásra. Egy erdei kisvasút is áthalad Lilafüreden, ami a legkisebbeknek is hatalmas élményt adhat. A Lilafüredi sport és kalandparkban pedig igazán mozgalmas programomban lehet minden korosztálynak része.
2: A következő kirándulóhelyünk Ganton található, nem más, mint a Bauxit-Fölteni Park. A Bauxit-Fölteni Parkba érkezve garantáltan olyan érzése lesz az embernek, mint egy teljesen más világban járna. A vörös homokdombok egy marsbeli tájra emlékeztetnek. Az 1930-as években a világ egyik legismertebb bauxit bányája működött a területen, és hagyta itt nyomait az utókornak. A parkon egy tanúsvény vezet végig, amely 13 állomásból áll, az év minden napján szabadon látogatható. A bánya gödör szélén alakítottak ki egy múzeumot, amit az érctelep felfedezőjéről neveztek el. A múzeumban bányászati szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket láthatunk, az udvaron két hajdani bauxit szállító mozdony is helyet kapott.
0: Az utolsó hely Tarcalon a bányató. Tarcal egy csodás kis ékszerdoboz a Tokaj borvidék szívében. A település egyik nevezetessége a lélegzetelállítóan szép bányató, amely tökéletes úti cél családi és romantikus kirándulásokhoz egyaránt. A tó autóval vagy gyalog is megközelíthető, és bár fürdésre nem alkalmas, egy sétához, piknikhez tökéletes választás. Nem csak a parton, hanem a sziklák tetején is érdemes körbejárni a tavat, mert a látvány innen még lenyűgözőbb is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fésű Amira Bonita és Naár Barbara. Ebben az adásban Pamkutyát ismerheted meg.
1: A Pamkutya egy 2010 augusztusa óta működő magyar nyelvű YouTube csatorna. A formáció tagjai Osbát Norbert, művész nevén Béla, Osbát Márk, álnevén Pista, és Pam a 2016 nyarán született pulikutya. Pam sajnos 2018-ban 12 évesen elpusztult. Fő irányvonalaként zeneparódiákat és saját számokat készítenek, de egyéb jellegű videókat is megtalálhatók YouTube csatornáikon.
0: Mint már említettük, ők főként zenék parodizálásával foglalkoznak. Az első ilyen jellegű videójuk VVBC-től a legnagyobb című videó volt. Hatalmas sikert hozva nekik. Pista és Béla Majka belehalok paródiáik után jöttek rá, hogy ezt érdemes lenne nagyban csinálni. Emiatt az egyre színvonalasabb kivitelezési videóiknak hála a csatorna nézettsége ugrásszerűen növekedni kezdett. A számok ezek után csak növekedtek, a Dél Hello paródiájuknál például már elég volt egy hét, hogy elérjék az 1 milliós megtekintettséget. Aztán 2017 nyarán az eddig legnagyobb sikerű videójuk látott napvilágot. Ez Luis Fonsi Despacito című paródiájuk, amelyben a magyar autósok és a közlekedési rendőrök kapcsolatát mutatták be kissé sarkítva. A videó mérföldkő lett a csatorna életében, ugyanis több mint 10 millióan látták 2 hét alatt, és nem csak Magyarországon, de több környező országban is a legfelkapottabb videó volt hetekig. Nem csak Pamkutyáig, de az egész magyar YouTube valaha készült leglájkoltabb videója lett. E videó kapcsán kerültek be másodszorra is az RTL Klub híradójába.
1: Pamkutyáik paródiáik mellett saját számokat is publikálnak. Ilyenek például 2012-ben kijött Őszinte Rap, valamint a 2014-ben közzétett Arcon köplek. Legnépszerűbb saját számuk 2019. november 8-án mutatták be a YouTube-on, Aranybula címmel. Ez a videóklip azóta majdnem 10 milliós nézettséget tulajdoníthat magukénak. Saját zenéi 2019. november 22-től Spotify-on is elérhetőek.
0: Zenés videóikon kívül még úgynevezett Pamkutya kalandokat is csinálnak. Legelső ilyen tartalmukat 2016. február 9-én tették ki a YouTube-ra. Ebben a Deadpool londoni premiérjén találkozhattak a film főszereplőjével Ryan Reynolds-szal. Ettől kezdve a fiúk rendszeresen jelentkeztek különféle kalandokkal, többek között vitorlázással, autóversenyzéssel, hegymászással vagy éppen a legnagyobb magyar hóember megépítésével. A Trollok című hollywoodi animációs mese szinkronizálására a Mafilm Audio Kft. Behívta őket meghallgatásra, és mindketten bekerültek a végleges magyar szinkronba. A meglepkék.hu jó voltából is rengeteg érdekes helyre juthattak el az országban, és próbálhattak ki extrém dolgokat, például a hoverboardot, flyboardot, vagy éppen a tankvezetést. A Coca-Cola is aktív támogatójuk. Szponzorai segítségével már több videót kitevő utazásaik is voltak, mint a hazajutás Afrikából csak telefon és útlevél segítségével, valamint a New York-i és az egyiptomi utazásuk. Izlandon is jártak, ahol bármilyen káros anyag kibocsátása nélkül mentek körbe a szigeten egy elektromos autóval. Legutóbb a hátrányos helyzetűeknek segített a formáció, 1000 adag gulyás leves készítésével. Ezekről a kalandokról videó is készült.
2: A csatornán 2017-től már kisfilmek is láthatóak. Béla és Pista először 2017. szeptemberében kapott megkeresést a Play It rendezvény szervezőitől, akik közreműködésükkel egy rövid film készítését tűzték ki célul. Ez november 3-án jelent meg Trónok harca vs. Star Wars néven. A 9 perc hosszúságú filmet a Sümegi várnál forgatták. Eddig 2 további kisfilm került bemutatásra. Az első Budapest a bűnvárosa címen az Assassin's Creed támogatásával, a második pedig a Pista közlegény megmentése a World of Tanks szponzorálásával.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihály Kuruca és Fónai Dorka. A mai Hello-ban Karam M. McManus első könyvéről lenne szó, ami nem más, mint a Lehull a lepel.
1: Az írónő 1969-ben született Boston közelében. A bostoni East West Egyetemen végzett, mint újságíró. Jelenleg Cambridge-ben élt 11 éves fiával, Jackkel. Az írónő, amikor nem dolgozik, a fiával utazgat. A Lehull a lepel 2017-ben jelent meg, amit idén októberben adtak ki magyarul is.
0: A könyv a Bayview Gimiben kezdődik, ahol 5 diákot elzárásra küldenek. Ez az 5 diák eléggé különböző stílusú. Browning, az ész, aki nem mellesleg a jére készül. Eddie, a szépségkirálynő, aki mellett ott van Jack, aki egy kicsi irányításmániás, de alapvetően kedves fiú. Nate, akinek az életéről senki sem tud semmit, csak azt, hogy ő a rossz fiú Priusza. Cooper, a baseballos szép fiú, aki a karrierét is képes feláldozni, csak azért, hogy az apja megtudja róla az igazságot. És nem utolsó sorban Simonról, aki körülforog az egész esemény.
1: Csak hogy Simon nem éli túl a délutánt. Történik vele valami, aminek következtében az életét veszti. Simon halála másnapján megjelenik egy poszt a fiú plegykarovatában, és az illető azt állítja, hogy ő ölte meg a fiút. A 4 tanulót gyilkossággal vádolják meg, hisz csak ők voltak ott a teremben. Kihallgatják őket, de senki nem hajlandó beszélni. Simonnak mindenhol voltak ellenségei a plegykarovata miatt, ahol kibeszélte a többi diák titkát.
0: De miért ez a 4 ember került aznap büntetésbe? Csak véletlen, vagy előre kitervelték? Az egész történetet homály övezi. A 4 diák is elkezd nyomozni az ügyben, hiszen tudják, hogy nem ők a bűnösök. Vagy talán valaki hazudik? A könyv nem csak egy izgalmas történetbe enged betekintést, de láthatod, hogy a szereplők hogyan változnak a könyv folyamán.
1: Van benne szerelem, nevetés, féltékenység és sok titok. Vajon milyen messzire mennek, hogy megőrizzék a titkaikat, és ki ölhette meg ezért Simont? Neked hogy tetszik a könyv? Elolvasnád?
0: Hát, én alapjáraton félős vagyok, és nem az ilyen témákat kedvelem, de eléggé megtetszett, és igen, nagyon érdekesnek hangzik. Neked hogy tetszett?
1: Én nagyon imádtam minden pillanatát. Végig izgultam az egészet, és nagyon jó volt elolvasni, hogy hogyan változnak a szereplők. 97.5 All the time. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Sokan úgy gondolják, hogy nem létezik fiú és lány között barátság, két ellentétes nemű ember között csak szerelem lehet. Az általános gondolat az, hogy az egyik fél mindig többet érez, és akkor már semmiféleképpen se lehetne barátság.
1: Szerintem ez nem így van. Igenis van fiúk és lányok között barátság. Van, hogy sok lány a fiúkkal jobban megérteti magát. Ez származhat abból, hogy csak fiú testvérei vannak, vagy épp a közvetlen környezetében csak fiúk voltak. De ez fordítva is igaz lehet, ha egy fiúnak lány testvérei voltak, vagy éppen, amikor kisebb volt, mindenhova el kellett kísérni az édesanyját. Igenis vannak olyan fiúk, akik szívesen beszélgetnek lányokkal, minden mélyebb érzelmi kapcsolat nélkül, szerelem nélkül. Egyik fél sem érez semmit a másik iránt, és ez így van rendjén. Ebből tudnak jó barátságot ápolni. Nem szabad elhinni, hogy nincs ellentétes neműek között barátság. Ha ez igaz lenne, milyen unalmas is lenne az élet? Fiú csak fiúval, lány csak lányjal beszélgethetne.
0: Osztályközönséggel belül is. Ha már egy fiú egy lányjal beszélget, ők már vajon szerelmesek? Nem hinném. Butaság lenne, ha a feltételezések miatt egy szót se szólnánk a másik nem képviselőjéhez.
1: Ha például fiú testvéred van, és vele mész az utcán, egyből azt kell feltételezni, hogy biztos egy szerelmes pár. A fiú-lány barátság a sok hátulütő mellett rengeteg előnnyel is rendelkezik. Ilyen például az, hogy egy fiú jobban meg tud nyílni egy lánynak, és talán jobban mer tanácsot kérni szerelmi ügyekben, mint a haverjaitól, mert úgy is kinevetnék.
0: A fiúk másképp állnak hozzá sok mindenhez, mint a lányok, ebben pedig az a jó, hogy teljesen más véleményt is fogunk hallani, mint amit elsőre gondolnánk. Az is jó abban, hogy fiúbarátod van, meg tud olyanokra tanítani, mire egy lány nem biztos, és ez fordítva is. Egy barátságnak sok mindent lehet köszönni, és azáltal, hogy két különböző neműek a személyek, sokkal színesebb tapasztalatokat gyűjthetünk.
1: Legnagyobb nehézsége ezeknek a barátságoknak, ha már mindkét fél kapcsolatban él, nehezen hiszik el az érintett felek, hogy ez nem több barátságnál. Természetesen ez is kivéthető, ha már az elején tisztázzuk partnerünkkel, hogy nekünk van egy fontos személy az életünkben, aki az ellenkező nemhez tartozik.
0: Néha nem is gondoljuk, mennyivel könnyebben tudunk megnyílni egy olyan személynek, aki nem azonos nemű velünk. Jó érzés, ha van melletted valaki, akinek mindent elmondhatsz, és biztosan olyan válaszokat fogsz tőle kapni, amire nem gondolnám, mert más szemszögből látja a dolgokat.
1: Elképzelhető az is, hogy hosszú évek után úgy érzi az ember, a barátja a nagy ő. De ez az esetek nagy részében szerintem csak azért fordul elő, mert annyira jól kijönnek, hogy úgy gondolják, párban is el tudnak képzelni az életüket. De ez valójában kevés egy jó és hosszú távú kapcsolathoz.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 2-a. Jótékonysági edzést szervezett az Alba Unit Fitness és Box Club. Nemzetközi díjakat nyert a Fedok nyitófilmje. Őszi rágcsálóírtás a főbb vízfolyások mellett Fehérváron. A mikrofonnál Winter Diana. 25-en mozogtak együtt egy jó ügyért, miközben azok is támogathatták a kezdeményezést, akik személyesen nem tudtak részt venni a programon. A jótékonysági jelzés végére az utalásokkal együtt több mint 100 ezer forint gyűlt össze a Menhely javára az Alba Unit Fitness és Box Club közösségének köszönhetően. Nem először fogott össze a mentett állatokért az Alba Unit Fitness és Box Club közössége. Az idei jótékonysági jelzésen 25-en vettek részt. A helyszín támogatások és az átutalások pedig összesen több mint 100 ezer forintot jelent. Tettek a Menhely számára. A programon a FEMA képviseletében Lajos Bence is részt vett, aki a szervezet munkájáról mesélt az edzésre érkezőknek, és Sukit is magával hozta. A klub közösségi oldalán is megköszönte mindazok támogatását, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Nem csak azok járultak hozzá a kezdeményezés sikeréhez, akik végigcsinálták a közös edzést, többen utalással segítették a mentett állatokért végzett munkát. Az Alba Unit Fitness és Box Clubnál hangsúlyozták, hogy évről évre igyekeznek összefogni a mentett állatokért. Az idei alkalom pedig ismét megmutatta, hogy egy edzőtermi közösség ereje jóval túlmutathat a közösen elvégzett gyakorlatokon. Ezúttal több mint 100 ezer forinttal segítették a Menhely munkáját. Nemzetközi díjakat nyert a Fedok nyitófilmje. A Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált október 8-a és 10-e között rendezik meg a Kodolányi János Egyetemen, amelynek nyitófilmje az Utca lelkésze című alkotás lesz. Véninger Ákos több éven keresztül egy mobiltelefonnal forgatta a hajléktalan emberekről szóló dokumentumfilmet. Október 8-án csütörtökön 17 órakor vetítik majd a Fedok nyitófilmjeként az alkotást. Véninger Ákos sporttal foglalkozott mindig is, 2010 óta dolgozik a Videótonnál, hosszú éveken át sportújságíróként, 2013 és 2024 között pedig a tartalékcsapat technikai vezetőjeként is tevékenykedett, és szeretett volna egy olyan témát feldolgozni, amely nem a sporttal kapcsolatos. A dokumentumfilmes iskola a vizsgafilmjének ötletét az utcán járva találta meg. Mint Ákos mondja, adta magát a jelenség, hogy az utcán élnek emberek, de nem oda születtek. Foglalkoztatta, hogy hogyan kerül valaki az utcára. Azt tapasztalta, hogy a hajléktalanok szívesen beszélgetnek vele, de amikor szóba került, hogy kamerával feldolgozhatná a történetüket, akkor elzárkóztak. Sokáig nem állt össze bennem, hogy milyen legyen a végleges film, mondta. Rengetegszer átnéztem a nyersanyagokat, próbáltam egymás mellé helyezni őket, először időrendi sorrendbe, de láttam, hogy ez nem ad ki egy kerek történetet, amire én gondoltam. Rengeteg éjszaka ráment erre, hogy összeálljon a történet, amikor úgy nézett ki, hogy most összeállt, és kész, 63 percnél megállt a film. Aztán teljesen véletlenül közbe jött egy nem várt esemény. Meg akartam mutatni Béla bácsinak a filmet. Megnézte és mondta, hogy történtek nem várt események. Nem tartottam egyik szereplővel sem a kapcsolatot, nem tudtam róluk, hogy mi történt a forgatás óta eltelt másfél évben. Olyan életbeli változás történt az egyik szereplővel, hogy be kellett illesztenünk egy plusz forgatást idén tavasszal. Emiatt később készült el a film, hosszabb is lett, pozitívabb lett a végkifejlet, mint amilyennek elsőre tűnt. Nehéz lett volna a forgatókönyvet írni, közösen haladtunk az emberek életével, a sorsokkal. Örülök, hogy úgy alakultak a film szereplőivel az életesemények, hogy még hozzá kellett tenni. Bízom benne, hogy akik megnézik, egy pozitív hangvételű filmről fognak kijönni majd. Béla bácsinak megmutattam az elkészült filmet, ő ugye Sárszent Mihályon református lelkész, ott van egy kis hittanterem, ahova elhívtuk az összes szereplőt. Volt olyan, aki azt mondta, hogy most látta először életében magát kívülről, még fénykép sem készült róla. Jó leső visszajelzések voltak, hogy ezek a szereplők, akik látták a saját nehéz életüket, mégis ők is úgy álltak fel a székből, hogy egy pozitív élménnyel lettek gazdagabbak. Kerestem olyan lehetőséget, mint a Fedok, hogy eljusson a film az emberekhez. Magyarországon kevés olyan filmfesztivál van, amely amatőröknek van. Inkább a top kategóriás fesztiválok vannak, ezekre nehéz egy ilyen független filmmel bejutni, viszont nemzetközi szinten nagyon sok fesztivál van, akár az online térben, akár kis közönség előtt. Ezekre fókuszálva indítottam el a nemzetközi fesztiválokon a filmet. Arra büszke vagyok, hogy ahol bekerült, ott több helyen, több országban, több kontinensen is sikert ért el. Az első nemzetközi díjat egy román nemzetközi filmfesztiválon érte el. A szervezők visszajelzése szerint azért lett ez a film a legjobb, mert olyan, mintha egy az egyben náluk játszódna. Egy venezuelai fesztiválon is első helyet ért el a film. Megy, és a következő hónapokban még menni is fog különböző nemzetközi filmfesztiválon. fesztiválokon. Nekem nagyon sok erőt és pozitív visszajelzést adott, hogy ilyen nemzetközi sikereket ért el a film, úgy, hogy egy 5 perces vizsgafilmnek indult, és amúgy egy helyi közösség mindennapjait próbálta feldolgozni, nyilatkozta az alkotó. Őszi Rákcsáló írtás a főbb vízfolyások mellett Fehérváron. A város területén lévő főbb vízfolyások és a csapadékvíz elvezető árkok mellett Rákcsáló írtást végeznek. A figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban kihelyezett írtószer véralvadásgátló hatóanyagot tartalmaz, mely lenyelve és gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. Az írtószeres dobozokat 2026. október 10-től folyamatosan visszaszedik. A méreg ellenszere konakion injekció egy vitamin beadását kizárólag orvos végezheti. Felhívják a figyelmet, hogy a rákcsálóírtás sikere és saját egészségvédelmük érdekében a kihelyezett írtószeres dobozokat ne érintsék, és a vízfolyások mellett kutyasétáltatáskor is legyenek körültekintőek.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Túros Levente a Balatonbajnokságon sem talált legyőzőre. Hazai ringben elvétve találni olyat, aki le tudná győzni, de nemzetközi szinten is egyre eredményesebb a fehérvári ökölvívó tehetség. A mögöttünk hagyott hétvégén Siófokon még korosztályos EB ezüstérmes sem bírt vele. Siófokon a Beszédes Iskola tornacsarnokában rendezték meg a második nemzetközi ökölvívó gladiátor Balatonbajnokságot, melyen kiválóan szerepeltek a fehérvár küzdősportása versenyzői, akik egy-egy arany ezüst és bronzérmet szereztek. Kivált kép Túros Levente volt elemében, aki két nagyon kemény külföldi ellenfelet legyőzve nyerte meg súlycsoportja küzdelmeit és a legtechnikásabb öklözőnek járó külön díjat. A háromnapos versenyen minden éremből jutott a csapatuknak. Túros Levente az U19-es korosztály 70 kg-os súlycsoportjában lett bajnok. Első mérkőzésén egy cseh színekben versenyző ukrán srácot vert meg. Közel volt a kiütéses siker, de az ellenfél nagyon bírta az ütéseket, kihúzta a végéig. A döntőben az Európa-bajnoki ezüstérmes román versenyzőt tudott legyőzni. Levi agresszív, sok ütéses stílusa igazi ringháborút eredményezett, ami sikerrel zárult. A korosztályos EB után elkezdtük átalakítani a küzdő stílusát egy kicsit védekezőbb, távolságtartóbb ökölvívásra, nyilatkozta a Fehérvár KSL vezető edzője Túrós Arnold. Hozzátette, ugyan rövid időnk volt az átállása, de nagyon jól sikerült, mert két magasan kvalifikált ellenfelet is sikerült megverni az új stílussal úgy, hogy alig kapott ütést.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Az állatvilágban rengeteg olyan faj van, amik szuper gyorsak, veszélyesek, óriásiak vagy nagyon kicsik. A hihetetlen képességekkel rendelkező fajok között vannak olyanok is, amik csak szimplán nagyon furcsák és nem túl ismertek. Most ezekről az állatokról fogunk beszélni.
0: Az Atratokoana kígyó egy nagyon különös, szem nélküli kétéltű. Feltételezhetően vízi állat, széles lapos fejjel és húsos háti uszonnyal rendelkezik. Ez a faj Brazíliában él, és ez a legnagyobb tüdő nélküli négy lábú, bár ez nem teljesen igaz, mivel a lábai visszafejlődtek.
1: A kobolt cápa egy nagyon ritka cápafaj, ez az egyetlen olyan létező állat, ami már több mint 125 millió éve létezik. A kobolt cápák több mint 100 méter mélyen élnek az óceánokban, de az idősebb fajok akár még mélyebben is. Szerencsére emberrel nem táplálkoznak, igazán nem is jönnek elő, és ez kifejezetten megnyugtató, hiszen hatalmas hegyes óra, tűszerű fogai és olykor rózsaszín színe miatt bizarr és félelmetes hatást kelt külseje.
0: A kameruni horrorbéka kivételesen nem félelmetes kinézete miatt, hanem abszurd védekezési módszere miatt kapta a nevét. Ez a béka képes eltörni a saját csontjait, hogy karmokat csináljon magának. A szőrös és bizarr megjelenésű horrorbéka, más néven farkasember béka, azért töri el a csontjait, hogy aztán azokat a lábujjpárnáiba szúrja, így készítve magának megnyújtható karmokat veszély esetén. Ezt az állatot, melyet gyakran megsütnek és megesznek a helyiek, 13 éve fedezték fel.
1: Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett véznaujjú maki, amely már csak Madagaszkáron él, és meglepő módon közeli rokona az embereknek. A nagy, kikúvadó szemeivel, borzasztóan vékony ujjaival és nagy, bozontos farkával a véznaujjú maki egyedülálló. A denevérekéhez hasonlító fülei lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban fészkelődő rovarlárvákat, és mivel szereti az édességeket is, főleg a kókusz és a cukornádat, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak nem ő a kedvenc állatuk.
0: Ráncos, rózsaszín bőrű, szörtelen és teljesen vaksivatagi vakontpatkány, vagy csupasz turkáló mindig is megosztó volt az emberek körében, hiszen a farmerek utálják kártevő életmódját, a tudósoknak viszont hatalmas segítséget nyújtott ez az állat, mivel egy ideig úgy gondolták, hogy ezek az állatok sejtjei képtelenek a mutálódásra, de sajnos ez az elmélet már megbukott. Ezeknek a szörten rákcsálóknak kolóniája föld alatti hangyavárhoz hasonló helyeken él, melyet egy domináns patkány vezet, a királynő, az egyetlen nőstény, amely utódokat szűhet. Mint a méheknél, a csupasz vakont patkánynál is mindenkinek megvan a szerepe a kolóniába, beleértve a dolgozókat, akik az alagutakat ássák és élelmet gyűjtenek.
1: Az újonnan felfedezett jetirák fehér szőrszálai miatt kapta a nevét. A csendes óceán fenekén találtak rá 2006-ban egy mélytengeri búvár expedíció során, és olyan szokatlan, hogy egy új rendszertani családot kellett felállítani neki. A jetirák vak, fehér lábait és ólóit szőr borítja. A felszín alatt 7540 láb mélyen a hidrotermikus áramlatokhoz közel él.
0: Ezek lettek volna hát a legfurcsább állatfajok. Nektek mi volt a legfurcsább állat, amit láttatok? Írjátok meg Facebookon.
2: 95.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon, a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: Társkor.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás, de a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet, és ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések, ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Mai témánk, hogy miért legyünk boldogok azért, amink van. Ezt a beszélgetést Steve Jobs egyik híres mondatával kezdenénk. Ez pedig így szól. Ne arra neveld a gyermekeidet, hogyan legyenek gazdagok. Oktasd őket arra, hogy boldogok legyenek. Ez arról szól, hogy még a világ leggazdagabb embere is rájött arra, sajnos későn, hogy nem minden a pénzről szól.
1: Ez azért fontos, hogy a szülei szeretetét ne használd ki anyagilag. Sok szülő azért dolgozik sokat, hogy számatokra megvegyen egy márkás ruhadarabot.
2: Sokszor nem az a lényeg, milyen ruhád van, hanem hogy milyen a személyiséged. Sokan vagyunk, hogy külső alapján ítélünk, míg meg nem tudjuk, milyen belülről az ember. Ezt sajnos nem lehet ma már elkerülni, de lehet rajta segíteni.
0: Az iskolában, ha valaki felhúz egy márkás ruhát, egyből beképzeltnek tartják, vagy pedig azt hiszik, csak mutogatni akarja magát, amikor pont az ellenkezője. Ha az illető nem márkás ruhában van, egyből az jön, hogy nincs pénze semmire. Fontos, hogy fogadjuk el egymást, és ne a külsejért és pénzért, hanem a jó szívért szeressük. Soha ne gúnyoljunk ki másokat, mert nem pont így vagy úgy öltözik. Ti jobban érzitek magatok márkásabb ruhákban?
2: Szerintem nincs sok különbség a márkás és a nem márkás ruha között.
1: Véleményem szerint az olcsóbb ruháknak sokkal jobb anyaguk van, mint hogyha egy drágább ruhát vennénk meg. Szerintetek akkor miért van az, hogy sokan inkább drágább ruhákba és márkás ruhákba járnak, mint olcsóbbba?
0: Szerintem igazából azért, mert azt hiszik, hogy attól lesznek menők, vagy különlegesek, és nem pedig attól, hogy valami jót cselekednek, vagy éppen jó tanulók. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Több mint 300 mókusfajt tartanak számon, amelyeket 7 családba csoportosíthatunk. Különböző mókusfajok ismertek, úgy mint a földi mókusok, a fán élő mókusok, a repülő mókusok és a róka mókusok.
1: A mókusokkal kapcsolatos érdekességek. Egy mókus agya majdnem akkora, mint egy dió. Ők egy éves koruk után kezdenek el párzani, ilyenkor a hím a domináns. Amikor a hím készen áll a párzásra, tüsszentésszerű hangot ad ki. A párzási időszak a késő téli hónapokban van, a mókusok ilyenkor a legaktívabbak. A legtöbb mókus évente kétszer párzik. Egy alomban 4 vagy 8 kis mókus születik. Az újszülött mókus kölykök csupaszok. Az első 2 hónapban a kölyök szeme nincs kinyitva. Nagyon gyors állatok, a sebességük akár a 30 km/h is elérheti. Ha veszélyt érez, 2 lábra áll és mozdulatlanul figyel, ugrás közben a farkával egyensúlyoz. A mókus akár egy 30 méteres zuhanást is képes túlélni. Éjszaka ritkán hagyja el a fészkét, legtöbbször sötétedés előtt visszatér oda. A mókusoknál a hím és a nőstény egyedek között nincsen méretbeli különbség.
0: A mókus testfelépítése. Egy mókus kölyök magassága 8-10 cm, a felnőtteké 20-30 cm között változik. A mókus farkának hossza megegyezik az állat magasságával. A kölyök súlya 10-12 g, a felnőtteké eléri a 0,7 vagy a 0,8 kg-ot is. Hegyes körmeikkel képesek megragadni az ágakat mászás közben, az ő lábfején verejtékmirigyek is találhatók. A mókusok foga olyan éles és erős, hogy az állat képes lefeltörni a diót, de elrághatja az elektromos vezetékeket is. Ágakat rágnak, így a fogok még jobban erősödik. A mókusok foga állandóan növekedik. A szemeik úgy helyezkednek el, hogy az állat azt is látja, ami mögötte van, így mindig készen állnak a veszélyre. A hátsó lábaikon 2 ízletek vannak, így képesek másodpercek alatt fel- és lemászni a fáról.
1: A mókus táplálkozási szokásai. Leginkább növényevők, de apró rovarokat, madarakat, tojásokat is elfogyasztanak. A magvakat, rügyeket és a bogyókat is kedvelik. Az élelmet elraktározza. A mogyorót, diót a földbe ásott üregekbe rejti a téli hónapokra. A mókus emlékszik arra, hogy hova rejtette el a táplálékokat. Ősszel a memória 15%-kal hatékonyabb, ilyenkor gyűjti a legtöbb táplálékot. Számtalan fa nőtt ki mókusok által eltemetett magvakból. A földi mókus mélyen a földbe ássa üregét, hogy a magvakat tartalékolja.
0: A repülő mókus. Nem képes valódi repülésre, de a mellső és hátsó lábak között feszülő bőrmembrána segítségével egyik fától a másikig tud siklani a levegőben. Farka lapos, az állat ezzel egyensúlyozza a sikló repülés közben. Leginkább pirkadatkor és alkonyatkor aktív. A szeme alkalmazkodott az éjszakai látáshoz. Barna vagy fekete a színe, de a hasi része fehér. Legtöbbször a földön keres táplálékot magának. A mókusok szorgalmas, fürge és független rágcsálók. Azt mondják, a mókus főleg a fekete színi hoz szerencsét. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Világhírű szakács és megosztó média személyiség.
1: Gordon James Ramsay, skót nemzetiségű, több Michelin csillaggal rendelkező szakács. Az 55 éves séfet többek közt olyan műsorokból ismerheted, mint a Konyha ördöge, a Pokó konyhája, Amerikai mesterszakács, a Nagy szökés, vagy épp az étterem életre halára.
0: Ramsay édesapja sok mindennel foglalkozott, nővére is édesanyja ápolóként dolgoztak. Gyermekéveit a reménytelenül csavargó jelzővel emlegeti. 1976-ban végleg letelepedtek Angliában. Nem volt felhőtlen a viszonya apjával, ezért 16 éves korában otthagyta a szülői házat.
1: Az 5 gyermekes családapát most más pályán el sem tudnánk képzelni, de eleinte focista karrierjét kezdte el építeni. 12 éves korában már felfigyeltek rá. 1984-ben egy edzés során súlyosan megsérült, mivel a térdébe egy port zúzódott. Mindaddig folytatta az edzéseket, amíg el nem szakadt egy inszalagja is. Soha nem épült fel teljesen a kettő sérülésből, ezért elkezdett másik hobbi felé nézni.
0: 19 éves korában felkeltette figyelmét a gasztronómia, és elkezdett sok időt szentelni rá. Befizették egy egyetemre, ahol szállodaigazgatást tanult.
1: Ezután szakácssegédként dolgozott, majd konyhát üzemeltetett. Miután volt egy kis afférja, a tulajdonos feleségével távoznia kellett, és Londonba költözött. Ott ismerkedett meg Marco Pierre-rel, aki a Harvey's-be hozta. Közel 3 évet dolgozott ott, de megelégelte a folyamatos őrjöngést és erőszakoskodást.
0: Ramsay úgy gondolta, hogy csak a francia konyha elsajátítása után tud fejlődni. Párizsba ment, és több Michelin csillagos séffel is együtt dolgozott. Folytatta képzését Franciaországban, majd a konyha fizikailag és mentálisan is kimerítette. Ezt követően egy évig személyi szakácsként dolgozott a Bermudákon és magánjaktokon.
1: 1993-ban visszatért Londonba, és a La Tante Claire főszakácsa lett. Ezután Rossmore-ba is főszakács lett, és 10% részesedést kapott. Az éttermet átkeresztelték Aubergine-re, és egy év múlva meg is hozta Ramsaynek az első Michelin csillagot, majd 1997-ben a másodikat is.
0: 1998-ban Chelsea-ben megnyílt Ramsay első étterme, a Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. Az étterem 2001-ben hozta meg a harmadik csillagot. Ezáltal Ramsay lett az egyetlen skót, aki ezt az eredményt elérte.
1: 2006. júliusában elnyerte a Katie díjat az év független vendéglátója kategóriában. Így a harmadik lett, aki 3 Katie díj tulajdonosa lett, amely az Egyesült Királyság legnagyobb vendéglátói elismerése. A két korábbi kitüntetése az év felfedezettje 1995-ben, valamint az év szakácsa 2000-ben.
0: 2006-ban a Caterer and Hotel Keeper magazin 100. évfordulós listáján a vendéglátóipar legnagyobb hatású személyiségének nevezték. Megelőzte Jamie Olivert, aki 2005-ben listavezető volt.
1: Flotta vezető étterme a Restaurant Gordon Ramsay 8 évig London legnagyobb éttermének lett megválasztva.
0: Pályafutásától kezdve mai napig Gordon Ramsay meghatározó személy a gasztronómiában. Rengeteg könyv és étterem büszke tulajdonosa lett a 35 év alatt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzés 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.
2: A te rádiód! Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Dombi Judit. A mai adásban 10 olyan meghökkentő tényt hoztunk el neked Diana hercegnéről, amit eddig biztosan nem tudtál róla.
1: Mielőtt azonban belekezdenénk, ismerjétek meg Dianát. A hercegné Diana Frances Spencer 1961. július 1-én született Angliában, Sandringhamben. Érdekesség, amiért ez lett a mai témánk az, hogy pont idén, 2021-ben ünnepelni Diana 60. születésnapját. Azonban sajnos a feltételes mód nem véletlen, ugyanis a hercegné 1997. augusztus 31-én életét vesztette egy közlekedési balesetben Párizsban. Az autót, melyben Diana sofőrjével és szeretőjével utazott, paparazzók üldözték. Részben ezért, részben pedig azért történt a baleset, mivel a hercegné sofőrjénél megállapították, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt.
0: Most pedig jöjjenek az érdekességek. Az első, hogy gyerekkorában Diana táncos nő szeretett volna lenni, de 178 centis magasságával túl nagynak bizonyult a szakmához. Elmondása szerint a vágya csak akkor valósulhatott volna meg, ha spiccipőn állva 2 méter magas balettáncos férfiak emelgették volna a színpadon.
1: A következő, hogy különleges vérvonallal rendelkezett. Távoli rokoni szálak fűzték ugyanis II. Károly angol királyhoz, első Mária skót királynőhöz, Winston Churchillhez, több amerikai elnökhöz, illetve az Oscar díjas színészhez, Humphrey Bogarthoz is.
0: A harmadik tény hercegné mi voltját tekintve tényleg meghökkentő, ugyanis Diana nagyon szerette az egyszerű mikrós ételeket. Ugyan a királyi család tagjaként naponta több séf és pincér leste minden óhaját, Diana sokszor az őrületbe kergette őket azzal, hogy egyszerű mikróban elkészíthető ételt kért tőlük. A személyzet beszámolói alapján pedig többször az etiketre fittyet hányva ő maga készített kávét a palotában dolgozóknak.
1: Következő érdekesség, hogy Károly herceg eleinte Diana nővérének, Sarahnak udvarolt, ám amíg Sarah igazán sosem volt szerelmes a leendő királyba, addig Diana már kislánykora óta rajongott érte. Miután pedig 16 évesen megismerkedett Károllyal, egyre biztosabbá vált, hogy ő a legkiválóbb mennyasszony jelölt a trónörökös számára.
0: Az ötödik tényünk is Károly herceghez köthető, bár ez inkább vicces, mint sem meghökkentő. Történt ugyanis, hogy amikor Diana gyerekkori álma valóra vált azzal, hogy Károly herceg megkérte a kezét, ő inkább egy birkafarmra menekült. Bár az akkor még leendő hercegné nagyon boldog volt, nem szerette volna, hogy idő előtt kitudódjon, hogy ő a király mennyasszonya. Ezért egészen addig ismerős a birkafarmján élt, ameddig világá nem kürtölhette örömét.
1: A következő és egyben utolsó érdekességünk talán nekünk, magyaroknak a legfontosabb lehet, ugyanis Diana és férje Károly herceg 1990-ben Budapestre is ellátogattak. Fővárosunkban vendégül látták őket a Vásárcsarnokban és a Halászbástyánál, majd megtekintettek egy darabot a Víg Színházban, végül pedig a Nemzetközi Pető Intézetben is tiszteletüket tették. Utóbbiban Diana hosszasan barátkozott az ott lakó és tanuló mozgássérült gyermekekkel. Neked melyik tény volt a legmeghökkentőbb? Írd meg nekünk a 0620 94 45 135-ös telefonszámra.
2: 97.5 Táskar

0: Hosszájtotás Rádió te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs, tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádió hullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémékszer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban. Várok.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdióalbuma bekerült a brit albumista első 3 helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a család alapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és a buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia továbbfejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Az internet és a digitális technológia megjelenése jelentős változásokat hozott a rádió világában. A hagyományos analóg adások mellett egyre több rádióállomás kezdett el digitális sugárzást használni.
1: Az online rádiók és a podcastok megjelenése pedig új dimenziókat nyitott a rádiózásban.
0: A rádió egyik legnagyobb előnye, hogy valós idejű információkat közvetít. Legyen szó hírekről, időjárás jelentésekről vagy közlekedési információkról, a rádió gyorsan és hatékonyan juttatja el a hallgatókhoz az aktuális információkat. Emellett a rádió műsorai változatosak és szórakoztatók, legyen szó zenei műsorokról, beszélgetős műsorokról vagy élő közvetítésekről.
1: A rádió lehetővé teszi, hogy a hallgatók bárhol, bármikor élvezzék kedvenc műsoraikat, akár otthon, az autóban vagy munka közben. Nem utolsó sorban a rádió közösségi médium, amely összeköti a hallgatókat. Az élő műsorok, a hallgatói betelefonálások és a közösségi média integrációja révén a rádiók interaktív kapcsolatot alakítanak ki a hallgatóikkal, erősítve ezzel a közösségi élményt.
0: A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel és az új média platformok megjelenésével. Az okos eszközök és az internet terjedésével a rádió is átalakul, egyre inkább digitális formában lesz elérhető.
1: Az online rádiók és podcastek népszerűsége tovább fog növekedni, és új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak és a műsorszolgáltatóknak egyaránt.
0: A rádió integrálása az okos otthon rendszerekbe is egyre elterjedtebbé válik. Az olyan eszközök, mint az Amazon Echo vagy a Google Home lehetővé teszik, hogy a felhasználók hangvezérléssel hallgassák a rádióállomásokat és a podcastokat, így a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik.
1: A rádió bár több mint egy évszázada létezik, ma is fontos és releváns médium a modern technológia környezetben. Az internet, rádiók, a podcastek és a digitális rádiók új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak, és tovább erősítik a rádió szerepét a mindennapi életben. A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel, és bár formája változik, a szerepe továbbra is fontos marad.
0: Az okos eszközök és az internet integrációja révén a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik, biztosítva, hogy a rádió továbbra is egy meghatározó médium legyen a digitális

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a paranoiáról lesz szó. A paranoia, vagy más néven üldözési mánia, túlzó és irracionális szorongás vagy félelem, ami gyakran az üldözöttség érzésében nyilvánul meg.
1: A paranoia jelentésem nem teljesen egységes, mivel sokat változott az évek alatt. Kezdetben mindenféle elmebetegség megnevezésére használták, majd a 20. század elején kezdték el olyan elmebetegségek jellemzésére használni, aminek a legfőbb jellegzetessége valamifajta tévhit. A gondolkodás képessége nem sérül, vagyis ebben az értelemben vett paranoia téveszmének nevezzük.
0: Elsősorban olyan téveszmék megnevezésére használják, amelyekben az érintettet üldözi valaki. Legszembetűnőbb tünetei a félelem és a rettegés. Tipikus paranoid tévhitek például, amikor valaki úgy érzi, üldözik, megmérgezték. Valaki, akár egy híres ember titokban szerelmes belé, vagy beteg, parazitái vannak, akár Isten kiválasztotta, de azt is hiheti, hogy gondolatait vagy cselekedeteit befolyásolják, nem ő irányítja azokat.
1: Az úgynevezett paranoid zavar vezető tünetei a jól rendszerezett, sokszor gondosan kidolgozott téveszmék, valamint a téveszmerendszerek fennállása, melyek igazságtartalmában, valóságosságában a személy megingathatlanul hisz. Ezek a téveszmék gyakran hihetőek, hiszen nem bizarak, és a beteg magas érzelmi hőfokon nagy meggyőző erővel hangoztatja a kóros gondolatait. A nyílt ellenmondás, az úgynevezett leleplezés akár heves indulatot, düreakciót válthat ki. Egyébként a betegek hangulata szinkronban van a téveszmék tartalmával. Szerelmi tébolyba akár eufórikus, míg üldözési mániában szorongás, feszült, sokszor depresszív. A paranoiában szenvedő beteg többnyire szociális szerepeit jól ellátja, teljesítő képessége általában egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tér el.
0: A hétköznapi életben fontos tudnunk, hogy szélsőséges körülmények, például gazdasági, szociális válság, külföldi környezet, stb. Hatására teljesen egészséges emberek is mutathatnak paranoid reakciókat. Vagyis indokolatlanul gyanakvóak, bizalmatlanok lehetnek környezetükkel szemben. Azonban ez átmeneti és nem túl szélsőséges reakció. A köznyelvben a paranoid kifejezés az üldöztetéses téveszméket jelenti. De ez megtévesztő, ugyanis a paranoid zavarok nem korlátozódnak az üldöztetés és a féltékenység tematikájára, hanem beletartoznak a nagyzásos, testi erotomán, az a téveszme, hogy valaki szerelmes belé, témájú tévhitek is.
1: A hétköznapi életben gyakran használjuk kifejezést mindenféle túlzott félelemre, például a posztjukért túlzottan aggódó politikusokra, vagy az összeesküvés elméletek hívőire.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pinter Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne? Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Briss Boglárka és Bene Saszki Csongor. A videójáték rossz oldala, a függőség. A videójáték függőségre először 20-25 évvel figyeltek fel. Észrevették, hogy a videójátékosok egy kis része függőségszerű tüneteket mutat, ami elrontja az életszínvonalokat, valamint gátolja őket az egészséges működésben. Fontos még, hogy nem mindenki függő, aki sokat játszik. A hangsúly azon van, hogy ki mennyire tudja kontrollálni, és hogyan tudja beépíteni az egészséges módon a mindennapjába a videójátékot.
1: 2013-ban a videójáték függőség bekerült a DSM-5 közé, ami az amerikai mentális betegségekkel foglalkozó kódrendszer, mint további kutatásokat igénylő zavar. 2019-ben pedig a WHO hivatalos betegségé nyilvánította. A videójáték függőség sok tényezőn múlik, mint például a játékos belső tényezőin, személyiségén, pszichológiai sérülékenységén, valamint a játék motiváción is.
0: Az ELTE pszichológiai intézetek kutatójának adásából kiderült, hogy a videójáték függőségnek több oka is lehet. Az eszképizmus, a versengés, illetve a megszokás unalom duója leggyakoribb kiváltó okok.
1: Honnan ismerhető fel a probléma? A játékos minden gondolata a videójátékozás körül forog. Intő jel lehet, ha az illető esze csak azon jár, mi volt a korábbi játékban, mit csinálhatott volna másképp, illetve milyen stratégiákkal használhatott volna, vagy már is a következő alkalomra vár, hogy játszasson. Ez rövid távon például egy régóta várt új játék megjelenésekor, vagy olyan társaságban, ahol játékos társakkal van, nem jelent problémát. Akkor válik azzá, amikor már csak erről tud beszélni, és semmi más nem érdekli.
0: Elvonási tünetek jelentkezhetnek. Mint a legtöbb függőségnél, a videójátékozásnál is elvonási tünetek jelentkezhetnek, ha elveszik a játék lehetőségét. Ezek általában hasonlóak más szenvedélybetegségek tüneteihez. Ingerlékenység, idegesség, unalom, szomorúság, vagy stresszelés.
1: Érdeklődés elvesztése egyéb hobbik vagy társas tevékenységek iránt. Fokozatosan a videójáték válik az egyetlen szórakoztató tevékenységé. Semmi nem ér fel ahhoz a sikerélményhez, amit a virtuális világban elérünk.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Mit tehetünk mi, átlagos emberek a környezetünkért? Ahogy sétálunk az utcán, látjuk, hogy a járdákon, illetve azok mellett el van dobálva a szemét. Azt gondoljuk, valaki majd felszedi és kidobja helyettünk. Pedig mi is megtehetnénk, nem fárasztóbb elsétálni a legközelebbi kukáig, mint elhajítani a szabadban. Az ilyen kis apróságokból lesznek a nagy katasztrófák, például vízszennyezés.
1: Lassan több a műanyag a tengerekben, mint a hal. Ez kihathat ránk is, ugyanis a halak elfogyasztják a megemészthetetlen szemetet, és megfulladnak tőle, mi pedig a megmérgezett állatot fogyasztjuk el.
0: Már szinte annyira elhanyagoltuk a környezetünket, hogy visszafordíthatatlan, de a körülményekkel még lehet enyhíteni azzal, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden esetben kidobjuk a felesleges szemetünket, nem használunk szívószálakat és eldobható evőeszközkészletet.
1: Az elhajított szemétkupacok mellett azt is láthatjuk, hogy a kocsik kipufogójából áradó káros gáz is mérgezi a környezetünket. Így alakul ki a veszélyes smog. A mai életben már szinte nélkülözhetetlen az autó igénybevétele, de megpróbálhatunk anélkül is közlekedni, például tömegközlekedéssel vagy esetleg gyalog.
0: Most pedig következzen 5 tipp, amivel zöldebbé teheted a környezetedet.
1: Ültess fákat, virágokat, támogasd ezeknek a gondozását. Nem csak színesebbé teszik az életedet, de éltető oxigént és termelnek a levegőbe kerülő széndioxidból. A legapróbb kis zöld leveleske is hozzásegít ahhoz, hogy csökkenjen a teher, amit a füstölgő gyárkémények és az autó kipufogó gázai okoznak a föld légkörének.
0: Amikor csak teheted, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel utaz. Az egész világon naponta folyamatosan sok százmillió automotorja zúg és ontja a füstöt, a kormot és mérgező gázokat a levegőbe.

0: takarékos mosogatógépet vásárolj, és hogy szakaszosabb lítésű WC-tartályt építs be a lakásodba. Ettől már is kevesebb vizet használsz, kevesebb szennyvizet termelsz.
1: Igyekezz mindent felhasználni újra, amit csak lehetséges. Apró dolgok, ha elmész vásárolni, és mindig viszel magaddal egy szatyrot vagy kosarat, és nem veszel minden alkalommal egy új zacskót a pénztárnál. Sok millió tonna műanyag zacskót lehet így kivonni a forgalomból, amelyik előállításához akkor sem nyersanyagokra, sem energiára nincs szükség, és a szemétbe kerülve sem szennyezi tovább a környezetet.
0: Csökkentsd az energiafelhasználásodat és minden olyan tevékenységedet, amely negatívan hat a földre és a környezetre. Rengeteg energiát és pénzt lehet megspórolni, ha megfelelően hőszigeteled a házadat. Ha olyan kis programozható kütyűt használsz, amelyik lejjebb veszi a fűtés napközben, amikor nem vagy otthon. Ha olyan mosóport használsz, amelyel alacsonyabb hőfokon is tisztára tudod mosni a ruhát, és az is fontos, hogy kapcsold le a tévét, amikor nem használod.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sáf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Láthatatlan, egy minisorozat a magányról, az identitás kiereséséről és a társadalmi kirekesztésről. Az Invisible egy 2024-es spanyol minisorozat, amely egy fiatal fiú különleges képességének és annak következményeinek történetét mutatja be. A főszereplő, Capi, egy 12 éves fiú, aki egy tragikus baleset után ráébred, hogy képes láthatatlanná válni. Kezdetben izgalmas játéknak tűnik számára,

0: ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy ez a képesség nem csak szabadságot ad, hanem elszigeteltséget is hoz magával.
1: A láthatatlanság eleinte menedék számára. Az iskolában folyamatosan bántalmazzák, otthon pedig úgy érzi, hogy nem értik meg. Az új adottság lehetőséget ad neki arra, hogy elkerülje a fájdalmas helyzeteket, és végre ő irányítson. De minél többet használja, annál inkább eltávolodik a valóságtól, és egyre nehezebb visszatalálnia hozzá.
2: Ahogy Kápi felfedezi a képessége határait, rádöbben, hogy nincs egyedül. Nem ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal rendelkezik, és ahogy mélyebbre ás a rejtében, egyre sötétebb igazságra bukkan. A láthatatlanság többé már nem csak egy különleges képesség, hanem egy teher is, amelynek következményei vannak. A sorozat olyan fontos témákat érint, mint a magány, az identitáskeresés, a társadalmi kirekesztés. A történet egyszerre feszült és érzelmekkel teli, bemutatva, hogy egy különleges adottság hogyan változtathatja meg egy gyerek életét.
3: Kapi útja során kénytelen szembenézni azzal, hogy mennyit hajlandó feláldozni azért, hogy ne érezze magát gyengének, és hogy a valódi erő nem a rejtőzködésben, hanem az önmaga felvállalásában rejlik. Az igazi kérdés nem az, hogy el tud-e tűnni, hanem az, hogy akar-e igazán jelen lenni.
1: A minisorozat hangulata egyszerre sötét és lírai, vizuális világa pedig tükrözi a főhős belső küzdelmeit. Az Invisible több, mint egy természetfeletti dráma, egy érzékeny emberi történet arról, hogy mennyire vágyunk arra, hogy elbújjunk a világ elől, és arról is, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valaki észrevegyen minket.
4: 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik.
1: Sajnos ma Magyarországon a legfrissebb felmérés szerint egy baleset alkalmával 1000 emberből csupán 17-en mernek oda menni segítséget nyújtani.
0: Néhány ismerősömet megkérdeztem, hogy ők oda mernének-e menni, és a legjellemzőbb válasz, amit kaptam, az az volt, hogy nem, mert nem tudná, hogy mit kell csinálni.
1: Miért van ez? Hiszen mindenkinek, akinek jogosítványa van, tudnia kéne első segélyt nyújtani. Azaz 690.560 embernek tudnia kéne. Azonban mégsem teszik meg, hiszen félnek attól, hogyha oda mennek, azzal még nagyobb kárt tesznek a sérültben, vagy attól, hogy nem tudják, mit kell ilyenkor csinálni, vagy ha esetleg tudja is, leblokkol. Szerintem már általános iskolában kellene beszélgetni és gyakorolni az első segélynyújtást, mert bármikor bárkit érhet baleset. De akkor mégis hogyan tanulhatjuk meg az első segélynyújtás csínyát-bínyát? Szerencsére már az interneten rengeteg oktató videó van, ami segít nekünk. Rengeteg online kurzus közül tudunk válogatni, és rengeteg leegyszerűsített könyv is kínálkozik ehhez a témához.
0: Kevesen tudják, hogy a Magyar Vöröskereszt minden évben megrendezi az első segélynyújtó versenyét, ahol a területi, majd a megyei fordulón és végül az országos versenyen tudják megmérettetni tudásukat gyerekek és felnőttek egyaránt. Nagyon jó lehetőség csapatban megtanulni az első segélynyújtást. Jó magam többször is voltam ezen a versenyen, ahol a csapatommal életszerűen imitált baleseti helyszíneken próbáltuk ki tudásunkat. Idén a verseny jubileumi 50. évfordulója alkalmából Budapesten szervezték meg a versenyt. Ha neked is felkeltette az érdeklődésedet az első segélynyújtás, akkor látogass el a Vöröskereszt honlapjára vagy a Táska Rádió social media oldalaira.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A Portugal The Man nevű együttest a legtöbben csak tavaly óta ismerik, amikor világhírnevet szereztek a Feel It Still című dalukkal. Ennél viszont sokkal régebben léteznek, most pedig megismerhetitek a teljes történetüket. A banda eredetileg Alaszkából, Wasilla városból indult útjára. John Gurley, a mai együttes frontembere és néhány barátja itt alapították meg ezt a formációt, aminek akkor még Anatomy of a Ghost volt a neve. Ez magyarul azt jelenti, egy szellem anatómiája. Kezdetben Johnnak nem volt semmi ének tapasztalata, és dobosuk sem volt, ezért szintetizátort használtak dob helyett. De néhány hónap után ismeretlen okok miatt ez a formáció

Görli ekkor vetette fel a Portugal The Man ötletét, ami akkor még csak egy mellékes projekt volt. A név eredete egyben nagyon érdekes és egyszerű is. Valami olyat akartak kitalálni, ami az összetartást fejezi ki, és az emberek tudnak azonosulni vele. Így az első ország névre esett a választás, ami eszükbe jutott, ez pedig a Portugal volt. A The Man pedig azt fejezi ki, hogy a Portugal gyakorlatilag egy ember, és az országra, illetve rájuk is vonatkozik. Viszont a névnek egy személyesebb jelentése is van. John egy könyvet akart írni apja életéről, és ennek a könyvnek lett volna a címe Portugal The Man. Ez a könyv végül soha nem jött létre.

0: következő 6 évben több albumot is kiadtak, de egyikkel sem sikerült nagyobb áttörést elérniük. 2010-ben adták ki első stúdióalbumukat In the Mountain in the Cloud néven. 2011-ben a Lollapalooza Fesztiválon a fellépésük után ellopták a turnébuszukat minden felszerelésükkel együtt. Szerencsére néhány nap múlva megtalálták a buszt, viszont a hangszereknek csak egy része volt benne. Jonas mondta az esetről, hogy gyakorlatilag minden pénz, amit eddig szereztek, abban a buszban volt.
1: 2014-ben éppen a 8. albumukon dolgoztak, amikor nem találtak már semmi inspirációt a dalok megírásához. Több évig dolgoztak rajta, de sehogy nem találták elég jónak, így végül minden ötletet elvetettek. Egy évvel később hazalátogattak Alaszkába, Görli pedig meglátogatta az édesapját. Amikor az új albumról beszélgettek, apja megmutatta Johnnak az eredeti 1969-es Woodstock fesztivál belépőjegyét. Azt mondta neki, szerinte innen fognak tudni inspirációt szerezni. Igaza lett. Az új albummal egy év alatt sikerült végezniük. Főleg a hippi korszak azon nagy zenészei inspirálták a dalokat, akik a Woodstockon is felléptek, mint például Jimi Hendrix.

Phyllis Steele-el felléphettek a tavalyi American Music Awards-on, ahol a koncert elején egy felirat volt látható a kijelzőkön, a színpadon nincsenek számítógépek, csak igazi hangszerek. A koncertjeiken sosem használnak playbacket, illetve számítógéppel létrehozott hangokat sem. A Live in the Moment pedig első lett a Billboard Top 100-as listáján. Nem sokkal az album megjelenése után, 2017 szilveszterén John és Zoe Manville összeházasodtak. Az együttes az indie rock műfaj és különleges hangzású zenéjük miatt mindig is kicsit különcnek számított a mindenki által ismert popslágerek között, de így is nagyon sokan rajonganak értük.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen, római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, még a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdióalbuma bekerült a brit albumista első 3 helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a család alapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érmény is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban, elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrolóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrolózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumista első három helyezettje közé. A Bell From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénk meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani. A szél nem érénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97 a Táskarádió, te is belefért. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon mert lett ezekből az ételekből világsiker, most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemler, és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszószal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktatófogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: Hetedik, tacot. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: Nyolcadik, pad thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9-es, csokoládé. Az édesörem forrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáron sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Megvakult a tínédzser, már csak chipset és sült krumplit evett.
1: Helyrehozhatatlan látásvesztés szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és chipset evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.
0: Az orvos akkor B12 vitamin hiányt állapított meg nála, és étrend kiegészítőket írt fel neki. Ám a fiú nem tartotta be az utasításokat, és nem is változtatott egyhangú étrendjén. Egy orvosi szaklapban publikált eset tanulmány szerint a fiú 3 évvel később a bristoli szemkórházba került, ahol előre haladott látásvesztés diagnosztizáltak nála.
1: Kezelőorvosa elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonya chips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget. Az orvos szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak az előbb említett ételektől érzi úgy, hogy meg akar és meg is tudja enni.
0: Az orvosok számos fontos vitamin, köztük a B12, és ásványi anyag hiányt állapítottak meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az őkorában, jegyezte meg az orvos.
1: A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Orvosa szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt, tette hozzá a szakember.
0: A fiú betegsége. A táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak, és maradandó károsodás alakul ki. Az orvos szerint a fiújéhez hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni.
1: A szakember szerint az a legjobb, ha a szülő nem kezd el szorongani, hanem minden étkezésnél megpróbál egy-két új ennivalót megismertetni a gyerekkel. Hozzátette, hogy a multivitaminokkal ki lehet egészíteni az étrendet, de tablettával nem lehet helyettesíteni az egészséges táplálkozást.
0: Lilla, te amúgy szoktál chipset enni? Szereted a chipset?
1: Igen, szeretem, néha eszek is chipset, de ezek után meggondolom.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Marton Dóra és Csikrézi. A Real Madrid Klub a világ egyik legismertebb és legsikeresebb labdarúgó csapata. A klub 1902. március 6-án alakult Madridban, és azóta is a spanyol foci egyik legnagyobb eredményét érte el.
1: A klub története során számos sikert ért el. A Real Madrid 34-szer nyerte meg a La Liga bajnokságot, ami a legtöbb győzelmet jelenti a spanyol labdarúgás történetében. Emellett 19-szer nyerte meg a Copa del Rey-t és 13-szor a spanyol szuperkupát.
0: A nemzetközi porondon is kiemelkedő sikereket ért el a Real Madrid. A csapat 13-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ami a legtöbb győzelmet jelenti a sorozat történetében. Emellett 4-szer nyerte meg az UEFA kupát és 3-szor a világkupát.
1: A klub történetében számos legendás játékos játszott, akik a futball világában ikonikus státuszra tettek szert. Ilyen például Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás és Cristiano Ronaldo.
0: A Real Madrid hatalmas rajongótáborral rendelkezik és a Santiago Bernabéu stadionban játszik, ami 81 ezer férőhelyes, ezáltal Európa egyik legnagyobb stadionja.
1: A klub története során számos kihívással nézett szembe, de mindig sikerült visszatérni a csúcsra. A Real Madrid, a spanyol és a nemzetközi labdarúgás egy.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina.
1: A mai témánk a magamutogatás a közösségi médiában. Egy olyan korszakban élünk, ahol a nők tárgyasítása elleni küzdelem kezd teret hódítani, vagy mégsem? A közösségi média nagyban hozzájárul a fiatalok testképének torzulásához. Miképp mindenhol az úgynevezett tökéletes alakot látják, és úgy gondolják, hogy ez az alapvető elvárás feléjük is. Önbizalomhiányban szenvedők keresik a megerősítést saját képeik feltöltésével. Kicsit úgy tűnik, ha nem mutatjuk meg magunkat, olyan, mintha nem is léteznénk. A legveszélyeztetettebb a Z-generáció, vagyis az 1997 és 2012 között születettek, akiket gyerekkoruktól körülvesz a közösségi média világa.
0: Csökken az önértékelés is. Nem elég, hogy influencerek ezrei mutatják meg filterek segítségével magukat, vagy a plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített testüket. Követőik előszeretettel másolják le, amit a képernyőn látnak. Sokszor volt már téma, ám nem győzzük hangsúlyozni, hogy a közösségi média nem a valóságot tükrözi. Sokkal inkább egy idealizált szórakoztatásnak szánt platformnak tekinthető. Ezért is fontos emlékeznünk, hogy nem a részesei, hanem a szemlélői vagyunk ezeknek a tartalmaknak. És akár tetszik, akár nem, vissza kell térnünk a valóságba.
1: A közösségi média legveszélyesebb része a cyberbullying, amit sajnos senki sem tud elkerülni, ha jelen van bármilyen platformon. Soha nem lehet tudni, hogy ez hogyan hat egy emberre. Nem tudjuk felmérni súlyosságát. Minden ember máshogy reagál, ha megtapasztalja a bántalmazás valamilyen formáját. Ez kezdődhet eleinte egy-két sértő kommenttel, üzenettel, azonban ha nem állítjuk meg időben, könnyen elfajulhat. Ha bármilyet tapasztalunk, mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk. Ha kell, akár külső segítséggel, hiszen egyáltalán nem szégyen segítséget kérni.
0: A legfontosabb tudnivaló, hogy senkinek sincs joga bántani a másikat. Fontos, hogy akár már kiskortól beszélgessünk nyíltan erről a problémáról. Ezek a beszélgetések ne prédikációk legyenek, hanem hétköznapi párbeszédek. Azt, hogy kiből hogyan lesz áldozat, nem lehet megjósolni. Mindenki lehet kiszolgáltatott helyzetbe bármitől függetlenül. Ilyen esetben jó az önismeret, szociális kompetenciák, és nem utolsó sorban az önértékelés. Merj nemet mondani. Bori, te szoktál képeket feltölteni bármilyen platformra?
1: Instagramra szoktam.
0: És gyakran?
1: Hát nem gyakran, inkább csak, hogyha készül egy-két jó kép, akkor szeretem megmutatni másoknak, de egyébként nem.
0: És ezeket meg szoktad szerkeszteni?
1: Igen, szoktam.
0: Milyen módon?
1: Hát különböző alkalmazásokkal, de ilyen különösebb, ilyen FaceApp vagy Photoshopot nem igazán használok. De mennyire vagy aktív a közösségi médiában?
0: Ez eléggé változó, én inkább szemlélő vagyok, mint posztoló. De elég gyakran pörgetem az Instagramot vagy a TikTokot.
1: És mi a helyzet a TikTokoddal?
0: Hát TikTokon jelen vagyok, ott töltök fel tartalmakat is, de már nem olyan gyakran, mint régebben.
1: Nektek mi a véleményetek a gyakori közösségi média használatról és annak veszélyeiről? Írjátok meg Facebookon.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: kukára.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése, és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, pszichoanalitikus megközelítésben?
2: Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képes sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelenállása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományák hivatalos neve az onorológia. Azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai kutatásoknak. Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk. Ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól, egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhetőek az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markás irányzatot különböztetünk meg. Az egyik a pszichoanalitikus álomfejtés, amelynek atya a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása.
3: Sigmund Freud, aki figyelmet fordított az álmok jelentésének és megfejtésére. Ő volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Szerinte az álmok képében olyan elnyomott vagy tudattalan vágyak, késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani. Azt az ébrenlét fázisban nem meri megtenni. Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó lelki energia a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágy kielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt, beteljesedve ábrázolják azokat.
4: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti sója.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
1: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
0: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját hieroglifáit a keverékhez.
2: A Tutmosz obelixeket a perzsa invázió során időszámításuk előtt 525-ben döntötték le, és több mint 500 évig a homokba temetve feküdtek. Augustus császár korában az obelixeket Alexandriába helyezte át, és a Cézárium előtt helyezte el. Ez az a templom, amelyet Kleopátra rendelt Julius Cézár tiszteletére a római dominanciát képviselte Egyiptomban. Az egyik valószínűleg az 1300-as krétai rengés során esett el, így a New York-i mára ritka számra megy.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedvig Míra, Töreki Léna, Vörös Senge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akik többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.
2: Mi a célja a Hős Benned Van programnak?

0: A hős benned van, azért jött létre, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek lesznek segíteni, tudnak és mernek segíteni. Ez tulajdonképpen a segítségnyújtásnak az alapjait tanítja meg játékos módon, otthon gyakorolható módon.
1: Ki vehet részt ebben a Hős benned van programban?
0: A Hős benned van programban, mint oktatók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
2: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig. Tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
3: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
0: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk, nagy betűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
4: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony-nagykarácsony ütemére kompresszálunk. 97.5.

0: 97.5-öt Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Dinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: flesh just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumista első három helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a család alapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. Három arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénk meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kossa Sándor és Fodor Ambrus. A VEC a nemzetközi autóversenyzés egyik legjelentősebb sorozata, amely a megbízhatósági versenyzés hagyományait őrzi és fejleszti tovább. A bajnokság lényege nem csupán a gyorsaság, hanem az autók tartósága, a stratégiák hatékonysága, a csapatmunka és a versenyzők állóképessége. A sorozat központi eleme, hogy egy futam akár 6, 8 vagy 24 órán át is tarthat. Így a VEC az egyik legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb autóverseny a világon.
1: A VEC szezonjának csúcspontja minden évben a 24 órás Le Mans-i verseny, amely 1923 óta a világ legrégebbi és legismertebb hosszú távú futama. Le Mans nem csak technikai, hanem mentális kihívás is. Az autók és a versenyzők extrém terhelést kapnak, miközben változó időjárási és pályaviszonyok közt kell helytállniuk. A futam presztízse miatt a VEC egész szezonját gyakran ez a legendás versenyhez viszonyítják.
0: A bajnokság több kategóriában zajlik. A csúcsot a Hypercar géposztály jelenti, amelyben a világvezető gyártói többek között Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine és BMW küzdenek egymással. Ezek a prototípusok a modern motorsport technológiai csúcsot képviselik fejlett hibrid rendszerekkel, aerodinamikai újításokkal és kiemelkedő teljesítménnyel. A Hypercar mellett amatőr és professzionális csapatok is részt vehetnek a GT kategóriákban, ahol olyan versenyautók indulhatnak, amely utcai sportkocsikra épülnek.
1: A VEC különlegessége a multi-drive rendszer. Minden autót három versenyző vezet, akik váltják egymást a verseny során. A siker kulcsa a versenyzők közötti összhang, a hibamentes vezetés, hatékony boxmunka és jól időzített stratégiai döntések. A hosszú távú versenyzésben a hiba ára sokkal nagyobb, mint a sprint futamoknál. Ezért a csapatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a stabilitásra és a megbízhatóságra.
0: Az utóbbi években a VEC a motorsport egyik leggyorsabban fejlődő sorozatává vált, köszönhetően a gyártók visszatérésének és a Hypercar szabályrendszer sikerének. A bajnokságban fontos laboratórium az autóipar számára a fejlesztések jelentős része, különösen a hibrid technológia és az energiamenedzsment később a közúti autóban is megjelenhet.
1: A VEC így egyszerre a múlt tradíciónak és a jövő technológiájának találkozási pontja. A versenysorozat kihívásaim, a kooperatív csapatmunka és a legendás Le Mans-i futam miatt mára a motorsport egyik legnagyobb presztízsű és legnépszerűbb bajnokságává nőtte ki magát.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Emlékszel arra, hogy mit csináltál múlt szombat délután?
0: Vagy hogy hol voltál 2008. augusztus 3-án?
1: Esetleg arra, hogy milyen ruha volt rajtad 2015. március 28-án éppen 15 órakor?
0: Az utóbbira szinte biztos nem, ha csak nem kapcsolódik pont ehhez a naphoz egy érzelmileg nagyon erős élmény. Vagy ha nem vagy hiperamnéziás.
1: A hiperamnézia egy nagyon zavarba ejtő és rejtélyes állapot. A hiperamnéziás embereknek rettentően fejlett az önéletrajzi memóriájuk, gyermekkorukig visszamentve meg tudják mondani, hogy egy adott napon mi történt velük. Az Egyesült Államokban összesen 50 olyan emberről tudni, akinek az agya így működik.
0: A hiperamnéziás emberek az olyan apró részletekre emlékeznek nagyon pontosan, mint hogy mi szólt egy 15 évvel ezelőtti reggel a rádióban, mi volt aznap a reggeli, milyen volt az idő.
1: Jill Price 1965-ben született, és állítása szerint 1980. február 5-től kezdve múltja minden napjára erőfeszítés nélkül emlékszik. Szinte nincsenek hézagok a memóriájában.
0: Emlékezetem úgy áramlik, mint egy film, megállíthatatlanul és kontrollálhatatlanul, mondja. Teljes életem pereg le a fejemben minden nap, és ez örjítő.
1: Price 10 éves korától vezeti naplóit, 50 ezer oldal hihetetlenül apró betűivel teleírva. Életeseményein kívüli dolgokra érdekes módon nem emlékszik túl jól. Amikor memorizálnia kellett egy verset vagy egy drámai monológot, bevallása szerint teljesen stresszessé vált.
0: Viszont bármely kedvelt sorozatából vetítenek le egy-egy epizódot, azonnal ráismer, és kapásból elmondja, melyik évben, melyik napon látta azt, és mi történt még abban a részben. Tökéletes önéletrajzi emlékezetét azonban nem tudja irányítani. Mindig számtalan emlék áraszt jel, s úgy átérzi azokat, mintha az események most zajlanának, saját múltjának fogja.
1: Az ezredforduló körül különösen maguk alá gyűrték rossz emlékei. Depresszióba esett, és attól félt megőrül. 2000. június 5-én beült 7 számítógépe elé, és egyetlen keresőszót írt be. Memória. Így talált rá James McGaughra, vezető memória specialistára egy kaliforniai egyetemen, aki sok éven át vizsgálta őt.
0: A barátai által tréfásan humán kalendáriumnak nevezett hölgytünet együttesének a szakemberek új nevet adtak. Hiperamnézis, vagyis túlemlékezés. Azóta több százan jelentkeztek McGaughnál azzal, hogy memóriájuk mindent megőriz, de három kivételével mind csalók voltak.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témával jövünk, ami talán a legfontosabb kérdés minden fiatal életében. Ki vagyok én? Milyen ember szeretnék lenni? És hogyan találjam meg önmagam egy olyan világban, ami minden percben mást vár el tőlem?
1: Ez tényleg a legnagyobb kérdés ma, mert a mai fiatalok rengeteg elvárással találkoznak. Legyenek sikeresek, szépek, jól tanulók, okosak, kedvesek, magabiztosak, kreatívak. De közben azt érzi, de ki vagyok én valójában ezek nélkül?
0: Régen a fiataloknak volt idejük lassan kialakítani azt, hogy kik ők. Ma viszont minden felgyorsult. Az internet, a közösségi média, az állandó összehasonlítás miatt a fiatalok úgy érzik, már 15 évesen ki kell találniuk az egész életüket.
1: És ez óriási teher, mert ma te 16 évesen nem tudod, hogy mihez kezdj. Már azt hiszed, le vagy maradva. Pedig ez nem igaz. Nem lehet 17 évesen tudni, hogy ki lesz belőlünk, erre 20-25 évünk van.
0: A fiatalok azért érzik magukat elveszettnek, mert a világ minden pillanatban üzen nekik valamit. Legyél ilyen, ne legyél olyan. Ha más vagy, kilógsz, és közben az identitásuk még épp csak formálódik.
1: Ezért lesznek bizonytalanok, ezért akarják el az érzéseiket, ezért próbálnak tökéletesnek látszani, mert félnek attól, hogy ha megmutatják a valódi énjüket, akkor elutasítják őket.
0: De az identitáskeresés pont arról szól, hogy megmerjük találni azt az embert, aki mi vagyunk a maszkok nélkül. Az ember, aki megmeri mondani. Én ilyen vagyok, és ez rendben van.
1: És fontos tudni, a fiatalok nem azért keresik magukat, mert bizonytalanok, hanem mert fejlődnek. Az identitás nem egy pont, amit el kell érni, ez egy út, amit végig kell járni.
0: 16 évesen természetes, hogy nem tudod, mihez akarsz kezdeni. 17 évesen természetes, hogy változik a személyiséged. 18 évesen teljesen normális, hogy egyik nap azt érzed, minden világos, másnap pedig az, hogy fogalmad sincs merre tovább.
1: És aki ezt sem érti meg, az vagy sosem volt fiatal, vagy elfelejtette, milyen volt keresni önmagát. A mai fiatalok nem rosszak, nem lusták, nem szétszórtak, csak egy túl gyors világban próbálnak megtalálni valamit, ami lassú önmagukat.
0: És ebben nincs semmi szégyelnivaló, mert a világ tele van zajjal, elvárással, szerepekkel. De egyetlen dolog biztos, senki nem tudja megmondani neked, ki vagy. Azt csak te találhatod meg.
1: És talán ez a legszebb az egészben, hogy minden fiatalnak joga van időt kérni, tévedni, váltani, felfedezni, újrakezdeni, mert az identitás nem mások véleményéből épül, hanem abból, ahogy lassan-lassan megérted saját magad.
0: A valódi önmagunk megtalálása nem sprint. Ez egy hosszú, emberi, néha kaotikus, de gyönyörű út. És ha egyszer megtalálod, akkor már nem tudnak összezavarni a világ elvárásai. Mert akkor már tudod, nem kell másoknak megfelelned, hanem önmagadnak. És ez a valódi szabadság.

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gerlang Gergő és Kötél Doroti. Legyél óvatos, ha okosórát veszel.
1: A gyerekeknek készített okosórák között vannak olyanok, amiket biztonsági hibáit kihasználva a hackerek átvehetik az irányítást az eszköz felett. A norvég fogyasztóvédelmi tanács tesztelt néhány gyerekórát, elsősorban a Gator és a GPS for Kids márkából. Szerintük a feltárt sebezhetőségeket kihasználva a támadók megfigyelhetik és lehallgathatják a gyerekeket, sőt, akár kommunikálhatnak is velük. A gyártók szerint kérdéses sebezhetőségeket már elhárították, vagy tudnak a létezésükről. A brit viszonteladó John Lewis visszavonta az egyik megnevezett terméket vizsgálat után. És ha már okosórák, akkor jöjjön egy kis történelem. Az első Linux okosórát 2000. február 7-én mutatták be, ahol az órát bemutató Steve Ment a hordozható számítógépek atyának nevezték el. Az első ASUS okosórákat pedig 2014. szeptember 3-án mutatták be Berlinben.
0: Életet mentett az okosóra. Drága, fölösleges, haszontalan. Az okosórákat általában ezekkel a jelzőkkel illetik. Van benne igazság. Mégis, ahogyan a következő történet bizonyítja, előfordulhat olyan eset, amikor egy okosóra életet menthet. A 62 éves brit építész Dennis Alzamot felesége le akarta beszélni az óravásárlásról. Most már egyikük sem bánja, hogy megvették az Apple legmenőbb tárgyát. Anselmo épp a kerítés helyét jelölte ki egy építkezésen. Az ebédidő befejezte után alig 10 perce dolgoztak, amikor váratlanul rosszul lett, az órájára pillantott, és azt látta, pulzusa percenként 210-es értéket mutat. Anselmót mentőszállított a kórházba. Az orvosoktól tudta meg, ha rosszul létekor hazamegy, könnyen lehet, hogy egy második halálos szívroham végzett volna vele. Megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok az okos órákról.
2: Én nem nagyon szeretem őket, megmondom őszintén, még az okos telefonokkal is bajban vagyok, de biztos jó lehet annak, aki ért is hozzá.
3: Te szeretnél egy okos órát?
4: Én nem szeretnék okos órát, mert ugyanazt tudja, mint a telefonom, és még ráadásul drága is, és telefon nélkül nem működik.
5: Az okos óra az egy pénzkidobás, megy a kicsike vacakér, kiadsz nem tudom hány százezer forintot, és erre még nincsen telefonod, akkor nem is tudod használni, érted? Szerintem semmi értelme.
6: 95 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: neymiş? Ben tuttam ezerse.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nar Barbara és Töreki Almira. Most bemutatjuk Millie Bobby Brown-t.
2: Millie Bobby Brown 2004. február 19-én született Marbellán, Spanyolországban. Robert Brown és felesége Kelly harmadik gyermeke. Mielőtt betöltötte volna ötödik életévét, családjával visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, majd 4 évvel később 2011-ben az USA-ba, Orlandóba, hogy vállalkozást indítsanak. Itt fedezte fel egy hollywoodi tehetségkutató, így hát Los Angelesbe költöztek, hogy valóra váltsák lányuk álmait. Az ezt követő 3 hónapban Millie meg is kapta élete első televíziós szerepét.
1: 2013-ban láthattuk először a képernyőn az IBC-n futó fantasy drámasorozat a Once Upon a Time spin-offjában. A Once Upon a Time Wonderland-ben, azaz az Egyszer volt, hol nem volt csodaországban, hol a fiatal Alice-t alakította.
2: 2014-ben főszerepet kapott a BBC dráma thriller sorozatában az Intruders-ben, mint Madison O'Donnell. Szintén ebben az évben vendégszereplőként jelent meg az NCIS-ben. 2015 két kisebb szerepet jelentett Millie számára a Modern Family című vígjátékban, majd a Grey's Anatomy dráma sorozatban. Nagyobb szerepek hiányában családja anyagi gondokkal küzdött, ezért kénytelenek voltak visszaköltözni nagynényéhez az Egyesült Királyságba.
1: 2016 viszont meghozta az igazi sikert és áttörést. Megszerezte Eleven szerepét a Netflix világszerte nagy sikert arató sci-fi dráma sorozatában, a Stranger Things-ben. A szerep kedvéért még gyönyörű hosszú haját is leborotváltatta. Mindez nem volt hiába, hiszen az Elevenként nyújtott kimagasló teljesítményét számos díjjal és jelöléssel is elismerték. A sorozat már a 3. sikeres évadán is túl van, és a 4. évadra készülnek.
2: 2017-ben Emmy díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban kategóriában, majd Saturnus díjat nyert fiatal színész legjobb sorozatbeli alakítása csoportjában. 2017. januárjában kezdte meg modell karrierjét Calvin Klein by Appointment elnevezésű kampányában, majd a következő hónapban már leszerződött az IMG Models ügynökséghez. 2018 áprilisában a Time magazine beválasztotta a 100 legbefolyásosabb ember listájára, ezzel ő lett a legfiatalabb személy, aki valaha a listán szerepelt. 2018. november 20-án a Gyermekek Jogainak Világnapján jelentették be, hogy Millie-t hivatalosan is az UNICEF jószolgálati nagykövetévé választották. Ekkor csupán 14 évesen ő volt a legfiatalabb, akit a szervezet valaha kinevezett.
1: 2019 májusában Godzilla King of the Monsters című filmben játszott főszerepet Sally Hawkins és Vera Farmiga mellett. Szintén 2019 júniusában kezdték el Nancy Springer, Enola Holmes Mysteries című könyvének filmes adaptációját. Millie a címszerep mellett producerként is tevékenykedett a film munkálataiban, amely 2020. szeptember végén debütált.
3: 97.5

0: Vaj Tamás. 2024-ben lesz 10 éve, hogy a BMW lerántotta a leplet az S1000R első nemzedékéről azzal a felkiáltással, hogy itt az RR Supersport gép csupasz kivitele.
1: Akkoriban igazi presztízs kérdés volt, hogy egy-egy gyártó meddig tudja fokozni a teljesítményt. Most viszont sokkal szofisztikáltabb csomagra van szükség ahhoz, hogy egy motor átütő legyen.
0: Mert hogy a második generációs S1000R abban a nem éppen egyszerű helyzetben van, hogy vetélytársai egytől egyik kivételes gépek. Olyan modellektől kell vásárlókat elcsábítania, mint például a MotoGP nagyvadak, hangján énekelő Aprilia Tuono V4-es, a kompresszoros Kawasaki ZH2-es, a légkalapásként emlegetett KTM 1290 Super Duke R, vagy a versenytechnikát használó Triumph Speed Triple.
1: A BMW koncepciója azonban kicsit eltér attól, amit a legtöbb márka képvisel ebben az Elite klubban. Egyrészt nem egy karcsú gép, élőben annyira masszív és robosztus, hogy vetélytársai szinte törékenynek tűnnek mellette. A másik, ami fontos, hogy a BMW inkább kiegyensúlyozottságra törekedett. Hogy mit értek ez alatt? A hasonszőrű modellek annyira csúcsra vannak járatva, hogy a vezetőnek valamilyen szempontból kompromisszumot kell kötnie.
0: Ilyen például az utcára szinte nem való, betonkemény futómű, vagy akár az is, hogy nem lehet alacsony fordulaton felkapcsolni, mert a blokk csak felül él. Az S1000R 165 lóerős teljesítmény ellenére olyan finoman és egyenletesen adja le a teljesítményét, hogy nem ijesz rá a vezetőre. A legszűkebb fordítókban sem kell kuplunggal bűvészkedni, a 990 köbcentiméteres erőforrás ugyanis a nagysoros négyhengeresekre jellemző nyugalommal azonnali reakcióval húz alapjárattól.
1: Azonban szó sincs arról, hogy a BMW egy japán iskola szerinti sor négyest alkotott volna. A Bajor erőmű nem jár villanymotorszerűen finoman. Van egy jellegzetes, magas frekvenciájú vibrálás a korábbinál 5 kg-mal könnyebb blokkban, amely elsőre kellemes, de a hosszabb menetek után már bizsereg a kezünk.
0: Az is érdekes, hogy a BMW mennyire bolondbiztosra hangolta az elektronikát, alapbeállításban azonnal megfogja a kipörgésgátló a motort, ami csúszós, világos szürke burkolatú körforgalomokból kijövet, különösen jól jön. Nyilván azzal a gyártó tökéletesen tisztában van, hogy aki ilyen motort vásárol, az ki akarja használni a teljesítményt.
1: A dinamik módot akár vidámpark programnak is nevezhetnénk, ugyanis ilyenkor enged a rendszer egy kis csúszást, és agresszív gázkezeléssel kontrollált egykerekezés is lehetséges.
0: Hihetetlen, hogy ekkora teljesítményt ennyire intelligensen szabályoz a vezérlés, a hattengelyes IMU-val működő elektronika tényleg zseniális. Természetesen ebben az üzemmódban megveszve tol a négyhengeres, és olyan tempóra gyorsulhatunk szempillantás alatt, hogy az embernek a sisakban szinte leesik az álla.
2: Minden este 6-tól 10-ig. Hello! A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelmhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése. Abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bőbeszédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak vízhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsen rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen, római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani. A szél nem érénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az emberi test titkai, mi történik alvás közben? Az alvás egy olyan állapot, amikor a testet pihen, az agyat pedig különleges módon aktívvá válik. Alvás közben különböző szakaszokon mész keresztül, és ezek mindegyik eltérő szerepet játszik a szervezetet helyreállításában. Az éjszaka első felében a mély alvás dominál, ami rendkívül fontos a fizikai regenerálódás szempontjából. Ilyenkor az izmok és a szövetek regenerálódnak, és az immunrendszer is megerősödik. A mély alvás után következik a REM fázis, amikor a gyors szemmozgás zajlik. Ez az a pont, amikor az álmok életre kelnek, és az agyad szinte teljesen olyan aktív, mint amikor ébren vagy. A kutatók szerint a REM alvás folyamatos szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és a memóriák megszilárdításában.
1: Az alvás minősége tehát nem csak a pihenésről szól, hanem létfontosságú a mentális egészség szempontjából is. Az alvás megvonás, akár már egyetlen éjszaka is, komoly hatással lehet a koncentrációra, a döntéshozatalra és az érzelmi stabilitásra. Sőt, hosszú távon a krónikus alváshiány olyan súlyos problémákhoz vezethet, mint a cukorbetegség, a szívbetegségek, vagy a depresszió. De miért is alszunk rosszul? A modern életmód számos tényezője befolyásolja az alvástat. A képernyők használata lefekvés előtt, a stressz, a rendszertelen alvás ébren létciklusok. Ezek mind megzavarják a természetes ritmusodat, amit cirkadián ritmusnak nevezünk. Ez a biológiai óra szabályozza, mikor érzed magad álmosnak, és mikor vagy ébren. Ha ezt az órát folyamatosan megzavarod, alvás problémák léphetnek fel.
2: De ne aggódj, van megoldás. Az alvási szokások javításával sokat tehetsz az alvás minőség javítása érdekében. Például érdemes kialakítani egy esti rutint, ami segít ellazulni, kerülni a koffein délután 3 óra után, és lehetőség szerint próbálj meg egy rendszeres alvási ciklust követni. A sötét, csendes és hűvös hálószoba is hozzájárulhat ahhoz, hogy mélyebb és pihentetőbb legyen az alvásod. És végül hallgass a tested jelzéseire. Ha fáradtnak érzed magad, ne küzdjél vele. Az alvás az egyik legfontosabb regenerációs eszköz, és ha hagyod, hogy a tested pihenjen, sokkal energikusabb, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb leszel a mindennapokban. Aludjatok és pihenjetek minél többet, ahogyan az időtök csak engedi.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti show-ja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhamár Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismert tény, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fretli Zsófia. Argentínában van egy kör alakú sziget, ami nem csak lepeg, de még forog is.
1: Dél-Amerika második leghosszabb folyója, a 4880 kilométeren át csordogáló Paraná három országot, Brazíliát, Paraguayt és Argentinát is érinti.
0: 4880 kilométer nem kevés. Ez ad bőven akad érdekesség egy folyó életében. A Paraná esetében pedig az egyik legizgalmasabbat a deltájánál találjuk. Ez pedig nem más, mint egy 120 méter átmérőjű, szinte teljesen kör alakú, a tengelyek körül szabadon forgó úszósziget.
1: Az úgynevezett lebegő vagy úszószigetek a föld több pontján is előfordulnak. Van ilyen például a Finn-tavakban, Szerbiában, a Duna-deltában, a Bolívia és Peru határán található Titicaca-tóban, Törökországban, Olaszországban, vagy éppen az indiai Loktak-tóban is, de hosszan sorolhatnánk a helyszíneket. Az argentin szigetet viszont kiemeli a többi közül a formája és a folyamatos forgása.
0: Az ilyen lebegő szigetek alapját általában a vízbe került nagyobb tömegű növényi gyökerek jelentik. Ezen kezd el nőni valami más vízkedvelő növény. A vizes élőhelyek partvonalán megtalálható növények gyakran a parttól befelé is terjeszkednek, oda, ahol a mélyebb vízben a gyökerük már nem éri el a tó vagy a folyó mélyét. Ebben az esetben a gyökértömegükben lévő oxigént használják felhajtó erőnek, a környező növényzetet pedig támasznak, így tudnak fennmaradni a vízen.
1: Az időről időre lecsapó hevesebb viharok viszont képesek elszakítani az ilyen lebegő növényszigeteket, amiket aztán a szél ide-oda szállíthat a tavon belül. Idővel általában újra nyugalomra lelnek valahol a partvonalában, vagy az erősebb szél miatt teljesen felbomlanak. Néhány esetben viszont hosszabb időre is fennmarad a lebegő sziget. Sőt, a már említett Titicaca-tóban például egy 120 szigetből álló csoporton külön benszülött törzs az Uru is lakóhelyre lelt. Ezek a szigetek viszont folyamatos karbantartást igényelnek azért, hogy fennmaradjanak.
0: A Csokszem szigetként emlegetett argentin földdarab kialakulásához egészen speciális áramlatok kellettek, amelyek folyamatos mozgásba tartják a kör alakú szigetet. Így a környező résznek ütközve újra és újra leválnak róla az iszapos részek, amiktől esetleg nyugalomra lehetne.
2: 95. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Hajnal Norton. Most bemutatjuk Cristiano Ronaldót, aki a semmiből lett világsztár. Ronaldo teljes nevén Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én látta meg a napvilágot. Egy viszonylag szegény családból származik, volt, hogy éttermek ajtajánál kéregetett, hogy ételhez jusson.
1: 15 éves volt, mikor szívritmuszavart állapítottak meg nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy fel kell hagynia a labdarúgással. A csapat viszont mindenben támogatta a családot. Kényes lézerműtétre került sor, amely megoldotta a problémát, és így folytathatta a labdarúgást.
0: Sporting CP-nél kezdte el a pályafutását, az edzője pedig egy román edző volt, név szerint Bölöni László. Ennél a csapatnál a 2002-2003-as szezonban mutatkozhatott be. Ez alatt az idő alatt 31 meccsen 5 gólt ért el.
1: Következő klubja a Manchester United volt. 2003-tól 2009-ig játszott ebben a csapatban. Ez alatt a 6,5 év alatt összesen 196-szor lépett pályára, és 84-szer sikerült gólt szereznie.
0: Erre a tehetséges labdarúgóra már a Real Madrid is felfigyelt. A 2009-es évének nagy részét már a Realban töltötte. Karrierjének csúcspontját itt érte el, mivel 292 pályára lépéséből 311-szer juttatta a labdát a hálóba. 2018-ban azonban otthagyta a csapatot.
1: 2018. július 10-én az olasz Juventus gárdájához szerződött 100 millió euróért cserébe. További 12 millió eurós díjat, illetve egyéb pénzösszegeket adtak Ronaldo régebbi klubjainak. Nagyon jó barátja lett az argentin profinak, Paulo Dybalának.
0: 2021-ben Ronaldo úgy döntött, hogy visszatér a kezdetekhez, így visszaigazolt a Manchester Unitedba. Egyelőre 30 mérkőzése és 18 gólja van, ám ez még biztos gyarapodik, mivel a mai napig oszlopos tagja a csapatnak.
2: Sztorik, pletykák és a tetelés.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Mátén, Pál Péter és Bognár Illa. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miben jó és miben rossz a Black Friday.
1: A fekete péntek, angol nevén Black Friday, a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtized a hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november 4. csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29-e közé esik.
2: Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A városokban megszokott a nagy leértékeléssel nyitó üzletek előtt órák hosszat várakozó emberek sora. Amikor bejutnak, a vásárlók lerohanják a boltot, és amit tudnak, megragadnak, mivel a legvonzóbb termékekből rendszerint csak néhány darab van.
0: Mindez időnként sérülést, olykor halált is okoz. 2008-ban egy bolti alkalmazottat halálra tapostak az egyik New York-i áruházban a vásárlók. Egy kismamát ugyanitt kórházba kellett szállítani. Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkolott.
1: Ennek a vásárlási őrületnek van előnye és hátránya is. A fekete péntek valójában jó lehetőség arra, hogy a karácsonyi ajándékokat időben és olcsóban szerezzük be. Magunknak és szeretteinknek is kedveskedhetünk olyan termékekkel, melyekre az év legtöbb napján nem költenénk, de ilyenkor megengedhetjük magunknak.
2: De a hatalmas kedvezmények sok embert vonzanak a boltokba, érdemes azonban ekkor is figyelmesnek lenni, hiszen nem biztos, hogy jól járunk az adott termék megvásárlásával. Figyeljünk oda, hogy mennyit bír el a tálcánk. Érdemes tehát időben mérlegelni, hogy részt akarunk-e venni a fekete pénteken, azonban számolnunk kell azzal, hogy ha nem is érdeklődünk ez iránt, akkor is találkozni fogunk a sok hirdetéssel, hírlevéllel, reklámmal már jóval a megadott időpont előtt. Vigyázzatok, és nézzétek meg az eredeti árat is mindig a termékek vásárlása előtt, ugyanis néhány bolt a Black Friday előtt felárazza a terméket, hogy olcsóbbnak tűnjön.
0: Ti is szoktatok a fekete pénteken vásárolni? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a reppelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rímpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énekstílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori nyugat-afrikai griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herc és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Celentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers the Light című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rapperek például Majka, Curtis vagy épp Kangsza Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol elget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtországi ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozás fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból. Külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Mert legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden tizedik gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.
3: 97.5.
4: All the time.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Vargasagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltitek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
1: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, mageleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
1: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
3: Itt állok egy madár inkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
4: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ide kell jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, hogyha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
4: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ezzel a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két ízület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés. Az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak. Madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz a műtétet követően. Ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult ez a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még.
5: A te rádiód. Rádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumlista első három helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a családalapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénk meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem, rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személy életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől ózkodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A középkorban a gyógynövények fontos szerepet játszottak a gyógyításban és az orvoslásban. Az emberek ebben az időszakban nem rendelkeztek a mai modern gyógyszerekkel, így a természetből származó növények és egyéb természetes anyagok segítettek a betegségek kezelésében és a sérülések gyógyításában.
1: Bár a régi hagyományok sokáig megmaradtak, a kereszténység új fordulatot hozott ezen a téren is. Szerzetesek karitatív munkaként betegek gyógyításával is foglalkoztak. Tudásuk az antik orvostudomány eredményein, valamint gyakorlati tapasztalataikon alapult. Általában a betegek keresték fel a kolostort. A kolostor mellé nem egyszer kórház is épült, hol a fekvő betegeket állandó megfigyelés alatt tudták tartani. Egyes helyeken csak a rendtagjai számára tartották ezt fenn, de másút idegen betegek ápolására is lehetőség volt.
0: A középkorban a gyógynövényeket széles körben alkalmazták az egészség megőrzésére és a betegségek kezelésére. Az emberek felismerték, hogy a természet rendelkezik olyan növényekkel, amelyek gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezeket a növényeket a mindennapi életük részévé tették. Számos olyan gyógynövényt használtak, melyeknek ma is ismerjük a gyógyító hatását. Ezek a növények nem csak helyi eredetűek voltak, hanem kereskedelmi útvonalak révén eljutottak a középkori Európa más részére is.
1: Számos különböző problémát gyógyítottak gyógynövényekkel a középkorban. Ilyenek például a légúti betegségek. Köhögésre, torokfájásra, kakukkfüvet, kamillát és édesgyökeret használtak. Ezek gyulladás csökkentő hatásuk révén enyhítették a torokfájást és a köhögést. Megfázás és nátha esetén az echinácia és a bodzavirág segítettek az immunrendszer erősítésében és gyorsabb gyógyulást eredményeztek.
0: Emésztési problémákat is gyakran kezeltek gyógynövényekkel. Gyomorfájdalom esetén a kamilla, a borsmenta és a zsája enyhítette a gyomorégést, a puffadást és más gyomor- és bélrendszeri panaszokat. Emésztési zavarokra az ánist, az édes köményt és a gyömbért ajánlották. Ezek serkentették az emésztést és csökkentették a gyomor bélrendszeri kellemetlenségeket.
1: Nem csak belsőleg, de külsőleg is sikerrel alkalmazták a gyógynövényeket elsősorban fájdalomcsillapításra és sebgyógyításra. A bodza és az orbánc fő gyulladás csökkentő hatása segített enyhíteni az ízületi és az izomfájdalmakat. Az aloe vera és a körömvirág pedig kenőcsként használva sebgyógyulását és a bőr regenerálódását gyorsította.
0: Ez csak néhány példa a középkori időkben népszerű gyógynövények használata közül. Az emberek még sok más növényt is felhasználtak a különböző betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére. A középkori gyógynövények világa kimeríthetetlen és izgalmas, és számos lehetőséget rejt ma is a természetes gyógyítás terén.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti sója.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. A legtöbb kutyatartó tisztában van azzal, hogy például csokoládéval sosem szabad megetetni a kutyát. De azonban akar sok más élelmiszer is, akár a kertünkben, ami hasonlóan mérgező lehet négylábú kis kedvencünk számára.
1: Első, a szőlő. Egyes kutatások szerint nem maga a szőlő, hanem a gyümölcs magja az, ami mérgező lehet az állat számára. Míg mások szerint a gyümölcs húsát, továbbá a mazsolát sem szabad fogyasztaniuk. Ugyanis akár kis mennyiség is akut veselégtelenséget és vizelethajtást is okozhat.
2: Második, a citrusfélék. Amíg a citrusfélék húsa gyomorpanaszokat okozhat, addig a héja, a szára, levele és a magja már mérgező hatással lehet az állatra, mivel ezek nagy mennyiségű citromsavat és illóolajat tartalmaznak, amelyek károsítják kedvencünk központi idegrendszerét, az agyat és a gerincvelőt.
0: Harmadik, az őszi barack és a sárga barack. Az őszi barack egy csontélyes gyümölcs, ami kifejezetten nagy magvakkal rendelkezik, amik cianidot tartalmaznak. A sárga baracknak az összes része mérgező a kutyák számára. Ez magába foglalja a szárát, a leveleket és a magokat is. Hasonlóan, mint az őszi barack, ami a magban elég cián tartalmaz, hogy komoly károkat okozzon egy kutyának.
1: Negyedik, a ribizli. Az apró kerekgyümölcs fehér, fekete vagy piros változatában is kapható. A mazsolához hasonlóan a ribizli is akut veselégtelenséget okozhat a kutyánál. Ezen kívül súlyos hányást és hasmenést is okozhat. Ha van ribizli bokor az udvaron, mindig szedjük le a lehullott gyümölcsöt, hogy biztosítsuk kutyánk biztonságát.
2: Ötödik, alma magvak. Bizonyos kistestű vagy érzékeny gyomrú kutyák számára az alma húsának elfogyasztása sem ajánlott, de magok jelen esetében is mindegyik kutyafaj számára tiltott gyümölcs.
0: Mit nem ehet még a kutya? Dr. Bodó Andrea állatorvos szerint az egyik legrosszabb emberi étel, amit a kutyának adhatsz, a csokoládé. Ez ugyanis egy koffeinhez hasonló teobromin nevű anyagot tartalmaz, amit az állatszervezet nagyon lassabb bont le, ezért durva izgalmi tüneteket válthat ki nála. Minél magasabb a csoki teobromin tartalma, tehát minél keserűbb, annál veszélyesebb. Fogyasztása szapor a szívverés, remegés, lihegés, nyáladzás, hasmenét és hányást okozhat.
2: A kutyára nézve károsak szilit, azaz a nyírfacukor is, ami az édességek mellett rágógumikban, cukorkákban és fokrémekben is előfordulhat. Ez jelentősen megemeli az inzulin szintjét, így a vércukor szintje kritikusan lecsökkenhet, ami hasmenést, hányást, levertséget, bizonytalan mozgást vagy kómát képes előidézni, illetve májkárosító hatása is lehet.
1: Az állatorvos nem javasolja nyers húsos etetést, különös tekintettel a sertéshúsra, ami nem csak fertőzés veszélyes, hanem álveszettség is kialakulhat miatta, csak úgy, mint a túl zsíros, fűszeres ételeket sem, melyek hasmenést, hányást, gyomorrontást vagy hasnyálmirigy gyulladást eredményezhetnek. Dr. Bodó Andrea hozzátette, a zöldségek közül tiltottak még a hagymafélék, így a vöröshagyma és a fokhagyma is, melyek károsíthatják a vörös vérsejteket, illetve súlyosabb esetben hozzájárulhatnak a vérszegénység kialakulásához.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigül Barnabás. A társasjátékok világa évezredek óta része az emberi kultúrának. Ezek a játékok nem csak szórakozást nyújtanak, hanem közösségi élményt is teremtenek, összehozzák a családokat és a barátokat. Egy jó társasjáték kihívást jelent, fejleszti a stratégiai gondolkodást és lehetőséget ad a játékosoknak arra, hogy kikapcsolódjanak, kiszakadjanak a mindennapokból.
1: A legelső ismert társasjátékok az ókori Egyiptomból származnak. Az egyik legismertebb ezek közül a Szenet, amely már több mint 5000 évvel ezelőtt létezett. Ezt a játékot a fáraók is játszották, és sok sírban találtak hozzátartozó táblákat, ami arra utal, hogy spirituális jelentősége is lehetett. Az ókori görögök és rómaiak is számos társasjátékkal mulatták az időt, majd a középkorban is népszerűek maradtak a különféle táblásjátékok, például a sakk, amely a mai napig az egyik legismertebb stratégiai játék.
2: A modern társasjátékok fejlődése a 19. és 20. században gyorsult fel igazán. Az ipari forradalom és a nyomtatási technológia fejlődése lehetővé tette, hogy széles körben elérhetővé váljanak. Az olyan klasszikusok, mint a Monopoly vagy a Cluedo generációk óta kedvelt játékok, és sokan ezekkel ismerkedtek meg először a társasjátékok világával. A 21. században pedig reneszánszát éli a társasjátékok piaca. Egyre több stratégiai, kooperatív és tematikus játék jelenik meg, amelyek különböző célcsoportokat szólítanak meg.
0: A társasjátékozás nem csupán időtöltés, hanem egyfajta szociális élmény is. Fejleszti a kommunikációs készséget, a döntéshozatali képességet és a problémamegoldó gondolkodást. Nem véletlen, hogy sok család és baráti társaság számára a társasjáték estek hagyományossá váltak. A digitális világ térhódítása ellenére ezek a játékok továbbra is népszerűek, hiszen az emberi kapcsolatok és az együtt töltött idő értéke nem csökken.
1: Érdekesség, hogy a társasjátékok nem csak a hétköznapi emberek körében népszerűek, hanem tudományos kutatások tárgyai is. Egyes pszichológusok és pedagógusok úgy vélik, hogy a társasjátékok segíthetnek a gyermekek tanulási folyamataiban, például a matematikai vagy nyelvi készségek fejlesztésében. Sőt, bizonyos társasjátékokat terápiás célokra is használnak, például az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek fejlesztésében.
2: A társasjátékok tehát sokkal többet jelentenek, mint egyszerű szórakozást. Ezek a játékok kultúrát, történelmet és emberi kapcsolatokat kötnek össze, miközben örömöt szereznek minden korosztály számára.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vet fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket, a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kettőtelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az ízületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketi vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, vagy egy Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés varrat a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu, vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszást és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Aria a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Flyer készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Des is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced? 9, 7,

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontos a számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengétség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen, ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengétségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat. Bekövetkezhet az öngyilkosság.
0: A magányosság oka a külső körülményekben keresendő? Sok embernek nincs lehetősége baráti vagy egyéb társas kapcsolatok kialakítására. Ilyenek, akik egyedül végzik a munkájukat, vagy akik vezető beosztásban dolgoznak, és úgy érzik, a munka rovására menne, ha a beosztottak közül választanának barátokat. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran válnak önön rabszolgáikká, és sajnálják az időt a kapcsolatok építésére. Ugyanez igaz lehet a diákokra is. Úgy érzik, a tanulás vagy a sport rovására menne, ha több időt töltenének a barátaikkal.
1: Magányosság oka a személyiségben keresendő. Vannak, akik a magányosságukat a velük született tartózkodó természetüknek tulajdonítják. Gátlásosnak ismerik magukat, mert gátlásosnak nevelődtek. Ők azok, akiknek a családjában nem volt szabad az érzéseknek, főleg a fájdalmas érzéseknek hangot adni. Nem volt szabad kétségbe esni vagy sírni, mert ha az önfegyelem állarca mögül kilátszódott a fájdalom, az elégedetlenség, akkor rendre utasították. Ne cirkuszoljon, szedje már össze magát. Az érzelmem kitörés tilos volt, mert gyengeségnek számított.
0: Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben. Aztán, ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez.
1: És ne feledkezzünk az önbizalom hiánnyal küszködőkről sem. Ők azok, akik azért nem vonzák a többi embert, mert aki nem tartja magát valamire, azt a többi ember sem tartja valamire. Aki azt gondolja magáról, hogy csúnyácska, butácska, és nem ér annyit, mint mások, akik unalmasak,

0: tudjuk magunkat érezni, akkor visszagondolva rájövünk, hogy megérte megcsinálni, még akkor is, ha nem volt könnyű.
1: Minden este 6-tól 10-ig Hello! A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői

0: Hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról A Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben, és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 ezer néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Velariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Bazilika di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte ismert szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Pubblico és annak híres tornya, mint számos Palazzi Signorili, a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon.
1: Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamuval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban. Elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr, tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvelinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kislétszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az Erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a 6 stúdió albuma bekerült a brit albumista első 3 helyzetje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a 3 királyfi 3 királylány alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a család alapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptujba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze 1,5 ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénk meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hajnali fény, az élet kékeg én veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne siet.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Kihajtott a Robin Hoodban is szereplő, korábban kivágott 200 éves fa. A budapesti állatkert elnyerte a Global Human Certified minősítést. A hangunk és a hallásunk is előrejelezheti a demenciát. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood, a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap, amit 2023-ban illegálisan kivágtak. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfatuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása széleskörű megdöbbenést és haragot váltott ki, a tettesek tavaly több mint 4 éves börtönbüntetést kaptak érte. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül és fellazították a gyökerek körül a talajt, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a palántákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozták, és művészeti projekteket is indítottak, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fa a Northumberland Nemzeti Park egyik legtöbbet fotózott helyszíne volt, 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Global Human Society, a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Human Society nemzetközi szervezete bejelentette, hogy a fővárosi állat és növénykert elnyerte a Global Human Certified minősítést az állatok gondozása, jól léte és jó közérzete terén végzett magas színvonalú munkájáért. A Global Human Certified minősítés megszerzéséhez a fővárosi állat és növénykert szigorú, független vizsgálaton vett részt, amelynek során felmérték az intézmény gondozásában élő állatok jóllétét. Az eljárás a legfrissebb tudományos eredményekre és a legfrissebb szakmai jó gyakorlatokra, azaz mintaszerű megoldásokra épül. Alapjait olyan elismert szakértők tudása határozza meg, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az állatok védelmében. Állatorvosok, zoológusok, állatjóléti és etikai szakemberek. A független ellenőrzési folyamat a látogatók számára garancia, hogy az intézmény valóban magas színvonalon gondoskodik az állatokról. A demencia jeleinek korai felismerése rengeteget segített a folyamat lelassításában. Erre többféle módszer is alkalmas lehet. Korábbi tanulmányok alapján például szem- és vérvizsgálat is alkalmas lehet a detektálásban. Most pedig egy új kutatás arra utal, hogy a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét, írja a Science Alert. A felfedezés az amerikai Drexel Egyetem orvostudományi karának kutatócsoportjától származik, akik a Journal of Voice című folyóiratban tették közzé eredményeiket. A kutatók összesen 833.417 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel a hang- és hallásvizsgálatokat követő egy évtől kezdődően a hangfejlődési rendellenesség, a halláskárosodás vagy mindkét diagnózis és a kognitív károsodás vagy a demencia, beleértve az Alzheimer-kort kialakulásának valószínűsége közötti összefüggést.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb támadóval bővül a Hidrofehérvár AV19 kerete. Michael Fáren személyében észak-amerikai és európai tapasztalattal is rendelkező, több poszton bevethető játékos érkezik Székesfehérvárra. A 26 éves kanadai támadó junior pályafutása jelentős részét a VHL-ben töltötte, majd első európai idényében 2021-22-ben a Steel Wings Linznél játszott az Alps Hockey League-ben, ahol 38 mérkőzésen 17 gólt és 22 gólpassz, összesen 39 pontot jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 97.7-et Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vasesztél Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal ragd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismert fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mesterei jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színészképzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozifilmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle a következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burman állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érted. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első, keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második, zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik, ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik, megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe keresendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik, segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: Hetedik, megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: Nyolcas, gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Viszont csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: Harmadik, figyelj rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik, beszél rólad a barátai előtt. Ez persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: Ötödik, bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó popát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: Hatodik, fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Göncz Gábort elsősorban a TV képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, hogy Smile Lux Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: A zenés társaiddal akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile, hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett, úgyhogy... Igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Gyűri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját útunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jegesmedve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az Autotuning. Az Autotuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autotuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szerztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi bodykitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikai fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely egy szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.
2: Y'all

0: szerelem.
1: 95 Utáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
2: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
1: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
2: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
1: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
2: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
1: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
1: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Lackó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
2: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
1: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és őket

0: kicsi ányos.
1: 9 fejtött táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
2: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
3: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
4: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
1: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban

0: mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomta őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?

0: Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Kihajtott a Robin Hoodban is szereplő, korábban kivágott 200 éves fa. A budapesti állatkert elnyerte a Global Human Certified minősítést. A hangunk és a hallásunk is előrejelezheti a demenciát. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood, a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap, amit 2023-ban illegálisan kivágtak. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfatuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam K. Reuters kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása széleskörű megdöbbenést és haragot váltott ki, a tettesek tavaly több mint 4 éves börtönbüntetést kaptak érte. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül és fellazították a gyökerek körül a talajt, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a palántákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozták, és művészeti projekteket is indítottak, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fa a Northumberland Nemzeti Park egyik legtöbbet fotózott helyszíne volt, 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Global Human Society, a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Human Society nemzetközi szervezete bejelentette, hogy a fővárosi állat és növénykert elnyerte a Global Human Certified minősítést az állatok gondozása, jóléte és jó közérzete terén végzett magas színvonalú munkájáért. A Global Human Certified minősítés megszerzéséhez a fővárosi állat és növénykert szigorú, független vizsgálaton vett részt, amelynek során felmérték az intézmény gondozásában élő állatok jólétét. Az eljárás a legfrissebb tudományos eredményekre és a legfrissebb szakmai jó gyakorlatokra, azaz mintaszerű megoldásokra épül. Alapjait olyan elismert szakértők tudása határozza meg, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az állatok védelmében. Állatorvosok, zoológusok, állatjóléti és etikai szakemberek. A független ellenőrzési folyamat a látogatók számára garancia, hogy az intézmény valóban magas színvonalon gondoskodik az állatokról. A demencia jeleinek korai felismerése rengeteget segített a folyamat lelassításában. Erre többféle módszer is alkalmas lehet. Korábbi tanulmányok alapján például szem- és vérvizsgálat is alkalmas lehet a detektálásban. Most pedig egy új kutatás arra utal, hogy a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét, írja a Science Alert. A felfedezés az amerikai Drexel Egyetem orvostudományi karának kutatócsoportjától származik, akik a Journal of Voice című folyóiratban tették közzé eredményeiket. A kutatók összesen 833.417, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel a hang- és hallásvizsgálatokat követő egy évtől kezdődően a hangfejlődési rendellenesség, a halláskárosodás vagy mindkét diagnózis és a kognitív károsodás vagy a demencia, beleértve az Alzheimer-kort kialakulásának valószínűsége közötti összefüggést.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Újabb támadóval bővül a Hidrofehérvár AV19 kerete. Michael Fáren személyében észak-amerikai és európai tapasztalattal is rendelkező, több poszton bevethető játékos érkezik Székesfehérvárra. A 26 éves kanadai támadó junior pályafutása jelentős részét a VHL-ben töltötte, majd első európai idényében 2021-22-ben a Steel Wings Linznél játszott az Alps Hockey League-ben, ahol 38 mérkőzésen 17 gólt és 22 gólpasszt, összesen 39 pontot jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a napos időben csapadékra nem kell számítani, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: Táncfejtett Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldala mindig a csillaga felé néz, a másik oldala pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny fölsáv húzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglepte a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak mínusz 220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gleccserekkanyarok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amely jégként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfény, ami minimális sütőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légi Közlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

lehet nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
2: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ivott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
1: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
2: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa, olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
1: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, második Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
2: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól. 9, 7,

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóba látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Para jelenségek 4. részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész elejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louise Brooksot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Para jelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Sportklub Boldizsár.
1: Vendégünk az ékesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt. Nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. Ez annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: Skyline. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre,

0: Még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag

0: tisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
1: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
0: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
1: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
0: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításukat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
1: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriás vállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
0: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
1: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
0: Polietilén glikol. Szintetikusan etilén oxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
1: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet. Ugyanis a bíborpajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
0: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént. Tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevés alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
1: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
0: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
1: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért. 97.5.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Kihajtott a Robin Hoodban is szereplő, korábban kivágott 200 éves fa. A budapesti állatkert elnyerte a Global Human Certified minősítést. A hangunk és a hallásunk is előrejelezheti a demenciát. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood, a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap, amit 2023-ban illegálisan kivágtak. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfatuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása széleskörű megdöbbenést és haragot váltott ki, a tettesek tavaly több mint 4 éves börtönbüntetést kaptak érte. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül és fellazították a gyökerek körül a talajt, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a palántákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozták, és művészeti projekteket is indítottak, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fa a Northumberland Nemzeti Park egyik legtöbbet fotózott helyszíne volt, 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Global Human Society, a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Human Society nemzetközi szervezete bejelentette, hogy a fővárosi állat és növénykert elnyerte a Global Human Certified minősítést az állatok gondozása, jól léte és jó közérzete terén végzett magas színvonalú munkájáért. A Global Human Certified minősítés megszerzéséhez a fővárosi állat és növénykert szigorú, független vizsgálaton vett részt, amelynek során felmérték az intézmény gondozásában élő állatok jóllétét. Az eljárás a legfrissebb tudományos eredményekre és a legfrissebb szakmai jó gyakorlatokra, azaz mintaszerű megoldásokra épül. Alapjait olyan elismert szakértők tudása határozza meg, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az állatok védelmében. Állatorvosok, zoológusok, állatjóléti és etikai szakemberek. A független ellenőrzési folyamat a látogatók számára garancia, hogy az intézmény valóban magas színvonalon gondoskodik az állatokról. A demenciát